Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát nagyon úgy néz ki Rádió 1-esek, hogy igazi nyár fog berobbanni most hétvégére a Rádió 1 születésnapi fesztiválunkra, ami ugye május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hát azt hiszem, hogy ma napközben ilyen 25 fokos csúcs, aztán pénteken 26, szombat már 28, hát az már nyár, vasárnap 27-28, így kalkuláljunk. Kato John és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Hypoton a DJ producer Olaszországból, akit David Guetta csiszolatlan gyémántként felfedezett, és bár a fiatal DJ producer generációhoz tartozik, pontosan tudja, hogy ez a hirtelen hype, ami a DJ körül van, az nagyon gyorsan el tud múlni, úgyhogy ő a szorgalmas és kitartó munkában hisz. Szerinte ez a hosszú távú siker kulcsa. Out of My Head, Norma Jean Martin vokájával szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Szigalom, Jack Somi és a Riptide a folytatásban. Az énekesről se feledkezzünk meg, őt Ilan Kidronnak hívják, ausztrál, dalszerző énekes, és hát olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint például Kygo, Rita Ora, Ricky Martin, Chance the Rapper, Hayden James, Chris Brownnal is dolgozott együtt, és hát a lista, ahogy mondani szokás, még közel sem teljes. Az egykori Vance Joy klasszikus gondolták újra, és így lett belőle igazi mai sláger. Ez a Riptide, a Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Extent és a közös daluk, a Sugar Daddy, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Fett, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jó a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játszunk az igaz?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1 zene, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, igazán korán is. Hát így 3-4-5 körül, akinek föl kell ébrednie, respekt, ha ezt úgy meg tudja csinálni, hogy kipattan az ágyból, mint a Paprika Jancsi. Velem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és nem tudom, hogy milyen nap van. A nevemet tudom, de ezen kívül nagyjából semmit. Keresem így a gondolatokat a fejemben, nem tudom, hogy ez másra is elő szokott-e fordulni. Hát szegény Ray, akit most hozok, ő a férjét keresi. De már mióta? Where is my husband? Ezt a kedvencet hozom. Itt lesz még ebben az órában a Disco Sheet, Shawn Mendes és Olivia Rodrigo. Aztán majd jönnek Balázsék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hogy hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. Az önkormányzat tervei szerint a belváros fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertár épületek korszerűsítését is támogatják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak is meg kell felelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM. A folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life, a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek. Én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát, ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
2: már rá is eresztettük a Julit gyerekeket.
1: Igen, rá is engedtük a Julit, úgyhogy
3: ez nem kell segítség, ez magad.
1: Igen, de hogy ezt már magunkat játszunk, az pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatná rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binky kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
2: Pia.
1: Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék.
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most meghallnám magadta az elvonási tületek
2: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az
1: azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi.
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
1: Semmi dilemma nincs benne. De soha többet.
2: Mit kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ezt is
2: soha többet erekció.
1: De minden? Nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
3: Ennél szomorúbb volt, nem hallottam is soha, mint két meleg motoros, és néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, hogy... kemény jó. Legyen a brém.
2: Igen, okay. Már nem, már az már az nem. Volt, az jó
3: az
2: volt.
3: Már
1: jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
1: nem, pedig a Dunkin. Nem, a Dunkin. Imádom. Nem is ettem
3: soha.
1: Nem ettél.
3: Még soha nem ettem. Még soha ettem bele a Dunkin.

0: azért jobb, mert ezt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
1: Szabad a műfaj.
2: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
0: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó, jó irány van. Itt meg ugye csak titeket látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
1: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az igen, az fel tudod kapni.
0: Mi a beizború?
1: Azt fel tudod kapni, igen.
2: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Várjátok, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi melkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
0: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok
2: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
0: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
0: Hát ugye a tapasztalatot
1: azt már kipróbáltam.
0: Nő.
1: Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
0: Valami újra vágyom.
1: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
0: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálnám az inkontinenciát.
2: Hányszor fosod össze magad?
0: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sejtem. Hogy nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
2: Nem érte az, ami... Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
0: Kétszer befosztál. 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
2: Soha többé orgazmus, okay. Vagy soha többé ölelés.
0: Az egyikből sose kaptam még csak. És az az ölelés. Szarom az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
2: Oda néz!
1: Szia, Balázs! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
2: Szerintem
1: ez az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
0: a vécére. Balázs úgy neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
1: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
0: Gyönyörű! Naphallgatója, írjon, hogy naphallgatója.
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
0: mi
1: minden.
2: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség, a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
0: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
0: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen.
0: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
2: lehet kérni.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
0: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon nagy dilemma.
0: Én
1: azt mondanám, hogy akkor... De várjál,
0: hát ezt tudjuk, ezt is sokszor meghoztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzel.
1: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várjál, inkább örökre szarszagod.
0: És mész és csíkot
1: húzom magad. Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
0: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
1: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te menj, tessék.
0: Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
1: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
3: Ez nagyon tetszik. Figyelj, én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok?
3: Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt mondom, szagoljátok!
0: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogják érezni. Kész, semmi.
3: Ez de jó.
1: Igen, úr, mi a

0: bajtuk a szarcokkal, kérdezik valaki. Jó, Eszter, neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
1: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondjuk egy, ebben egy is bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
0: De jó, egyszer, inkább kettő. Köszönjük szépen.
2: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
5: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
6: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Felmérik Bács-Kiskun agrárgazdaságát, elindult az idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampány, telefonos csalók vertek át embereket Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május közepétől országos mezőgazdasági összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal az Agrárium 2026 program keretében. A felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, ami a későbbi támogatások és szakpolitikai döntések alapját is jelentheti. A KSH tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegyében működik az ország legtöbb mezőgazdasági gazdasága, számuk meghaladja a 24 ezret. A térség kiemelkedő szerepet tölt be a szőlő és a gyümölcs termesztésben is. A felmérés során többek között a földhasználatról, az állatállományról, a gazdálkodók életkoráról és mezőgazdasági végzettségéről is adatokat gyűjtenek. A vármegyében csaknem 8000 gazdálkodót érint az összeírás. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónak elmondta, hogy idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni. Ezen van a hangsúly, hogy ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség három büntetett előéletű férfi ellen, akik járókelőket vettek rá arra, hogy a saját nevükre vásároljanak részletre mobiltelefonokat, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a férfiak 2024. februárjában érkeztek Kecskemétre, ahol bevásárló központok környékén szólították le az embereket. A módszerük az volt, hogy pénzt ígértek azoknak, akik vállalták a részletfizetéses vásárlást, majd a frissen megvett készülékeket azonnal átadták nekik. Két ember végül belement az üzletbe, és fejenként egy-egy nagyértékű mobiltelefont vásároltak. A törlesztő részleteket azonban nem akarták fizetni, a készülékeket pedig a vádlottak vitték el. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve előfordulhat kisebb zápor, és élénk lesz az északias szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt! 6 óra után 16 perccel, egyelőre kettecskén, meg egy működő monitorra, meg egy jelen fel. Jó reggelt,
2: ciao! Jó reggelt! Jó, hát minden nem lehet tökéletes.
1: Jó, ez igaz. Mindjárt megjön.
2: Megnézem, a mamma írta valamit.
1: Mindjárt.
2: Ja, 6-16, tehát még hova
1: sétálunk. Persze, mi azért elkezdjük itt szépen, lassan, komótosan, nem rohanunk, elindulunk, gyerekek, úgyhogy neki megyünk ennek. Aha, igen, egy jó kár.
2: Mivel a monitorunk agyulus?
1: Nem tudom, ez megkotlott itt nekem a fele, úgyhogy egyelőre egy kicsit ilyen félkezű.
2: De jó csütörtök ez, gyerekek. Na.
1: Jó csütörtök, kicsit nehezen indulunk, de itt vagyunk egy...
2: Persze, hogy itt van, nem tud
1: itt
2: nem
1: van.
2: Jönni.
1: Jó reggelt.
2: Hello, baby.
1: Akkor a két problémából az egyik megoldódott, most már csak a monitorommal
3: kell. A két probléma az egyik megérkezett.
1: Igen.
3: Jó reggelt.
1: Most már csak a monitoromat kell.
3: Nincs rá szükséged.
1: Megcsinálni, mert lehozom a nélkül?
3: Vakrepülés.
2: Így van, nyomkodjál bármit, amit így látsz, van. Amit te hadd szóljon.
3: Szerintem is amúgy, ne egy gyáva.
1: Na mi van? Nagyon kipihent vagy, mosolygós és jókedvű. Ez viszonylag ritka ilyenkor a reggel. Azért mondom, valami van, mert ránéztem és látom, valami van.
2: Tudod, hogy minden hullámvölgy után jön egy hegycsúcs? Ez ma az?
3: Én vagyok
1: kipihenten,
3: ma a hegycsúcsban.
1: Mosolygósan, kisimultan, hát mi van
3: ennyi
1: itt?
3: Ennyi felvizesedve.
1: Na jó, az van.
3: Így van.
2: A jó emberek között járt tegnap, érted? Jó helyen volt, jókat csinált, és itt van. Ennyi.
3: Nem tudom pontosan, mire gondolsz,
2: de tegnap egyetem. Reggelünkre.
3: Ja, oké, okay, jó. Hát igen. Amúgy azon gondolkodtam, hogy miért kaptam röhögőgörcsöt, és most már meg tudom fogalmazni, most már lejött rólam ez a másnaposság, amit ez a fáradtság csinál, hogy sokszor van az a megélés, a műsorkészítés közben, tudom, akkor Balázs, hogy nem annyira figyel oda, én nem tudok semmiféle kontroll gyakorolni magam felett, mert ugye túl fáradt vagyok hozzá, hogy olyan egy kicsit, mint hogy lenne egy ilyen nagyon kedves demens úr, aki enyhén rasszista, nőgyűlölő, homofób, és...
2: Ez még csak 6-17.
3: De nem is tudatosan, tudod, csak úgy tudod, hogy ízni, amikor elkezd bedobál random dolgokat, és akkor te ott vagy, hogy figyelgetsz rá, nem figyelgetsz, nem menj át ott, papa, oda nem menj át, oda, és akkor tudod, semmilyen kontroll nem volt a saját viselkedésem felett, és már az utolsó fél óra volt a műsorban, és akkor azt mondja, különben amúgy nem vagyok rasszista, de James Bond színe fehér. És hogy valahogy ez így annyira betriggerelt nálam valamit, meg plusz közben láttam, hogy ugye annak az arcán, tudod, hogy ő mit gondol erről a témáról, hogy az egész így elkezdett így felpuposodni, tudod, így azért, és nem tudtam elkezdeni, hogy mi fog fajulni, de már nem is volt tudod rá kapacitásom, és elpattad nálam, hogy nagyon.
2: Azt tudod, hogy tegnap én mindenkitől ezt hallgattam, hogy ez mennyire jó volt az önfelett, amikor ez a guruló kacagás van, amikor csak nagyon röhög valaki, és lehet, hogy nem is hallottad, hogy mi röhög, de már te azon röhögsz, ahogy ő nevet.
3: Igen, de az, ja, Istenem.
2: 50 nem, ember, hogy ez mekkora volt a tegnapi.
1: Igen.
3: Az teljesen kontrollvesztés pillanata volt.
1: Kontrollvesztet volt, de jó volt, szerettem. Nagyon fasz az új style, ide valaki telex tegnap. Volt, hát telexbe is?
3: Telexbe, nem telexbe voltam, majd a partizán
1: volt. Az partizán volt, azért Andi, azért ne írjatok olyat, ami nincs.
3: Járjátok. Ennyi, de amúgy telexesek voltak az újságírók, akikkel beszélgettem.
1: Telexes újságírók voltak.
3: Lehet, hogy azért gondoltál ezt.
1: Aha. Mi volt, ami 30 ember is mindenki egy fél órát kapott, vagy hogy volt valami ilyesmit? Vagy 15 ember fél óra, nem?
3: Nagyon sokan voltak, én a Verebes Istvánnal találkoztam,
1: aha.
3: Meg a Csak neked kislánynak a basszusgitárosával. És utána pedig LL Junior jött, akit először láttam igazán élőben,
1: wow.
3: És LL Junior apróka.
2: És ráfogtál? Vagy megnézted?
3: Ráfogtam, mindent ráfogtam.
2: Mert ugye legendák vannak.
3: Igen, nagyon bőnadrágban volt, úgyhogy nem sikerült.
1: Azért van, bőnadrágban.
3: Bőnadrágban, nem tudtam neki bókolni.
2: Megnézni.
3: Hogy Junior, hát nem téged láttak meg először, amikor beléptél a szobába.
2: Mi volt a téma, amit mindenkinek bedobtak?
3: Szerintem össze-vissza mindenről beszéltünk. Mert szerintem nem volt egy ilyen téma, hanem úgy mindenféle dolgokról beszélgettünk.
2: Mi mint volt ahogy, az apropó?
3: Mint ahogy Balázs rasztottak a nőklapjában.
2: Igen.
1: És a meglepetés című magazin.
2: Azért
1: mindjárt kijön.
3: Mikor lesz? De tényleg?
1: Nehogy így.
3: Majd, de miért nem? Amúgy csináltál egy tavaszi turnét az újságok címlapján.
1: Igen, ezt megbeszéltük, ezt le kéne nyomni, ha lenne erő ennyi fotózáshoz.
3: De nem kell fotózás, éjjel megcsinálják, ahogy így, tudod, egy ilyen Julia Stiles stílusban, tudod, nem tudom, így ilyen kis kötényben állsz a konyhában, és a többi, és a többi. Nem lehet?
1: Laci, milyen finom hideg ez a kávé. De jó, nem baj, jól esik.
3: Ez lehet nem a tiéd,
1: hanem nem, a kávé, meleg a, kávé, a hideg, a tej volt, amit hozott. De nem baj, jó, nincs ezzel baj, gyerekek.
3: De te ihatsz tejet? Szoktál tejet?
1: Egy kortyot tedd bele, Laci, de az nem baj, de szerintem a tej lehűtötte, forró volt ez.
3: Biztos,
1: csak
3: a tej van
1: lehűtötte,
3: benne,
1: igen. 29 nap, 19 óra, 42 perc, és nyári szünet kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Ezt nagyon szexi jött egy ilyen SMS-ünk is. Látod, érződik a...
3: Látszik, hogy nem láttok engem most, de köszönöm szépen.
1: Igen. Jó reggelt, a világ legjobb rádiós támjának Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. A YouTube sem megy. Miért nem megy? Nem megy a YouTube, köszi. Valami nem megy, köszi.
2: Majd rendben jön.
1: Azt mondja, hogy ne beszélj csúnyán, 30 Misi lesz. Igen. Nekem minden Balázsi kezdésénél a kincs, ami nincs jut eszembe. Eszter a mamma, az öreg kamaszuka, a fiúk, a bolondos Anulú.
3: Úristen, annyira Anulú vagy Balázs.
1: Anulú.
3: Én nagyon szeretem, akkor Balázs Anulú.
1: Az öreg kamaszuka, ugye az Feri, én Anulú, és Eszter a mamma. Igen. Bírod, amikor átmegyek Anulúba?
3: Én azt nagyon szeretem.
1: És bedobom a...
3: Én azt nagyon szeretem. Az van, hogy ugyanannyira félek tőle, mint amennyire szeretem, és vágyom is rá. Ez a három érzésem, éltető erő, ezt tudom mondani.
1: Igen, abszolút. Szerintem ez jó néha, hogy az ember kicsit sarkosabban vállalja a véleményét. Hát ezért tartunk itt, nem? Hogy elmerünk mondani dolgok, amit talán más ember megfogalmazni.
3: Szerintem inkább az a
1: jó, hogy... De ha kellő humorral teszed, akkor nincs is annyira
3: igen,
1: élet.
3: Meg nem az, tehát szerintem pont az a lényeg, hogy hárman vagyunk, és hogy mindenről tudunk mindent beszélni. Közben.
1: Igen.
3: Tehát, hogy nem az van, hogy egy véleményt köpünk ki egyszerre, nem?
1: Mert igen, hanem, hogy tök különböző mindenkinek, igen. Imádom, amikor Eszter elszabadulva nevet, vele nevettem én is, Jani. Zalából küldte nekünk, köszönjük szépen. Csodás reggel, milyen volt a kókuszgolyó múlt héten Sopronban, a lányom nagyon sokat dolgozott
2: nagyon
1: rajta.
2: Nagyon finom, köszönjük
1: plusz a rajzom
2: szépen.
1: Ferinek, smafú, hogy még rumot is raktunk bele. Viki és Abigail.
2: Nagyon köszönünk mindent, kézzétek a kókuszgolyó zseni volt.
3: Éveken keresztül azt hittem, hogy a kókuszgolyó az egy igazi veszély az alkohollal kapcsolatban gyerekként, mert amikor a nővérem először részegen jött haza, kérdeztem, ugye még kicsi voltam, már 11 év közöttünk a korkülönbség, hogy mi történt vele, és anyikám azt mondta nekem nagy szemekkel, hogy túl sok kókuszgolyót evett. Én meg ott álltam,
2: úristen!
3: Hát, itt voltam a küszöbén a veszélynek, de hál' Istennek nem velem végzett a kókuszgolyó, és utána mindig kicsit kerülgettem. Ja, óvatosan.
2: Hány éves voltál? 11 ekkor?
3: Nem, ő volt 18, akkor 7.
2: Akkor 7, igen. Hát 7 éves korban még nem biztos, hogy az alkohollal kell igen. megismerkedni.
3: Igen.
2: Túl sok kókuszgolyó. Nagyon jó.
1: Azt kérdezi valaki, a hajós kitelepülést mikor jelentjük be, kéne adnom a Szabit. Hát gyerekek, egyébként ez már nem akkora titok, tehát, hogy mondhatunk egy dátumot, hogy mikor megyünk, hogy ez mindig a Szabink előtt van, én most nem tudom, ez hova esik pontosan.
2: Mondom neked, kérlek szépen, ez június, tehát nöbetűs 26-a péntek reggel.
1: Júni 26 péntek.
2: Péntek, aha. Így van, júni 26 péntek, és akkor a szokott helyről indulunk szerintem.
1: Így van, mondom mindent, tehát aki jönne, vagy Szabit akar kivenni, az jöjjön, és ez most délelőtti hajózás, vagy délutáni hajózás, mert szó volt
2: mind a kettőtől. Reggeli.
1: Reggel fogunk hajózni, mert szó volt délutániról is.
2: Ugye úgy szoktuk kezdeni, hogy 6-kor megnyitjuk a kapukat, de 7-kor hajózunk ki, tehát 7-ig ott vagyunk, a kikötőbe beszáll mindenki. Nem fogjátok kitalálni, de lesz egy csomó játék!
1: Bizonyám, ajándék, nyeremény, lóvé.
2: Lóvé,
3: a testi épségünket tettük kockára, hogy a szélszigazgatóval olyan játékokat tudjunk egyeztetni, ami számunkra is elfogadható.
2: Majdnem kaptál.
1: Le lettünk ottan szúrva az értekezettel, hogy nem figyelünk. Helyre lettünk téve.
3: De megint az volt, hogy azt hittem, hogy én kapok az én stílusom, ez kiderült, hogy megint a Balázsa volt mérges, mert nem figyelt rá oda. És hogy mindig ez van látható.
1: Jó, legyünk őszintén, egyikünk se figyelt azért.
3: Én a szemében néztem, és kritizáltam őt, és azt mondta, hogy az volt a bajod, de aztán kidézni nem.
1: Nem, igen, te mondták.
2: Az csak olaj volt a tűzre. Azt nem értettem a kapcsiba, hogy mi ezt csináljuk, nem tudom, mióta ismerjük, tehát 10 éve.
3: 15 éve, semmiben nézitek őt, és már meg kellett volna szokja.
2: Nem nézzük semmibe, hanem hát tudunk mással is foglalkozni közben, amíg ő itt van. Érted? Hogy ez most miért verte ki nála a biztosítékot?
3: Hát biztos
2: volt.
3: Otthon az asszony is van.
1: Rossz napja volt, eldurrant.
2: Eldurrant az
1: anyja. Leszúrt egy kicsit minket. Borka is hajózás lesz, kérdezi valaki. Igen. Az, gyerekek. Az, igen. Az elejé óta rosszul küldi a nyári szünetes SMS, nem X nap 19 óra, hanem X nap 17 óra lenne jó évfélig. Nem baj, gyerekek, ez olyan, mint amikor tudod, hogy fedd a karácsonyfát, de fölteszel rá egy girlandot, és gyönyörködsz benne. Tehát mi nem az időnek számolunk utána, mi szeretjük, hogy ő ezt minden reggel küldi. Úgyhogy még az is lehet, hogy rosszul küldi. De ez teljesen belefér, nincs ezzel. Nincs ezzel baj.
3: Azt írja neked, Péter, hogy jó reggelt, a rasszista csúzát letakarítottam, használhatod is.
1: Igen. Egyébként szerintem a tippünk jó lesz, tehát hogy elfunk oda jutni, hogy James Bond karakterefeket lesz.
3: Találkoztam közös ismerősünkkel, na, dolgozik nagy produkciókon amerikaiakkal, és azt mondta, hogy nem lesz színes.
1: Hogy nem lesz színes, bőrű lesz. Fehérbőrű lesz. Maradunk a fehérbőrű James Bondnál.
2: Nő. Fehérbőrű nő. Nem mondott, vagy ennyit mondott,
3: vagy egy tengeri malac.
2: Fehérbőrű tengeri malac.
3: Most egy tengeri malac fogja játszani.
2: Zseni!
1: Egy fehérbőrű tengeri malac, az egyébként jó, azt adnám, igen.
3: Nagyon megnézném.
1: Igen, júni 26 péntek lesz az utolsó napom Németországban, felmondási időben vagyok, megyek haza a családnak, mindenkinek nagy nap lesz. Ezt köszönjük szépen, hogy elküldted ezt nekünk. Vagyok olyan álmos, hogy csak nézegetek, mint Jenő a moziban, nincs egy szkúter a zsebedben, Balázs, üdv, Dani. Valamit dobhatunk majd, de ne vegyétek készpénznek, megnézzük a zenei királyatot, és akkor valahova befér valami, akkor berakjuk. Jó? Azt mondja, hogy minden reggel érvágás, mikor bejelentétek, hogy mennyi nap van még a vakációhoz, egy nagy ötödikes unokával köztük 6 éves ikerpár, tegnap körbetekerték, szóval az egész lakásomat végem lesz.
2: Igen, hogy másképp nézi ugye egy olyan nagymama, akire ráfogják majd, vagy egy olyan szülő, akinek egész nyáron szórakoztatni kell a gyerekét. Neki ez azért nem egy, hogy hívják, egy örömdátum.
1: Aha.
2: Tudod, ja, mert hát 2,5 hónapra megkapod a gyereket, hogy akkor drága nagyi, mi dolgozunk, majd elviszük egyszer egy hétre, meg lehet, hogy még egyszer, de inkább csak egyre, és az összes többit majd tessék megoldani.
1: Aha. Ugye? Igen. Neki állta. Igen. Igen.
2: Úgyhogy ez a nyár, ez már, mi van ez?
3: Mit csinálsz?
2: Híztam egy pár kilót, mi az Isten van a kitelepülés?
1: Valami van a kitelepülésed óta, mert hogy állandóan mozog a széket. Hú, ez a Velencei tó, ez nem néz ki jó a gyerekek.
2: Ó, azon. Gyerekek, nem, hogy nem néz ki jó, nagyon szarul néz ki. Én mindig szoktam védeni, ugye mindig mondom, hogy nem, nincs akkora baj. De tessék jönni nyugodtan, jó ez még, szoktam mondani, most nem nagyon tudom én se. És az a baj, hogy május van.
3: Az már a mélyvízes rész?
2: Az a mélyvízes rész. Most előttünk még... Ugye nálunk ilyen hirtelen mélyülős, de ez például a korzónot most már 10-20 métereket be kell sétálni ahhoz, hogy bokáig érő vízbe tudjál menni.
1: Igen, ez durva.
2: És mondom a fejleményét, hogy ennek az lesz a fejleménye, hogy megint halpusztulás sajnos.
1: Oda néz, ez a kiszáradt részek teljesen. Te jó Isten!
2: Úgyhogy nagyon-nagyon gáz.
1: Hát és ha így megyünk rá nyárra, ugye? Tehát itt az a kérdés, hogy augusztusra 2 hónap ja, száraz évszak után semmi. Tehát
2: igen, amikor napos idő van, kis széllel megspékelve, akkor egy másfél centi tűnik el
1: annyi
2: naponta.
1: Annyi párolog naponta, így van.
2: Azt most képzeld el, hogy mondjuk 60 nap a 2 hónap, az 60 centi, úgyhogy most vagyunk 60-nál.
1: Akkor az szezon végére kiszáradhat a Velencei.
3: Az RTL-nek a riportját némán nézzük, ugye, és eddig csak ilyen kiszáradt ilyen medreket láttunk, és most pedig egy ilyen távolban rébedő fickó nézi a Dunát, hogy
1: igen.
2: És aztán van víz.
1: És a felirat itt kőkövön nem fog maradni.
2: Itt víz-vízen nem fog maradni.
3: De úgy nézte a Dunát, nem, hogy na, csak ezt egy kicsit arra terelnénk, egy kicsit, ez pont jó lenne nekünk ez a víz.
2: Egyébként igen, tehát hogy ez egy valós terv, hogy a Duna vizét bevezetik oda, valami csatornán keresztül, csak ilyen átemelő szivattyú kéne meg sokszor, 10 millió forint.
3: És hát, hogy sorfalat állunk, és vödörrel.
2: Zseni vagy.
1: Egyébként az nem lenne az építőnél sorfalat meg. És vödör. Vödör.
3: Szóval óriási lenne, nem?
1: Óriási lenne. Zseni lenne. Nem tudom, hány vödör kellene, hogy ezt megköltsük valószínűleg.
3: Mindjárt az egyik hallgató kiszámolja, hogy mennyit kell ki... És ahogyha ugye a Dunából kiszedjük a vizet, ilyen nagy elánnal, akkor majd a szomszédok mit fognak szólni, hogy mire odaja, nem lesz Duna?
1: Igen, alattunk lévők már nem kapnak Dunát. De azt mondjuk, gyerekek, tényleg durván néz ki.
3: Nagyon durván néz ki.
1: Na jól van, oké, ráfordulunk itt a hírekre kora reggel, jó? Meg a reklámra, meg minden fincsiségre. Fújunk egyet, ébredezünk, kávézgatunk, aztán jövünk vissza mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
16: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7 millió 499 ezer forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hogy az alkalmazott mit mondott, azt szerintem. Jó, haló!
2: Hát ja? Ki az?
1: Hát mi van?
2: Már beszél? Benyomta a mikrofont, és beszél?
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feketesség, gyerekek, ez van előttem. Feketesség. De SMS-eket, Viber-t látok, meg akkor majd a másik monitor. Nézem, minket senki nem zökkent ki, gyerekek. Itten nincsen kizökkentés.
3: Nem kaptok el minket.
1: Nem. Hú, figyelj, azért nekem ez még a tegnap annyiszor eszembe jutott, olyan jó helyen voltunk, már nem akarunk állna erről beszélni, csak két mondat, hogy megköszönjük ezeknek a drága embereknek, ahol voltunk. Hát mi tegnap megint háromig motoroztunk. Figyelj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Én utána próbáltam összetenni, hogy még mi volt. Sajnálom, hogy az utolsó pályára ennyire elfáradtunk, de megint egy ilyen nagy mosollyal motoroztam a gyermek iskolájáig, hogy átvegyem a gyermeket. Úgyhogy nagyon köszönöm meg nekik, meg megosztottam a posztot, meg tényleg a legnagyobb Jedik ők. A legnagyobb Jediknél voltunk, nagyon jó volt.
3: De a gyerek akkor már utazik a motorral?
1: Nem. Letettem az iskolánál a kocsit, elmentem motorral, letettem a motort, átültünk az iskolába, hazamentünk a gyerekkel, visszamegyünk majd a motorra.
4: Tehát kell szakkörözni, de a vonat.
3: A gyerek akkor autót vezet?
1: Igen, a gyerek autót vezet 11 évesen.
4: Igen, és most a súli előtt ott áll a motor.
1: Igen, kis túlzással egyébként le van téve, de hogy így adáson keresztül is, mert hogy nagyon, nagyon jó kezekben voltunk, és nagyon, nagyon nagy élmény volt ez. Úgyhogy...
4: Kaptuk az ívet, sírtam mindenki.
1: Ja, nagyon. Felnőtt férfiak elfáradva, izzadtan, fél háromkor még a motor felé görnyedve.
4: De nagy lógó fejjel.
1: Igen, nagyon, nagyon jól éreztem magam. Jók ezek az élmények egyébként, ez a fránya motor, gyerekek, ez annyit ad, hogy ez nem is tudom igazából, hogy van-e most valami, ami jobb.
4: Ja, a gyerekeken kívül. Kiválthatatlan.
1: Kiválthatatlan.
4: Szerintem, szóval, hogy nem is tudom.
1: És az, hogy Sződ, Budakeszi, az még 28 perc, ez továbbra is egyéb motorozás után lassan szintén felfogadatlan. Tehát, hogy ez nem is értem.
4: És az a jó, hogy rákeresel a Vazéba, vagy a Google-ba, beírja, hogy egy óra, és akkor te fél óra múlva ott vagy.
1: És fél óra múlva csekkolsz.
3: Hát, vigyem el ki Budakeszi, mert ott van dolgom, most utána, hogy figyek le. Felülhetek meg?
1: Van egy bukó, simán. Gyerekek, tudjuk az online-t, figyeljük, köszönjük, Zsül már telefonál, aktívban van a YouTube vezérigazgatójával, a Silencium völgybe kapcsoltatja magát, és Mark Zuckerberggel beszél éppen.
3: Silencium völgy.
1: Úgyhogy tudjuk, látjuk, köszi, dolgozunk rajta, tudjuk, hogy sokan hallgatok úgyis minket, látjuk a technikai problémát, úgyhogy beszélünk. Beszélünk róla, csinálunk valamit, jó? Zseni, ez a nyestes csoport. Nézzünk rá, konkrét posztokat, sztorikat várunk,
3: itt van nálam
1: fotókat,
3: minden,
1: most kigyűjtöttél?
3: Mi történt?
1: Semmi, az online, az mérgelődnek. Szóval egy nyestes csoport, azért egy 10 percet, na nézzünk már rá, mert azért tényleg érdekes csoportok, vagy egy kicsi válogatás a nyestes csoportból jöhet.
3: Jó, figyelj, az a helyzet, hogy az a kek, tehát alapvetően nyestekről azt kell megtudnunk, aki esetleg teljesen nyestes,

0: test idegen ebben az országban.
1: Á, nincs olyan szerintem.
0: Hogy a nyestek valamilyen oknál fogva rendkívül vonzódnak a motorterekhez. És alulról bújnak be szerintem, de lehet, hogy vannak, ilyen cseppfolyós testük van nekik, tudom, mint a macskának, hogy kis nyílásokon is ott bekúszkálnak, és akkor egyáltalán. És úgy tekintenek erre a motorháztetőre, vagy motorháztető alatt révő részre, mint egy raktárra per otthonra, és hogyha olyat találnak, ami nem tetszik neki, akkor azt elrendezik. Ezen kívül pedig nagyon szeretnek felhalmozni élelmiszereket. Ez most odáig fajult, hogy egy sült keszeg, egy...
1: De hogy? Honnan szed egy sült keszeget?
0: Nem tudom, de egy sült keszeg volt a legutóbbi találat. Van, akinek tojásokat helyeztek el ott, az a jobbik eset. Ugye van, akinek döglött állatokat, mint a galambokat például. Van, akinek kolbászt kenyérrel. Az nagyon, de úgyhogy a kenyérnek csak a héja van meg, kiadta a belét, és a kolbász be van tömködve a motorizé. De igen, és amit ezen kívül még csinál a nyest, hogy neki valahogy úgy alakult ki a székelési szokása, hogy ha megnézed a természetben, hogy csinálják, hogy ilyen kicsi ágakhoz hozzádörzsöli a kis kloákáját, nyilván nem azon neki, de hát ugye a fenekét, a kis fenekét, és akkor azt ott megjelölgeti, és ez adja meg neki az inget arra, hogy megszabadulhat a ballasztól.
1: És a kocsinál erre, hova dörzsöl?
0: Erre tökéletesen alkalmas, azok a rövid, ilyen 10 centis, hát ezek a antennák.
2: Amit mondtál, az igen,
0: de nem a hosszú, mert akinek hosszú, az igen, érdektelen. Érdektelen.
1: Jó, tehát a kis antennát.
0: Igen, oda megy, és akkor igen, megkormozza, és utána ott hagy neki egy csomagot. És ugye ettől idegesek az emberek, igen, megkormozza a kormozójával, és az a lényeg, hogy ugye egyrészt ugye fel kell kapaszkodni ehhez a kocsira, ami nagyon rosszat tesz a fényezésnek, másrészt pedig, hogy ott nagy topzódások, meg büntetések vannak. És erre...
1: Vagyok, akit még le tud mosni, inkább az, hogy szétregi a kábelt, meg kiszedi a izét, a motorháztetőn van tudod egy ilyen borítás.
0: Igen.
1: Azt nem tudom, hőre, vagy hangra, vagy akármi, és azt állítólag nagyon csanázza, fészket épít belőle a motorházban.
0: Igen, ez egy szivacsszerű anyag, azt szereti, igen, azt nagyon szereti csinálni, de ezen kívül néha felbosszantják őt a kábelek is. Tehát, hogy kétszer megbotlik egy kábelbe, annak a kábelnek mennie kell. Ez igen, egyik. Igen. Ami még nagyon fontos, hogy
2: jó, ugye... de nem mondjál mindent, majd átbeszéljük a csoportot.
0: Ez most már nem az?
2: Igen, nem, hogy ezt majd most jó, még játszik bemelegítés.
0: Ez csak a tudományos bemelegítés volt, és utána el fogom nektek mondani, hogy hogyan lehet megelőzni a különböző tevékenységeket, mert mindenre kitalált valamit a leleményes magyar.
2: Öt antennát rágott már szét. Wow. Öt annak, hányan küzdenek ezzel?
1: És már jönnek az ötletek is, chili szószt kell önteni az antennára, akkor nem dörzsöli oda a seggét.
2: Az a durva, hogy amit egyszer beszél a nyestes csoportról, azóta nekem is feldobja a hírfolyam. Tehát, hogy valahogy hallgatod, hallja a rádió is, lehet, hogy te mit hallgatsz, már mint a Facebook, és feldobja nekik, egészen elképesztő egyébként. Jól van, oké. Alexa itt van velünk, vagy eltűnt, de van. Alexa, szia, jó reggelt! Nincsen. Voltál, de eltűntél. Halló, Alexa! Nem vagy itt. Itt voltál. Na, beírta, de akkor Alexa kilépett a vonalból, de akkor újra. Ja, még nem hívtad, hogy bocsánat, akkor én mentem egy kicsit előre, igen. Ezért kakkant az antenna mellé a bömbimbra a kis rohadék be a Münchenből. Igen, tehát itt közben tudományos dolgok is kiderülnek. Én sem gondoltam, hogy megpocsékolják az antennát, és hogy ennek van egy biológiai
0: ráhúzza
2: oka.
0: Ráhúzza magát az antennádra egy kicsit.
2: És láttad a felvételt, amit mutattál, hogy oda dörzsöli a fenekét, és
0: igen,
2: egy kicsit megcsúnyázza.
0: Így van, na szavaz!
2: Igen. Na, Alexa újra, szia!
3: Sziasztok!
2: Hello Alexa, mi újság, honnan?
3: Székesfehérvárról telefonáltam.
2: Székesfehérvár, nagyon jó Székesfehérvár.
0: Milyen helyzet a
1: nyestel? Látok összefüggést.
2: Igen.
1: Már hogy nem a nyestel, hanem a fezenjeggyel.
2: Ja, fezenjegy, Székesfehérvár, aha. Nagyon jó.
1: Van nyested?
3: Szerencsére nincsen, de szoktam látni az autón a nyomait.
2: Neked is, a lábnyomok, nem?
3: Igen, igen.
2: Van, abszolút, én is szenvedek ettől, igen, nem tudom,
0: este nyest a Pestinnél, azt írják.
2: Igen. Alex, saját vállalkozás, fűtés, vízszerelés? És ezt
3: így
2: csinálod?
3: Van. Én munkavédelm is vagyok.
0: Munkavédelm is?
2: Az mit jelent?
1: Aki megy a szerelőkhöz, megnézi, hogy jól csinálja
0: ott
1: a szerelést.
0: Nem,
3: ahogy a szükséges dokumentumok a működéshez, hogy meglegyenek.
2: Aha, ja, hogy te bent vagy az irodában akkor.
3: Igen.
2: Ja, jó. Ja. Hát ez nem túl izgi, de jó, örülő neki. Irodája. Azt hittem, hogy egy fűtésszerelő, aki terepen dolgozik, és csaj. Na, mondom, abban lenne, az mondom, ilyen ritka. Nem. Mondom, azért az úgy nagyon. Nem egy csajos foglalkozás. Jól van, Alexa. Mi a helyzet? Kivel játszanám?
3: Veled, Balázs.
2: Ó, én nagyon régóta nem játszottak velem.
1: Na, pont ezért.
3: Hát akkor pont ezért kellett bekerülnöm.
2: Igen?
3: Igen.
2: Jó.
1: És már bárkinek ebbe a örült volna, hogy...
2: Konkrétan ebben a hónapban nem játszottam. Azért így múlik el a világdicsőség, gyerekek. Lassan ott tartunk, hogy eltelik egy hónap, hogy...
1: Hogy békén hagynak.
2: Hogy békén hagynak. Mi van itt?
1: Senki nem akar veled játszani.
3: Hát én nem hagylak békén.
2: Mi van itt?
0: Egy munkavédelm is nem lehet elriasztani.
2: Így van.
0: Ez az arra stílusoddal.
2: Ez a beszéd. Na figyelj, mehetünk?
1: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék!
2: Na Alex, akkor kérdezzél, ha már bejutottál, jó? Valami, de valami jó, jót.
3: Emlékszem még a Most Wantedre, mikor a Puskás Petik írta, hogy megmenekültek előled? A Dunajvárosi reptéren?
2: A Puskásék?
3: Így van, így van.
2: A Puskásék a Dunajvárosi reptéren. Emlékszem, az órunk előtt szálltak fel a repülővel, mert valaki késleltette a sorompó felnyitását, ezért...
3: Így van.
2: 10 másodperccel később értünk oda, és elrepültek.
3: Pontosan. Apukám volt, aki az utatokat állt a repülőgépnél, és a felesége volt, aki a sorompó kinyitását késletette.
2: Tényleg? Az apukád állt a forgó rotornál, hogy mi már ne rohanjunk abba bele?
3: Így van, így van.
2: És a felesége volt, aki direkt később nyitotta föl a sorompót?
3: Pontosan.
2: Azt a mindenit, az egész család összefogott ellenünk.
3: Hát, hogyne?
2: Akkor jó. Akkor lejárt az idő.
1: Igen, nem volt benne több.
2: Nem volt ebben több, ez így volt kerek ez a sztori. Ahogy nénél szerintem, hogy megvoltunk. Jól van, hát figyelj, akkor csokoltatom a családot. Egyébként elmondtam neked, de szerintem mi beszéltünk utána valakivel adásban, aki a sorompóról mesélt. Mi nem értettük, hogy miért nem nyílik föl a sorompó.
3: Nem, ő SMS-t írt nektek, én úgy emlékszem.
2: Vagy SMS-t írt nekünk, ő igen, elmondta. Mi megálltunk a reptéren, és nem nyílt a sorompó, és őrjöngtünk, hogy kiszálljunk-e, vagy várjuk meg, amíg nyílik a sorompó, és akkor már sorompó is direkt késleltetve volt.
3: Igen, igen.
2: Kiszálltunk a buszból, elkezdtünk rohanni a repülő felé, de ugye ő odaállt, mert ha nagyon nagy transzban vagy, nem veszed észre, hogy már megy a légcsavar, vagy mi az, és nehogy belerohanjunk, ő már nem engedte, hogy oda menjünk a géphez. A gép az hát nem állt, hanem fordult rá a felszállásra. Ő volt az, aki ott úgy mutogatta, hogy állj meg.
3: Pont, igen, igen, ő volt.
2: Aha. Hát nem mondom, hogy mit adjál át neki.
1: Egy nagyon kedves üzenet.
3: Szerintem hallgatnak ők is.
2: Hallgatnak ők is. Na jól van, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, ez az ajándékod.
4: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
2: Ez a játék, mint a Balázs lett volna a betelefonáló, írja valaki. Megfordult az előviszony. Oké, Alex, tök jó, akkor jó mulatás neked, meg...
3: Köszönöm.
2: Meg ügyes legyen. Legyőztél, de megérdemled, ez borzasztóan gyatra játék volt a részemről.
0: Meg fogjuk majd most cipőzni, hogy
2: átletetted. Igen, a család levert a reptéren, a lányuk megvert játékban, ide valaki. Meg de a család összefogott ellened, micsoda?
0: Megvan a kriptonitod, egy csepp vért küldjem el, légy szíves, a nyakamban fogom hordani.
2: Igen, igen. A dunaújvárosi család az teljesen kicsinál a sorompóval, meg a játékkal. Jól van, csókoltatom a fatert, mondd meg neki, így kell ezt csinálni. Jól csinálta. Jó, köszi játékot, puszi.
3: Én is köszi, sziasztok.
2: Ciao, hello. Ez mi az egész család, ha ellenem van, hallod? Papa áll a repülő előtt, muter nem nyitja a sorompot, kislány betelefonál, még elver a fekete férjen, mi lesz a következő? Kiszúrják az autóm kerekét.
0: Nem adják az adóbevallásodat.
2: Igen, mit akar ez a család tőlem? Miért nem hagynak már békén, igen. A Kufstein határ Innsbruck felé 7 kilométeres dugó van, nem magyar, de ez van, köszönjük szépen. Ez az A93-on, ha érint valakit, akkor csak mondom, hogy ugyanez nem nálunk van, de nem baj, mert mondom. Szabin vagyok, de miattatok korán keltem. Gyerekek, van ilyen, hogy valaki Szabin van, és csak azért föl kell, hogy minket hallgasson. Ne csináljátok.
0: Az ideg kirángatta az ágyból.
2: Ne csináljátok. Tehát aludhatnál 10-ig.
1: De most már mire idegeskedik?
0: Én nem ezt tanítottam nektek, srácok. Aludjatok.
2: Igen.
0: Hát ne legyetek bolondok. Pihenjetek. Aludjatok.
2: Egyszerre meglep, egyszerre jól esik, egyszerre hihetetlen, de egyszerre közben meg tényleg tök jó eső, hogy valaki aludhatna 9-ig, és föl kell, egy félkor benyomja a rádiót, hogy minket halljon. És ilyen félálomban kicsit még ott bóbiskolgatva hallgat bennünket, igen. Feri, holnap játszunk? Ez szörnyű volt.
1: Mert várlak.
2: Mekkora lett volna a pápa Jocit ledarálja a rotor, írja. Joci, figyelj, semmi, írja. Joci, hagyjad, nem érdekes. Leszünk valamit. Igen.
0: Amúgy nem tettek nincsen érzésetek, hogy most volt egy határidő, le kell adni az SZIA bevallást, és tudom, hogy leadtam, de én mindig meg kéne, hogy nézzem még egyszer, leadtam-e.
2: Hát olyan önjáró a könyvelőm, hogy én ezen nem is izgulok. Én nekem fogalmam nincs. Tegnap egyeztettem vele az 1%-ról, beírta, megcsináltuk, de hogy tök ügyi, én ezen nem stresszelek. Nem jó vagy? Neked kell beadni? Nem adja be a könyvelőd?
0: Én nem tudom.
1: Tehát óriási kampányban volt tegnap, hogy utolsó nap egy
0: az a kiderülő egyedül. Emlékszem rá, hogy megnyomtam a gombot, emlékszem. Aztán most reggel mégis úgy lehet, hogy mégsem nyomtam, de szerintem megnyomtam. Elutaltam a tartozásokat, ez a lényeg.
2: Kell egy olyan könyvelő, kicsit többet fizetsz neki, de minden utalást és minden beadást ő intéz.
0: Fizetsz a könyvelődnek, ha jobb én a vagy.
1: Micsoda amatőrség.
2: Mert régen volt egy olyan könyvelő, hogy mondta, hogy miket utaljak el, és mondta, hogy 0-13 bankszámlaszám, és akkor NAV-nak eszi, akkor mindent utalsz. De hogy így...
0: És most miután olyan könyvelőd van, akinek nem kell, azóta magának is utal mindig.
1: Igen, kicsit egy nullával több.
0: Jó hírem van, mindent elutaltam, és fizetésemelést kaptam.
2: Látom az SMS-eket, látom, mennek ki a fizuk, látom, hogy utalgat, mindenféle járulékok mennek be. Tehát ez teljesen... én ehhez teljesen hülye lennék. Szóval én, hogy ott üljek egy gép előtt, és nem tudom, miket utalgassak, nem. Tehát ez mindenre legyen egy jó embered, én azt mondom.
0: Meghúzod a határokat.
2: Mindenre legyen egy jó embered, igen. Igen. Én is felkeltem, de arra, hogy már nem alszom. Köszönjük szépen, ez nagyon fontos.
0: Senkinek se könnyű.
2: Én is Szabin vagyok, de ki kell vinni a gyereket óviba, suliba. Jók vagytok, András. Küldte nekünk. Na jól van, gyerekek. Oké, akkor...
0: Elmondanám amúgy, hogy most ide vagyok, hogy a sütőt is lekapcsoltam el, vagy ezt néztem el, hogy én minden nap háromszor visszamegyek, hogy kihúztam el a halvasalót.
2: Egy ilyened.
0: Nem minden nap, de vannak ilyen időszakai, amikor így annyira nem vagyok ott fejbe, hogy akkor a igen, neked nincs?
1: Ez nincs. Visszamenni, hogy az ajtót bezártam.
2: Én arra megyek vissza, hogy nem zártam.
1: Az mindig, az jó, abban jó vagy?
0: Igen, az ajtót mindig bezárom, mert különben a macska kizakik. A macska ott szokott már állni, hogy menjél előre.
1: Ki tudja nyitni az ajtótokat?
0: Nem, ki tud surranni, hogyha nem zárod be időben.
1: És de akkor... csak becsukod.
0: Igen, de mindig benne a kulcs, és ez egy mozdulat során, mert megszoktam. De néha ugye
1: jó,
0: nem
1: mi a veszélyforrás?
0: Hogy bedugva hagyom a hajvasalót, a macska elkészíti a saját frizuráját, amire hazaérek, OnlyFans oldalt indít, és sokkal több pénze lesz, mint nekem, és nem lesz nem többé szüksége. Ez az igazi, valódi szorongásom.
1: Nem, ha pénze van, az még mindig jó, mert akkor ezt el tud venni tőle.
0: Nem akarja, hogy függjön bárkitől is, látom a szemén.
1: Egy önálló macska.
0: Egy önálló macska akar lenni. Figyelj, amikor nyitom kinek az alutas, akkor látom rajta, hogy rám néz, hogy az utolsók között van. Ennyi.
1: Szóval, ennyit tudsz.
0: Most igen, most oda kell figyelnem, hogy rendezzem a kapcsolatunkat.
2: Zsűl, van egy 17-es végű. Most már a harmadik abuzáló SMS jön. Kérlek,
1: végezd ki.
2: Intézkedj, illetve Eszter, tudod, mi a dolgod a telefonszámmal.
0: Na, Géra.
2: Egyet már töröltem, de annyira prosztó és annyira bántó, hogy légy szíves.
0: Megint a péniszedről?
2: Az a kapcsolat nem tud bántani. Nem bántanak olyannak kapcsolatban, ami nincs.
0: Na, elvették? Badurom a hétvége?
2: Nem tudnak olyannak bántani, amit nincs. Például pénisz.
0: Elvitt a nyest.
2: Nem tudod, csak amikor valaki nem borzasztóan bántó és rossz indulatú, és tudod, ilyen nagyon megkeseredett, az kicsit tegyük partvonalra, és akkor majd írogat valaki másnak. Jó, oké, ma Juli van Eszter hangján ide valaki. Egyébként igen, vannak közös vonásaitok.
0: Van,
2: ez a kényszer, visszamegyek, megnézem, kikapcsolom, izgulok rajta. Kezdenek átfedésedbe kerülni.
0: A végén
2: kerülni.
0: Kiderül, hogy emberek vagyunk mind a ketten. Nagyon durva lenne.
2: Kezdenek itten átfedések lenni.
0: Te azért nem csinálsz ilyen dolgokat, mert te úgy vagy vele, hogy leég.
2: Nem, én úgy vagyok vele, hogy nekem szólnak, hogy jár a motor, Balázs, és nyitva van az ajtód a kocsiba az edzőteremben. Tehát én az ellenkezője vagyok. Mutka csomagtartomat találták meg nyitva a garázsba, ott, ahol járok. Hogy valami direkt van nyitva, csak nyitva van. Kivettem az edzőtudom, de már elfelejtettem, hogy felnyitottam a csomagtartót, és elindultam a táskával edzeni.
1: Ilyenkor mondasz, hogy csak szellőzik.
2: Kész. Átszellőztetem. Én totál a másik véglet, de nem tudom, ez se jó. Na jövő, mindjárt 7 óra van pontosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az Ithaka.hu-n.
4: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
5: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
10: Akció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
13: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
4: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hogy hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertár épületek korszerűsítését is támogatják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak is meg kell felelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
17: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor fontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
16: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Megörülök, hogy nem tudlak benneteket hallgatni. Annyira szeretnék egy picike rádiót, amely még a nagypapának volt kint. A szőlőben hiányoztok, írja nekünk.
2: Mi az akadály?
1: Igen, hát SMS tudsz küldeni, akkor van telefonod, ha van telefonod, lehet, hogy nincs rajta adatforgalom, lehet, hogy nincs rajta 4G, vagy nem tudom, és emiatt nem.
3: Vegyél egy gépet, ezt érezzél neki.
2: Jó, de várj, a kis rádió is mondjuk 4800 forint.
1: Igen, de az drága.
3: Amúgy ezt kéne árulni, hogy ilyen mörcsöt kéne csinálnak a konyaki telefon, és egy kis rádiókat. De van, akinek egész kicsit, nagyon aranyosak.
1: Igen. Tegnap megköszöntem az ilyenek a segítséget, visszajött a bármikor, na ott egy kicsit megfagytam. Aha, de ez miért egyébként? Miért kellett tőle megfagyni? Most hallom, hogy már gyónnak az AI-nak, de nem fárasztalak benneteket AI-os trükkökkel, vagy hírekkel. A Vatikán már AI-t használ gyónásra. Mi van? Beülsz és meggyónod az AI-nak. Hogyan? Ez nagyon altató zene volt, merre van DJ Oti, kérdezi valaki. Gyerekek, nem tehetek, nem menthetem meg mindig.
2: Igen, nem mindig mi vagyunk.
1: Nem tudom mindig megmenteni a zenei kínálatunkat egy Otival, ráadásul akkor elégetjük az összes Oti dalt. Tehát, hogy tényleg ez nem lehet azért így. Nem tudjuk mindig megmenteni, de ígértem egyet, úgyhogy lesz. Igen?
3: Az a? Mosolyodat.
1: Nem, az csak, igen. Szent meggyőződésem, hogy a Szigetre azért mentek el viszonylag nehezebben a jegyek, mert ezzel a dallal indítottunk. Ha ezt nem tesszük be, az egy hónapos sold out két hét alatt megtörtént.
3: Várom már,
1: igen, hogy mondták végre is itt legy. A tíme, aki dolgozom, hogy biztos, hogy ott a választás volt, hogy ezzel indítottuk egy adást, hogy FLM-mel?
2: Szerették, egy csomóan szeretik, ugye, Eszter? Igen.
3: FLM felemel.
1: Na, gyerekek!
2: Na!
1: Egy kis testalkatos hír.
3: Na?
2: Miért pont mi? Megint.
1: Semmi személyes nincs benne. Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
2: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
3: Nagy pocakos.
1: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
3: A legvonzóbb testzsírt?
1: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban. És kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
3: Köszönjétek, visszajük. Szóval... Ne egyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
1: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
2: Igen?
3: Na.
2: Mert, hogy
1: mit mondanak? Igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy...
2: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
3: Nagyon kigyúrt.
1: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
2: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni. Ne szórakozz
3: már. Nálunk csak az néz ki, hogy aki börtönbe szabadult.
1: Igen,
2: és 10 éve minden nap gyúr.
1: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
2: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
1: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
3: Ez úgy nézel rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
1: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
3: Csak mert nézek. Most nem látni akarok, most csak nézni.
1: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebben benne. Nem az jó azért egy kicsit, nehogy is.
3: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban, milyen lélek rajlik. rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
2: És aztán mit tudtál meg róluk?
3: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
1: Hogy borzasztóan unalmasak.
3: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
1: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már.
3: Ez egy
1: friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
2: oda
1: úgy
2: lehet,
1: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
3: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
1: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
3: Hát nem tudom, de...
2: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
1: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
2: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
1: Az 15, és hát van még a 12.
2: Azt mondanád, igen, hogy semmi nincs benne. Figyelj,
3: én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
2: Legyen minőség, legyen tartalom, igen, legyen erő.
3: Íz.
1: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
3: Na, ez hülye.
1: Ez nem így van.
2: Ez tök random.
1: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
3: Nagyon sok pénz a számláját.
1: Így van. És ők a goldigerek, így van.
3: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
1: Nekem kevésbé számít a külső.
3: Szerintem igen.
1: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
3: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél. Ördögnél.
1: Igen.
2: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
1: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
2: igen,
1: ki mit mond.
2: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
1: De
3: az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
2: veszélyesek?
3: Nem azért veszélyes.
1: Oda jön, kockás,
2: Na ezt nem!
1: Hanem...
3: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
2: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
3: Hát és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában. Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér és vödröket a konyha kezdtek.
2: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
3: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rizst megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
1: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%. Vagy
3: hát
1: mondod,
3: ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
1: És ha mondjuk van, jó arc, jó, dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
3: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Igen. Menjen,
2: amerre
1: lát, kedves Péter.
3: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
2: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
2: Csajokat.
1: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál Szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
3: Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
2: gyönyörű.
3: Ez egy átlagos testakar.
2: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
1: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
2: Én ezen jobban meglepődöm, mint szerintem a másikon. Is. Tehát, hogy a férfiaknál ugye a 15% testzsír kisportolt a menő, azt kicsit értem, bár nem értek vele egyet, ugye?
3: És ott nem volt 45%, csak mondom.
2: Igen, ott a 30% itt volt pedig a simán berántották ugye a 45%-os, hogy hívják ott is?
1: Igen, hát mondd ki, húsos puni. Vagy a szó, amit keresel a csattogós. De hülyék vagytok. Most kérdezzük meg Annát, mit gondol erről, miközben az Instant Justin képeit nézegetik. Igen, az én hasam akkor lesz kockás, ha nekifekszem a drótkerítésre. De tök érdekes, meglepő, szerintem meg sokakat meglep, hogy nem a 20-22%-os, nem a nagyon sportos, gyönyörű testalkatú, mindenhol izmos nő, hanem a 30%-ot választott.
3: Hát most már nagyon óvatosan kell járnom kellene a világban.
1: Igen. Nehogy az legyen. Kell, hogy szétlopkosan a szébe kerül.
3: Nehogy itt mi? Na.
1: Igen.
2: Kinézzetek rám. Újabb ajánlat.
3: Igen. Nem olyan lány vagyok.
1: Én aztán nem adom oda magam könnyen. Nem az vagyok. Igen. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó a humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
2: Ugye, hogy? Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
3: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
1: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
3: Nem, azt mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
2: Plusz egy joghurt, az nagyon mindig kell, hogy legyen meg saláta.
1: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
3: Igen.
1: Azért ez, azt nem esik el.
3: És a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
1: Igen.
3: Azért az egy jobb élet stílus, nem? Hogy... De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
2: Lejjebb tudtad volna vinni.
1: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
2: Adjad már egy 25-nél már sikítanál.
3: Szóval 25-nél már felhívnál 112-t. Elnézést, baj, hogy keveredtem. Rátámad.
2: Úristen, megeszik engem is.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
3: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
1: De azóta még jobban pusztítom az anyukat.
3: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De, hogy ez...
1: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
3: De már megint a betemetés, hogy...
1: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő. Meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
2: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
1: Ez az 50 év, így van.
2: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
3: Én szerettem a sorozatokat.
2: Igen. Ez egy plusz, ez is csak most jött.
3: Igen.
2: És egy idő, egy egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
1: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
3: Egyedül lettem volna kövér, hogy gondoljatok bele.
1: Gondolj, el ott ülsz egy kis ütőtáskával, egy fekete térképen, 60-as években. Azt
3: nézni ezekben a régi képeket, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, jön, hoppá! Azért a jövőből jöttem.
1: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
3: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok odafigyel, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy a...
1: Igen. A csúnya...
3: Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
1: Igen,
3: és...
1: figyeljetek, hogy igen, ha csúnya büdi, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
3: Ennyi, a többi azt megoldódik.
1: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
3: Így van.
1: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
3: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
1: Vonzóan csúnya férfi... Mondja, hát,
2: de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
3: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
2: A horgas orra az mindent visz.
3: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen. És amúgy szerintem tök jó, hogyha kicsit ilyen fura feje van valakinek, az jót tesz neki.
1: Hogy furán szép, vagy hogy szépen csúnya.
3: Igen,
1: van benne valami.
3: Kicsit sándít, ilyesmit, tudod?
1: Igen.
3: Legyen személyisége, mert amúgy nem alakul ki, csak hogyha van oka, általában akkor szokott, igen. Igen. Ne gyere, Zsül, megízzak veled egy kapucsinót.
1: Jó, gyerekek, érdekes ez, hogy mennyire változott. Mindjárt megnézzük az SMS-eket, jó?
3: Írjátok olyan embereket, akik kicsit csúnyák, de nagyon szexisek.
1: Jó, tehát minden pasi írjon nekünk nőt, aki csúnya, de szexi?
3: Igen, és a nők is férfiak. Csúnya, de szexi, de rettenetesen elkapnád.
1: Csúnya, de szexi nőket kell. Csúnya, de szexi férfi.
3: Ott van Gerard Depardieu. Annó nagyon vonzó volt. Most tudjuk, hogy igen, most már
2: a
3: tudjuk,
2: többi,
3: hogy utólag...
2: rárakódott.
3: Igen, annyi, hogyha nem zaklatott volna mindenkit meg, nem ásott volna ki hullákat, az sokat dobott volna a megítélés.
1: Nem pisérte volna össze a repülőt. Na jövünk mindjárt.
3: Fél nyolcan.
1: Fél nyolcan folytatjuk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
3: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
13: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6 999 000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
14: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
15: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
19: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7 499 000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires. Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
21: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
22: Drága mennyasszonyok!
23: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
22: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
23: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
22: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
24: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Felmérik Bács-Kiskun agrárgazdaságát. Elindult az idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampány. Telefonos csalók vertek át embereket Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május közepétől országos mezőgazdasági összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal az Agrárium 2026 program keretében. A felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, ami a későbbi támogatások és szakpolitikai döntések alapját is jelentheti. A KSH tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegyében működik az ország legtöbb mezőgazdasági gazdasága, számuk meghaladja a 24 ezret. A térség kiemelkedő szerepet tölt be a szőlő és a gyümölcs termesztésben is. A felmérés során többek között a földhasználatról, az állatállományról, a gazdálkodók életkoráról és mezőgazdasági végzettségéről is adatokat gyűjtenek. A vármegyében csak nem 8000 gazdálkodót érint az összeírás. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónak elmondta, hogy idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
27: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni. Ezen van a hangsúly, hogy ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
26: Csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség 3 büntetett előéletű férfi ellen, akik járókelőket vettek rá arra, hogy a saját nevükre vásároljanak részletre mobiltelefonokat, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a férfiak 2024. februárjában érkeztek Kecskemétre, ahol bevásárló központok környékén szólították le az embereket. A módszerük az volt, hogy pénzt ígértek azoknak, akik vállalták a részletfizetéses vásárlást, majd a frissen megvett készülékeket azonnal átadták nekik. Két ember végül belement az üzletbe, és fejenként egy-egy nagyértékű mobiltelefont vásároltak. A törlesztő részleteket azonban nem akarták fizetni, a készülékeket pedig a vádlottak vitték el. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve előfordulhat kisebb zápor, és élénk lesz az északias szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió
1: 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt arról beszélgettünk most, hogy ugye úgy hagytuk abba, sok mindenről beszélgettünk, itt különböző kutatások alapján, hogy kicsit változik a
2: a nőknél és a férfiaknál az a kép, amit a másik nem szexinek, jónak vagy vonzónak talál. És de a végén ugye úgy hagytuk abba, hogy nem klasszik szép fiú, de van benne valami ronda, nem igazán csúnya, de van benne valami csúnya, ilyen nőket és férfiakat keresünk, hogy írjanak a hallgatók nekünk olyanokat, akik rondák, de szexik. És ez akár pasi, akár nő, nem igazi szépség, de van benne valami, vagy van kisugárzása.

0: Nem? Viszont ha őt kihelyeznéd onnan, és beraknád egy CBA-ba kasszásnak, egy hétköznapi ruhában, a sminke nélkül, egy rossz kedvel,
1: simán
0: akkor elmész mellett, és nem soha nem mondanád, hogy hú, ez
2: az. Igen.
0: És mégis ugye a többi, nem tudom, ilyen tulajdonságot kárpótol.
2: Igen, Whoopi Goldberg.
0: Azért ahhoz kell szerintem a húzáshoz.
1: Igen.
2: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória.
0: Igen, meg ráadásul ugye ő nem is a fiúkat szereti, szóval, hogy az...
3: Jó, egy... most...
2: Oké, okay, most azt mindegy, és akkor rászolod, hogy Whoopi Goldberg. Barbara Streisand?
0: Nagyon szép.
2: Igen?
1: Nagyon az szép. Az orr.
2: Kicsit banja is.
1: Igen.
0: Nagyon szép, igen.
1: Igen.
2: Ugye? Barbara Streisand, nagy orr, banja és göndörhaj. Aha. Azt mondja, hogy nőben Barbara Streisand többen élek, annyira csúnya, hogy már szép pasiban Christopher Lambert, ugye ő volt a hegylakó valamikor. Hát azt nem tudom. Ed Sheeran, sokan írják, nem helyes, de van kisugárzása.
1: Igen.
2: Én ezt nem érzem, de nem nekem kell érezni. Tehát, hogy nekem...
1: Ott valószínűleg ez a kis átlagos vörös fiú, aki nagyot ment, azért abban ez is benne van. Tehát ugye olyan hírességekről beszélünk, akiket meg egyébként szeretünk a tevékenysége miatt, az mindig dob rajta.
2: Aha.
1: Tehát ez Ed Sheerannel is valószínűleg ugyanaz, amit az Eszter mondott az előbb, hogyha egyébként egy ilyen munkásruhában, egy pakoló emberként, vagy egy kukásautón látod, akkor azért nem kapod föl a fejed rá.
0: Igen. Aha. Tehát hogy igen, a többi kvalitása az, ami magas emberi.
1: Igen.
0: Igen, viszont amúgy tök érdekes, mert képzeljétek el, hogy van egy ilyen lista, az a neve, hogy Ugly But Pretty.
2: Ugly but pretty.
0: Igen. Aha.
2: És ebben híres színészek?
0: Aha, férfiak és nők is benne vannak.
1: Na, kiket mind a kettőről.
2: És mondja, hogy akit ismerünk. Vagy
0: jó,
2: aki...
0: az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
2: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
0: Igen, és ő
1: ott
0: sem...
1: is nagyor.
2: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
0: Felhúz a szemölökét, ilyen...
2: Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
0: Igen,
2: ugye?
0: A második, aki viszont nagyon durván Ugly Pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
2: Nicolas Cage, aha.
0: Na?
1: És tényleg.
0: Ugye?
1: Igen, ő se a klasszikus szépség.
0: Nem,
1: a
0: de a mozgás, meg az egész, hogy van benne valami nagyon... Ilyen amúgy az Adam Driver is, szerintem.
1: Őt nem tudom ki.
2: Az Adam Driver a Jedi visszatér, vagy a Csillagok háborújába játszott a rosszat, aki megöli Han Solo-t. A Kylo Ren. Kylo Ren.
0: Kylo Ren.
2: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
0: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
1: Jó, mi van a csajos listát
0: jó,
1: is
0: még hagyd mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
2: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
0: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
2: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, amit játszik. Összejönnék
0: egy szó nélkül. Semmit, soha nem nézni rá csúnyán. De hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
2: hát
0: néz
2: van
0: ki,
2: benne valami, nem?
0: Úgy néz
2: hát,
0: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Na jó. A nőknél?
2: Oké, nőknél ki van?
0: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg. Viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
2: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
0: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
1: 30 kiló az egész csaj.
0: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
1: Hát nem tudom, én sose tudtam.
2: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen, filmen játszott. Benne van valami? Igen?
0: Igen, csak szerintem ő
2: aprócska.
0: Aprócska, meg szerintem ő meleg.
2: Aha.
0: És hogy ettől...
2: Én na, az ő is megkapta.
0: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
2: Aha.
0: Valami ott befogva.
2: Igen. Hagyjunk a földrajzi távolságokat.
1: De ha összefutnák valahol.
0: Kevin Bacon. Bocsánat.
2: Schmidt Mária. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
1: Hát nem, hát
2: ő azért egy jó pali.
1: Aha.
0: Ő az, aki volt James Bond, ugye?
2: Igen, ő volt a James Bond sokáig.
0: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
2: Owen Wilson, igen. Zabu Arpi?
0: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
2: Igen. Vörös szeplős lányok vonzóak, írja valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy van benne valami. Müller Cecília? Jó, nem kell semmi.
1: Fentartások nélkül adjuk.
0: Azt írja valaki, hogy a telexes Fábián Tamás azt mondja, hogy markolnám a haját.
2: Hallottam, hallottam, hallottam.
1: Markolnám a haját.
2: Adjuk a telefonszám.

0: számot.
1: Igen. Azt kő alatt gyík valaki rögezett. Mads Mikkelsen. Na, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
1: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
0: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
2: Igen, a törzsi tetoválás.
1: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
0: Neked bejön? Taszító, taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
1: Aha.
0: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
1: Szent király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valaki, de közben nagyon.
0: Ez a hét szex.
1: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
0: Szálljatok le az uramról!
1: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó sát, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
0: Ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis,
1: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
0: Jack Nicholson!
1: Mi van vele?
0: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összeborzoltad volna?
0: Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
1: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
0: Billy Bob Thornton, tessék.
1: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
1: Honnan jönnek ezek csak így elő?
0: Van egy külön tekervényed erre.
1: Igen.
0: Na, de hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
1: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
0: Hát ugye nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
1: Okay, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
0: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd, tudod. Do you believe in love? Nem, de hogy...
2: Nem mindig ezt énekli, van más.
1: De ez az egy, igazából ez az egy van neki.
0: Meg rengeteg haja van, és aztán nagyon idegesítő lehet.
2: Nem, az nagyon
0: hogy
2: jó.
0: Hogy jön, megy, megint beszorult a széklába alá, jaj. Nem? Ő hogy csinál magának olyan gyeskontyot?
1: Az egy jó kérdés. Dobrev Klárára jöttek még üzenetek, gyerekek?
0: Dobrev Klárát nagyon sokan, de ez azért van, mert jó volt a marketingje, minden ott volt hetekig, hónapokig.
1: Hát igen, most már nincs.
0: Amúgy meg szerintem az van, hogy szerintem Ferivel nekik egy nagyon tüzes viszonyuk volt, őszinte leszek. Igen. Én láttam azokat a képeket fiatal korukból. Igen.
1: Én valahogy nem látom őket mesztelenül.
0: Hát most éppen én se.
1: Te látod? Nem szoktatok elképzelni embereket mesztelenül? Simán. Te látod a Ferkót meg a Klárát?
0: Tudom miért, de nyeltem egyet.
1: Hogy kilép Klára egy ilyen langyos törölköző maga köré tekerve, így ledobja, és Ferkó már ott van egy kis elefánt mintás kis alsónaciában fekszik
0: nem,
1: az ágyon.
0: Nem, én nem ilyennek jözem Ferkót.
1: És azt mondja, hogy gyere Klára, hambe kaplak, és akkor ott van egy ilyen nagyon vad éjszaka. Ti látjátok az ormányos kis boxer alsóban a Ferkót?
0: Nem, én úgy kezdem a Ferkót, hogy ez a fajta ember, aki otthon van egy mackonadrában filmesztelenül, állandóan indokolatlanul.
1: Mackonadrában filmesztelenül, tehát nagyon te jó is.
0: Igen, és mindig van a kezében egy ilyen pohár, mint egy jockeynek volt, tudod, hogy ez, és akkor így csak így beletúr a hajába, és azt mondja, Klára.
2: Gyere itt.
1: Akarod, hogy ledobjam a melegítőt? Azt kérdezzétek el, hogy Vitályos Eszterre is jön nagyon sok.
0: Nem most olyan ellenállhatatlan.
1: Joaquin Phoenix, hát ő igen, ő egy más kategória azért, igen, ebben a formában. És a fiatal Tina Turner, meg közben küldi valaki, a Shrek 8, nem a Shrek, a Shrek 80 éves gyerek.
2: Ezt mondtam, hogy most már 70 fölött van, most már nem, de én most pont ránéztem, és a 20-as, 30-as éveiből olyan képek vannak, hogy csírsz. Gyönyörű a csaj.
1: Igen, tessék, Vitályos Eszter most vagy Shrek 80 évesen?
2: Shrek.
1: Na?
2: De Eszternek sincsenek rossz képei.
1: Na, azért az, igen.
0: Most nézed, hogy izé? Hát nem tudom, azt írek, nagyon tetszik, Eszmeralda. Emlékeztek Eszmeraldára?
1: Igen, nekem kicsit hatalmas mindig mellek,
0: csonka. Hatalmas mellek, ilyen nagy kék szemek, és mindig a semmiből mered.
1: Igen. Gyermekem műtőorvosa úgy néz ki, mint Liszt Ferenc. Lúdbőrös leszek a gyönyörűségtől, ha csak rágondolok. Nagyon vonzó, Pasi. Mari küldte nekünk. Ha szexelni akartok, tök mindegy. Ha gyönyörködni akartok, menjetek múzeumban. Küldte valaki nekünk. Összegezve a mai témákat.
0: Az Ördög Prádát is elmeg ki a főszereplő?
1: A Mary Streep.
0: Mary Streep.
1: Ne haragudjatok, hogy tudom. Ja?
2: Semmi vagy ma reggel.
1: Mi van ma reggel? Csak így.
0: Mindent láttál.
1: Igen, most van a második rész. lesz a moziban. Meg kell, hogy nézzem, érdekel a divat.
0: Igen, szóval Meryl Streep szerintem pont ő is egy olyan nő, aki fiatalon nem volt egy klasszikus szépség, és mégis gyönyörű szép szerintem.
1: Nekem Meryl Streep egy kicsit ilyen, ez a kemény nője, hideg ilyen, valahogy olyan szigorú tanár.
0: Így 76 évesen már nem egy hat latina.
1: Igen, nem látom nagyon hat latinába. Ő volt az, aki az elsírós, nagyon összebújós Clint Eastwood filmet játszott, amire a Clint Eastwood egy fotósa, National Geographic fotósa?
0: Igen.
1: Láttátok ezt a filmet?
0: Igen, és sírtál rajta? Meg fogom nézni újra.
1: Sírtál rajta?
0: Igen.
1: Én igen.
0: Az nagyon szép volt.
2: Igen. Isten, te sírsz egy filmen.
1: Igen, egyre többször. Most tudom, mint sírtam utána, amikor lelőtték Vukapukáját. Nagyon megrázó volt, mikor egy karak megtalálja. Nem, simán. Az egy nagyon szép film, nézd meg.
0: Nagyon szép film. És
1: közösen bögtünk szinte a sereren, érted? Te ott én itt érted. Te egy asztal mellett fröccsöt támasztod, én a kocsiba törölgettem a könnyeimet. Hogy nem
2: igaz. Hisz,
1: egyre idősödünk, egyre szentimentálisabbak vagyunk. De tényleg, vagy érzékenyebbek, vagy nem is tudom mi ezzel, majd ezt megcsinálják egyszer egy férfi klubban témát.
0: Egy nagy sírás.
1: Miért sírnak egyre többet a férfiak, hogy idősödnek?
2: Mert bátrak azért.
1: Igen, meg bátorod?
0: Nem, mert nem szerintem az eltűnik, ugye, mi a férfi hormon? Semmi nem tudom. Az ösztrogén feljött. Az ovuláció, egy időben megjelentek ezek az érzések. Igen, ezt történik.
1: Ezt akarod mondani, hogy ezért nem egy ilyen lelkiérés folyamata ez?
2: Igen, hogy már mered vállalni, hogy már bátor vagy, érted, 20 évesen még mutatni kell, hogy kemény csávó
1: vagy. Van egy érzékeny.
0: Úgyhogy gyorsan nem lehetett túlélni másképpen.
2: Hát, ott nem volt sírás, meg ilyenek.
1: A szívhigyai, ne küldd el a címét, megint elvégül magam. Miért kell elküldeni a címét?
0: Meg azt mondjuk, hogy csapvízben is sok az ösztrogén, szerintem ez van.
1: Én most csináltam vérképet, és egyébként kiderült, hogy magas az ösztrogénem.
2: Na, mellé itt hogy állnak?
1: Szerinted miért vagyok kiborulva egy hónapban három napot?
0: Legyen
1: miért nem tudtok szólni? Miért nem tudtok hozzám szólni? Két-három napot, egy hónapot.
0: És a webibóim is érzékenyek.
1: Igen, igen.
0: Donatella Versace, tessék.
1: Donatella Versace csak agli.
0: Csak agli.
1: Csak agli.
0: De
1: semmi,
0: annak nagyon,
1: semmi
0: de annak
1: soha.
0: Nagyon agli.
1: Semmi soha. Igen. Igen, igen. Na jól van, gyerekek, szóval azért akkor azt is mondhatjuk, hogy sokan vannak rákattamva az ilyen, nem igazán szép, van benne valami, de úgy nem tudod hova tenni.
0: Lady Diana.
1: Hát ő nem, ő azért egy klasszikus szépség.
0: Szerintem meg konkrétan nem egy klasszikus szépség, hanem csak van egy iszonyatos aurája, egy ilyen nagyon bájos viselkedés, minden mozdulata ilyen nagyon szerint,
1: igen,
0: ilyen nagyon finom.
1: Igen, nagyon
0: de ha most megnézed az arcát, csak így keres rá, hogy neki is ilyen hegyes orra van, kicsit furi állkapcsa, így szóval szerintem amúgy ő se egy klasszikus szépség, csak neki
1: lehet,
0: nagyon
1: a körítés,
0: szép.
1: Meg úgy minden szép.
0: De nézd meg, most keres rá. Igen, ő egy gyönyörű lélek, egy gyönyörű, tehát gyönyörűnek látom őt én is, de hogyha amúgy most így nem ismerném, hogy ki ő, csak valaki lerajzol a oldalról, mondjuk nem mondanám, hogy
1: igen. Tessék, Jamie Lee Curtis, na? Rövid hajjal.
2: Igen.
0: Máté Szalkáról.
2: Egyébként,
0: Máté Szalkai.
2: Igen.
0: Hát
2: a papa.
0: Papa
1: Curtis bácsi, ugye a Tony Curtis. Neki vannak magyar, hát hogy is mondjam, csak vonalai, nem?
0: Vagy felmenő, igen.
1: Felmenő, így van. De ő is. Tehát, hogy egy ilyen szigorú biológia tanár, nem?
2: De, aztán, de nem az igazán jó csaj. Az álmod volt, hogy a biológia tanárnő elkapja egyszer, nem? Na.
1: Tehát, hogy... Igen, nálunk volt, aki meg is tette, de ez egy másik történet lenne. Jean Reno?
0: Jean Reno. Ó,
2: békának a kedvenc.
1: Ő se egy igazán jó pasi, nem?
0: És most kerek szemüvegében? Na gyere, te profi!
1: Ó, de jó volt, de jó volt. Én a nagy kékségben szerettem igazán.
2: Az is nagy.
0: És milyen szeme van amúgy? Nézd meg, milyen szeme
1: Csipás.
0: Van.
1: Csipás.
0: Nem. Pocok.
1: Pocok? Mire a pocok szem az egy jó szem? Tehát a pocok szem az egy, azt mondod, az egy jó szem?
0: Szerintem, ha választanom kell szexi és nem szexi állatokat, a pocok abszolút a szexi kategória.
1: Érdekes. Ezt, na látod, szóval, hogy a szexi állatot kéne mondanom. Oké, tessék, mondj egy szexi állatot. Neked a pocok.
0: Igen.
1: Mondj egy szexi állatot.
2: Szexi állat?
1: Igen. Amit úgy, ha megtehetnéd, akkor úgy te is az a faj lennél, és azt jelent, hogy gyere.
2: Akkor delfin.
1: Delfin szexi állat.
0: Fúj, Feri.
2: Miért?
1: A delfin szexi.
2: Ők például kufircolnak úgy is, hogy nem csak fajfenntartásból.
0: Jó, hát igen, de meg egy ilyen sikos, egy ilyen egy tamponformájú állat.
1: Én a hattyút mondom. Szerintem a hattyú egy szexi állat.
2: Hogy lenne?
1: Ahogy
2: már
1: fölemeli
2: tudom,
1: a fejét.
2: Milyen büdös szarik? Náluk tele van a velencei tópartja.
0: Azt mondja, hogy olyan nőt, amelyik nem, most komolyan pedig létrehozni.
1: Miért szerintem a nők nem szarnak büdöset? Ez most hogy?
2: Nem.
1: Csak rózsaszín illatút, rózsa illatút?
2: Így van.
0: Békében egy tulipán felett Google valahol. Nem tudhatja meg.
1: Fölemeli a fejét rá, és azt... Jérem, az a kacsa, várja, bocsánat.
2: Na, jó, de mi a szexi? Hogy belerakja a fejét a vízbe, és...
1: Mondj egy szexi állatot, Zsűl, tessék. Egy, ami neked szexi, ránéz, és azt mondod, hogy szexi.
3: Flamingó.
1: A flamingó. Rózsaszín fugával.
2: Egy lábú. Hogy állandóan fölemeli az egyik lábát.
0: Jó.
1: Tessék, szexi állat a hörcsög mellett.
0: Szerintem
1: Langyos,
0: a vidra.
1: A vidra szexi állat?
2: A mosómedve az. Na, a mosómedve szexi.
0: Az a kis dörzsöli, a kis
2: tenyerét. Az, ahogy dörzsöli a tenyerét, és ízi a fenekét ringatja.
1: Na, az
0: de láttam már a vidrát, ahogy rázol a segéd a tóparton?
1: Igen.
0: Na, aztán a vidra az tökre. Nekem adja a vidra.
2: A mosómedve miért lenne büdös? Hát állandóan vízbe van, mos.
1: Nem, voltam a vadasparkban nemrég, és az egy ilyen mosómedve ketrec, és azért azok büdösek. Tehát a mosómedve, mint szexi állat, azt nem tudom visszatenni.
0: Hát nagyon nehéz szexi állat, de mondjuk egy izé, mondjuk egy gepárd.
1: Egy gepárd szexi? Egyébként ahogy fut, abban van valami. Igen.
0: Ha, de várj, most nagyon kell gondolkodni, ez egy olyan kérdés. Köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, Balázs, mert ez, kell, ez egy önismereti szakasz. Most a reklám alatt ezen fog gondolkodni, hogy melyik a legszexibb állat, és meg fogom addig találni.
1: Válaszold meg. Mennünk egy gyerekek, 3 perc, pontosan 8 óra.
0: Beírtam a sexy animal az internetet, ti ne tegyétek ezt meg. Jó, ezt így,
1: közlekedést segítek. Nem nagyon kaptunk, úgyhogy írjatok, ha valahogy. Mi a helyzet az utakon? Jó, itt vagyunk mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
17: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
19: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
20: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
19: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
22: A Kaszab tűzépen.
0: Revco nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
21: És a homlokzati EPS?
0: Az is készleten van. Viheted rögtön.
22: Kaszap építőanyag kereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
23: Gyermeknap a Martfűi Showmakers Outletben.
24: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
23: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
24: Martfű Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
23: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
25: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
26: Megújult a Herbaház takáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
27: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
28: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
29: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
30: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
31: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
32: Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Indul a nyári utazási szezon. Fertőző betegséget igazoltak egy kiskunhalasi lónál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten. A kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baum.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb, fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. A legkedvezőbb ajánlatok között található belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai város részben is. Több lakás azonnal költözhető, és akad olyan hirdetés is, ahol házi állat tartását is engedélyezik. A legolcsóbb, fotó nélküli hirdetések 100-115 ezer forint körüli áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
33: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
32: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a lovak fertőző kevés vérűségének jelenlétét egy kiskunhalason tartott állatnál. A hatóság tájékoztatása szerint a fertőzés gyanújának felmerülése után az érintett lovat azonnal elkülönítették, majd a pozitív eredmény megerősítését követően a jogszabályoknak megfelelően elaltatták. A szakemberek elvégezték a fertőtlenítést, valamint megvizsgálták az ugyanazon a helyen tartott többi fogékony állatot is, amelyek mind negatív eredményt produkáltak. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és van egy hírünk, ami a közlekedést illeti. Nulla, nem. Azt hittem, hogy van, de nincs.
1: Hamar kifújt.
0: Hamar kifújt, igen, mint az ember rákikkelten, mindig Viberen jön, aztán azt ellapozom, és már nem találom, de nem volt annyira durva, hogy bejelöljem. Tehát csak így valami kis kósza kis közlekedési írecske, úgyhogy minden. Minden oké. Okay.
2: Megtalálta a legszexibb állatot a szünetben, amíg volt rá rendelkezés idő, a hangyász.
0: Hangyász, mint szexi állat? Ugye szexi állatot kezd, hogy mondja egy szexi állatot.
2: Csak írd be azt most, a keresed, hogy hangyász, írd be, hogy hangyász, és mindent érteni fogsz.
0: Hangyász, tudom, hosszú orr, tüskés.
2: Nem tüskés, bundás.
0: Nem tüskés, ő nem hangyás ül. Igen, bundás, hosszú orr, és...
3: Szexi.
2: Tehát kis ül.
3: Hogy néz ki?
0: Mint szexi állat, ugye ezeket keresed, hogy lehet egy állat szexi.
3: Lompos farok. Lehet, hogy ott... Akkor... Megvan, csillog a szeme.
2: Tessék.
0: Így van, csíkos egy kicsit, borzasztóan fura orra van, és hangya ólakba, vagy lyukakba dugja be az orrát, és falja föl a hangyákat.
3: Ja, így hogy van. Ő elől hátul olyan, mint egy hímtag.
0: Igen, hosszú. Minden hosszú.
3: Minden
2: Ennyi. Ez a always look on the bright side of life. Egyrészt másrészt pedig ilyen volt Pablo Picasso-nak is ilyenekkel nyomult. Csak most miért? Most kidobnád az ágyadból?
0: És azt a nyelvet nézd meg. Tehát, hogy ahogy ő belenyal ebbe az üregbe. Belenyal, ugye, vagy üreg.
2: Amúgy kicsit ilyen elefántos, bundás elefánt. Aha.
0: Igen, kezdje hallgató, hogy jó, beteg a műsorra, már egy állat lehet szexi, de lehet. Tehát, hogy valójában a mozgásában, ahogy kinéz, ahogy emeli a fejét, ahogy repül, vagy amit csinál, simán lehet egyébként. Na jól van, viszont tehát, ha már állatok, csak mindenkinek szeretném mondani, hogy legyen nagyon óvatos, mert hogy hazánkban is felbukantak, nem tudom, olvastátok-e, egy ilyen kis állatos kitérő, na. Hogy a hererágú hal, jó? Tehát ez csak úgy mondom.
3: A legnagyobb parám az a hal, ami beúszik a húsz.
0: Ez nem az, ez nem az a hal, ez csak a sima hererágó hal, már a Dunában is fölbukkant, és most úgy néz ki, hogy más édesvizekben is megjelent. Elsősorban férfiak rettehetnek a hererágó hal, ugyanis a Dunában felbukkant, rossz a látása, a diónak nézhet minket, ami kerek, nagy az étvágyom.
3: És egy ilyen roppantás, és véget?
0: Igen. A pacu, ő a hererágó hal, édes vizekben bukkan föl, Magyarországon is megjelent. Emberi fogazat, gyilkos szorítás. Az Amazonas után megérkezett a Dunába.
3: Fölúszott?
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy jött meg.
3: Azt mondta, hogy hús kicsi.
0: Ez egy érdekes. Nem néz ki jól, ő nem a piránya, ugye? De hogy alapvetően az Amazonas vidékéről származik, gyümölcsöket, diófélékkel és magvakkal táplálkozik, nagyon rossz a látása, és minden a vízbe levegő kerekformát potenciális táplálékra néz. Csak
2: nekem,
0: szólok.
2: Nekem volt egy ilyen kollégám.
0: Igen, rossz a látása, és mindent a tápláléknak néz.
2: Igen.
0: Természetes vizekben való fürdőzéskor nagyon vigyázunk arra, hogy nehogy vele találkozzunk, a Duna után egyéb édes vizekben is felbukkanhat. Nem emberekre vadászik, de nagyon rossz a látása, ha kárt okoz, elnézést kér utána. Gömbölydet kerek formákra megy, Feri. Nem vagy veszélyben, fürödtünk együtt.
2: A kis hegyesekkel semmi baj.
0: A kicsi apró láthatatlan hegyesekkel semmi baj nincs, úgyhogy abszolút nem vagy veszélyben.
2: Ha nekem lenne ilyen fogsor, mint ennek a halnak.
0: De nézd meg! Hát azért nem akarod egy balatoni ilyen kis csúszdázás után, hogy becsobbansz a vízibicikliről. Egy ilyen,
3: csak...
0: Nem akarod. Tehát, hogy azért arra felsziszensz.
3: Pacu.
0: Ez a másik nem, hogy pacu, így van.
2: Pacu. Szerintem amúgy ez most egy természetes reakció, mert újra divat lett a fecske, és így reagál rá az evolúció.
0: Így reagál rá. De érzed ennél a hírnél, hogy kicsit ott alul van egy ilyen...
3: Egy nagyon
0: fura bizsergésed?
3: Összehúzod, gyakorlatilag próbáld a heréidet behúzni az alhasadba. Nem, sajnos nem. Pedig akkor biztonságban lennék.
0: Tehát úgy nem érzed, hogy ez úgy, ha rácsipaszkod, nagyon-nagyon-nagyon örömet okozna.
2: De akkor mondjuk beugrasz egy seggest a vízbe, akkor hol mennek a golyók?
0: Hát tud fájni.
2: De visszamegy?
0: Nem, csak úgy érzed, hogy bemegy a gyomrodba. És van egy alhasi fájdalom, ami nagyon erős.
3: A visszamenés, amikor összehúzódik a zacsi, és viszi a golyszikat, az a fájdalom akkor nem,
2: amikor
3: reggel
2: köszönök neked.
3: Nem elég csak, ha tudom, hogy jössz. Nem, amikor ugrasz, fáj, és utána így összehúzódik.
0: De miért csak a férfiakat? Tehát mondjuk a női melbimbót, ő miért nem nézi kerek lebegőtárgynak? Tehát miért hererágó hal? Mi nincs ki?
3: Hát
0: bemész egy mély vízbe, hát mondjuk nincsenek nagyon mély édesvizeink, de hogy ott a bimbóra ugyanúgy.
2: Ez úgy működik, hogy a női melbimbó 3 méteren kezd el ugye kicsúcsosodni, nem? A nyomás alatt.
0: Mint a kigyóborka.
2: Igen, akkor egy stetoszkóppá változik, hogy megpróbálja letapogatni a környezetét.
0: Igen, és azt már nem érdekli a pacu. Ezért ráfordul, mert ott megyünk mellettük kisgatyában, és azt mondja a pacu, hogy te viszont, akkor gyere.
3: Várja, a pacu ugye nem jól lát.
2: Igen, de azt érzi, hogy te tudja, ki vizel a vízbe.
3: Ja, és vizeletre megy, mert a fürdőgatya egyébként meg elrejti a dió alakú golyókat.
2: Igen. Hát már a kié, ugye? Már a kié, de igen.
0: De azt mondja itt Miki, hogy valószínűleg a melbimbóra azért nem megy, mert azt hiszi, hogy ó, a szelep.
2: Beharapni, felfújna magát.
0: És megérkezik.
2: Amúgy érdekes ez a kérdés, mert mi nők nem attól félünk. Én például sokkal jobban félek attól, hogy valami gusztustalanra lépek. Nekem az a parám a víz.
0: Nagyobb az esélyed arra, mint hogy a pacu bekapja a melbimbótokat. Tehát, hogy hiába
2: édesvizik. Kicsit most már akarom is, hogy ez igen.
0: De hogy rálépsz valamire. Aha, igen. Ez igen, a vízben a félelmed.
2: Figyelj, az vagy egy béka rúzik mellettem vége. Ott vége van.
3: Attól, hogy elúszik egy béka.
2: Hát figyelj, hogy hozzád, kicsit hozzád ér, ugye?
0: Egyébként, amikor igen, a Balatonban vagy, és hirtelen rálépsz valamire, amiről nem tudod, hogy mi, egy pillanatra azért tud ijesztő lenni. Én mindig emberi kezet vizionálok. Tehát igen. Azt gondolom, hogy most nagypapát nagyon keresték Szárszón, átúszott egy kicsit lelér, és én találom meg a nagypapát, aki két napja elment pecázni. Tehát van egy ilyen, csak ne ember legyen.
2: Ez egy valódi félelem, amit még utálok a Balaton vízében, amikor van az a felső rétegű, kicsit ilyen lucskosabb iszap, ami langyos tud lenni.
3: És utána tudod, a hidegben besüllyedsz.
0: És elkezdesz süllyedni.
2: És ilyen langyos, és kicsit ilyen mohás érzés is, tudod. És akkor alatta van az ilyen stabilabb iszap. És akkor belelész, és bokáig így rácupom. Tudod, nem?
3: És azt gondolod, hogy
0: és ott valamire rálépsz.
2: Igen.
0: Na jól van, gyerekek. Oké, amivel most viszont foglalkozunk, az elsősorban főnököknek és alkalmazottakkal rendelkezőknek szól. Bármilyen céged van, alkalmazottaid vannak. Keressük a leglehetetlenebb, legfurább felmondási indokot, amivel hozzád alkalmazott odament, és azt mondta, hogy én holnaptól nem jövök, mert... Külső körülmény, belső körülmény, fizetés, családi állapot, de nem azért, hogy most akkor történt valami családban nem jövök, hanem tényleg, amikor nem hittél a fülednek, hogy alkalmazottad, ezért mond föl. Ugyanis találtuk egy hírt, ami arról szól, hogy a 33 éves Duncan Tud nevezetű emberke csinált egy Instagram fiókot a TG nevezetű francia buldogának, amivel eredetileg az volt a célja, hogy dokumentálja a házi kedvenc cukiságát, és egy videójuk, amiben TG egy medencében hűsölt, akkora érdeklődésre tett szert a közösségi médiában, hogy elkezdett a kutya influencerkedéssel foglalkozni, és felmondott a munkahelyén, mert azt mondta, hogy szeretne azért felmondani, mondta a főnökének, mert a kutyája jobban keres, mint ő. Teljesen lehetetlen a helyzet. TG azóta Instagram sztár lett, elképesztően szeretik, ő egy francia bulldog, és londoni munkákat elvállaló férfi, aki valamilyen bútor szabászatban dolgozott, bement a főnököz, és azt mondta, hogy lehetetlen dolog, de ő fölmond, mert a kutyája többet keres. Új házat vett, megnősült, és 2025-ben rájött arra, hogy a kutyája főszerepléséből legyártott videóval sokkal-sokkal több pénzt tud keresni. Bement a munkahelyre, és felmondott. Azért főnökként ezt meghalva, hogy szeretnék fölmondani, mert
3: a kutyám jobban keres,
0: azért az egészen durva. Hatkor kelt, azt mondta, Londonban ledolgozta a napot, nem keresett semmit. Rengeteg szabadsága van, megnősült, és milliómos lett a kutyája Insta tartalmaiból. Egyébként a kutya nagyon cuki. Itt gördeszkázik éppen, ez egy francia bulldog.
2: TJ minden dollárt megérdemel.
0: Igen, TJ nagyon cuki, eleve a francia bulldog szerintem nagyon kedvesek. Itt az van a videó, hogy ő megpróbálja fölpakolni egy gördeszkára, és gurítja a kutyáját. Milliós megtekintés, nagyon sok ezer fontnyi bevétel. A kutya gördeszkázik, ez a tartalom. Úszik, csak a kutyáról forgat videókat. És ott hagyta az eredeti munkáját, hogy köszöni nem.
2: Nagyon tetszik ez a gondolatmenet. Amúgy a világunkról sokat elmond, hogy erre van igény.
0: De nézd meg ezt a kutyát, milyen cuki, hogy áll a gördeszkán. Én nekem volt francia buldogom, de én elfogult vagyok. De rettenetesen aranyosak ezek a kutyák.
2: Veszek neked egy másik kutyát.
0: Nem való nekem.
3: Lenne.
0: Az a baj, hogy ez nem való nekem. Ti mondtatok már föl valaha? Mentetek be főnökre azt mondani, hogy fölmondok? Volt ilyen klasszik munkahelyetek, hogy fölmondtok?
2: Igen. Én mondtam.
0: De elküldtek, vagy fölmondtál?
2: Engem sosem küldtek el.
3: Ja,
0: persze! Mindig felmondtál?
2: Igen.
3: És volt furcsa indok benne?
2: Az volt, dolgoztam egyszer egy nagyon rövid, egy próbaidőt mondtam fel egy helyen, és azért, hogy teljesen más volt a légkör, mint amit mondtak, és csak nőkkel kellett együtt dolgozni, és mindenkinek boxa volt, tehát ilyen tudod, így körbe volt yeah, a filmekben, és volt clear desk policy, ami azt jelenti, hogy az asztalodon egy dolog lehet, ami egy személyes fotó. és másnap egy Kim Jong-un fotót kinyomtattam, hogy én ezt választom. És
0: kinyomtattál egy Kim Jong-un fotót.
2: Igen, igen, ha lehet választani egy képet, akkor a hangulathoz ez felel meg számomra, és azt éreztem, hogy én nem tudok ilyen közegben élni, tehát hogy az emberi mi voltomtól fosztanak meg, és elkezdtem munkáját keresni, úgyhogy az utolsó héten felmondtam, és nagyon rosszul reagált a főnök, az akkori főnök, aki egy hölgy volt szintén, csak nők voltak ott azon az osztályon, aki a kantinban, mondtam fel, ott volt szabad tárgyaló, és elkezdtem üvölteni. És azt üvöltette, soha nem fogja fel, pontosan tudtad, hogy mit csinálsz! Ezt mondta nekem, én meg így...
3: Szaktanári!
2: Azért, mert szaktanári! Igen, igen, azért, mert felmondtam, és azt mondom, igen, csak nem tudom, milyen helyez, tudod, és akkor így ezeket elfelejtették, ugye elmondani.
0: Én adom a Kim Jong-un fotót. És volt, hogy bementél a konyhába, mindenki beszélgetett, amikor beléptél, elhallgattál? Az utolsó, elhallgattak?
2: Ez egy olyan munkahely volt, ahol nagyon nem beszélgetett.
0: Senki nem beszélgetett. Ez egy hideg hely volt akkor, egy ilyen fura hideg hely.
2: Egy kaptárhoz tudnám hasonlítani. Hogy így mindenki, sok szinten sok ember, és mindenki kicsit meg volt törve. Voltak jobb fejemberek, velük lehetett kint cigizni, tudod, de az is már, amikor így cigizned kell azért egy munkahelyen, hogy legyen valami emberi interakció, és ezen kívül, ami volt, még rengeteg adminisztráció, de olyan mennyiségű adminisztráció, hogy volt, hogy egyszer elfeledkeztem egy felületről, még ott is ugyanazt le kell adminisztrálni.
3: Tehát büdös volt a munka, értjük.
2: Nagyon büdös volt a munka, értjük. Eljöttem, igen, az volt az egyik. Meg
3: tudod, mikor lepődnék meg nagyon, ha tegnapi tervedet megvalósítanád, a ízével, a gyantával.
2: Igen, tudod? Igen, az epoxi.
3: És bejönne egyszer ide hozzád az Eszter, ugye ezt az epoxis fürdőszoba cuccot elkezdeni
0: igen,
3: otthon csinálni.
0: Igen, megcsinálni, nagyon megy neki.
3: És, nagyon, és azt mondaná neked, hogy Balázs vége. És megkezdi, miért? Epoxi. Ennyi. Epoxi.
0: Van 6 megrendelésem, jövő hétre meg kell csinálni 4 fürdőszobát epoxiból. Rájöttem, hogy nagyon jó vagyok benne. Azért nagyot néznék. És mit fog csinálni? Sok több stand-up, több előadás. Nem. Epoxi. Nagyon jól megy.
2: Úgy érzem, hogy más irányt vett az életem, Balázs. Szeretném, hogyha eltűnének a fugák a világból, és mindent feltölthetnék epoxi gyantával.
0: És láttam tényleg, hogy már kicsit epoxis a pólódtól, a kezed már egy kicsit ugye elhasználódott, és azt mondta, hogy megvilágosodott. Tehát ezt akarod csinálni.
2: Elkezdtek rálni a szerveim, hogy az allergiás reakciótól.
0: De amúgy, igen, nyilván allergiás, hogy az epoxira, az benne lenne. Igen, de eltántoríthatatlanul fel akarnám mondani.
2: Amúgy én ezt meg tudnám élni jól, szerintem azt, hogy minden felületet simán varázsolnék az epoxival. Ez lenne az életem. Aztán pedig meghalnék rákban.
3: De addig...
2: Csendesen.
0: Szerintem ez tök szép, igen. Igen. Na jó, oké, írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. Azt mondja, hogy engem nem rúgnak ki, soha általában fel sem vesznek, írja egy hallgatónk. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
3: Mire számítottál?
0: Neki köszönni, ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelent meg a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor a főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk. A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
2: Team gyomorsav, ezt teljesen lehetem fogadni.
0: Igen. Volt olyan kőműves tanonc, aki nálunk azért mondott fel, mert nem tudta megjegyezni a habarcsnak az összetevőit.
3: Nehéz ügy.
0: Hogy mit mivel kell keverni, azt mondta, hogy ezt nem bírja megjegyezni, ő inkább felmond. Azért ezek komoly karrierek, nem? Hogy elindulsz valahova, de hogy felmondasz azért, mert nem tudsz megjegyezni valamilyen receptet.
2: Legtöbb emberem úgy most már ghostingol szokott eltűnni a munkahelyekről. Tehát az van, hogy...
3: Föl sem veszünk többet.
2: Így van. Kapja, ha tudsz. Hogy kapják meg a kilépő papírt.
0: Igen. Nekem egy munkavállalom azt mondta, hogy azonnal fel kell mondani, mert nyitni szeretne. Jó, oké, igen. Egy londoni fornetit, mert brutál pénz van, mert hihetetlennek tűnt. Az is, hát Ádi küldött nekünk. Azt nézem, hogy bontott csempét vitt el, soha többet nem tudtam vele beszélni, letiltott mindenhonnan. 4 évig volt velünk. Itt nem látom a felmondási indokot. Lopott valamit, vagy mi lehetett?
3: Basz, nem tudom. De nálam volt olyan pincér, aki az
0: mit mondott?
3: A második napon mondta, hogy hát itt este is kell dolgozni, az neki nem fér bele.
0: Másnap
3: fölvettük, hogy az oké, megfelelsz, és másnap bejött, és mondta, hogy hát ő erre nem számított.
0: Hogy másnap is kell jönni?
3: Nem, hogy este kell dolgozni.
0: Ja. Mondtuk,
3: a testvérem, ez egy étterem.
0: Igen, tehát így kettőkor azért ritkán zárunk be.
3: Igen, hogy ezt nem tudod megcsinálni.
0: És ez a típus, akit sose látsz többet.
3: És soha, mondjuk hála Istennek. Igen. És úgy még mondta neki a főpincér, de ugye tudod, hogy hétvégén is nyitva vagyunk. Tehát, hogy az még látszett volna.
0: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont sem vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
2: Nekem ez nagyon tetszik.
0: Micsoda felelősségvállalás, nem?
2: Meg van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
0: 2 óra után.
2: Így van.
0: Elkezdesz hétfőn reggel 8 óra 10-kor már rohansz, és mászol át a kerítésen. Egyébként van benne vitamin. Mirom az ilyet. Na írjatok, drága hallgatók, 0623-111-111 az alkalmazottunk, a telefonszámunk. Nekem volt olyan alkalmazottam, akit azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. A barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudott beszélni, mert a kutya mellett kellett lennie.
3: Hát ott nem veszem fel a telefon, hát mert megzavarja a kutyát.
0: Húzták szegény a kutyának a fogát, nem tudok mellette beszélni.
2: Imádom.
0: Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kiúzták a fogát. Na írjatok. Jó, jövünk mindjárt 3 perc, van pontosan 8:30. Ha van friss közlekedés, küldjétek azt is. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki

0: Supergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
11: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
13: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedakurt.
16: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol.
16: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
18: Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
21: Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
22: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hogy hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertár épületek korszerűsítését is támogatják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak is meg kell felelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor fontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyen.
1: 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Becsukod, Zsül, mert orkán erejű szél van, kérlek. Köszönöm szépen. Itt vagyunk, és a leglehetetlenebb felmondási indokokat keressük, amivel alkalmazottatok oda ment és felmondott. Nagyon helyes SMS-ek vannak, hogy ki miért mond föl, és mit mondott a munkahelyén. De előtte egy időjárás, Feri.
2: Jó.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Nem tudom megszokni az időjárás jelentéseidet.
2: Nem
1: nagyon
2: most
1: szeretem. Rá. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, istázatok, posztoljatok. Én megoldom, nem. Itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon. Úgy hívják
2: Barázs. Szakállóolajat kell rendeljek.
1: Csináld.
2: Nem lehet.
1: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy csizmát.
4: Az van, hogy a tusa belges volt, ezt gyorsan még elintéztem.
1: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a nyelv, hogy jó vagyatok, meg én itt vagyok.
2: Csináld a dolgodat,
1: érted. Úgy tűnik, hogy tudok segítek.
4: Úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
1: műsorgyártás.
4: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni kell.
1: Igen, kevere van kezdeni. Jó. Abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek.
2: Tehát, jó. Na, végre.
1: Átunk, hogy a nyakatokat jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
4: Aztán olyan feszültnek érzem magam. Azt hiszem, hogy figyelj.
1: Intézd el, fizess be, utald át, rendeld meg, semmivel ne törődjél.
4: A hallgatók nem tudják, hogy szegény Lacinak beállt a dereka, és kapott rá egy morfium tartalmú gyógyszert, és most azt kerülgetem, hogy tudnám megszerezni tőle.
1: Elég komoly elemózsiának tűnik ez a 350 mg-os hatóanyag, ami benne van ebben a tankméretű kapszulában. Abból egyet betolsz, hogy 3 napig nem kerülsz elő.
4: Azt akartam mondani, hogy nem, egy kis pihenés mindenkinek jár.
1: Igen, tudj be egyet, nézd meg. Hát most érted, kipróbálod, egytől nagyban nem lesz, csak ha alsz, vagy 36 órát egyben. Semmi, hát kicsit kiütöd magad.
4: Ennyi.
1: Ugye milyen lehetetlen indokokkal mondtak fel munkahelyen, erről beszélgettünk. És tényleg helyesek az SMS-ek, amik jönnek. Pizzéria vezető vagyok, Pisti a második napon felmondott, azt mondta, allergiás a lisztre.
4: Jaj, szeretem.
1: Gluténos volt? Igen. Haverom vezető egy műszaki nagykerben, a fiatal marketing egy hölgy messengeren közölte, hogy felmondott. Az indok az volt, hogy nagyon kevés kollégán jött el a születésnapi bulijára este. A kollégák többsége 50-es budapesti közelében élő családapa, Andis küldte nekünk. A fiatal marketinges hölgy ezen megsértődött. A kolléga első útja a kamionnal Brunóba vezetett, hívta a főnököt, hogy ez mégsem neki való, ott hagyta a kamiont és hazajött. Stop! A babysitter tűnt el nálunk, hogy átment a patikába, és soha többet nem láttuk, még jó, hogy a 6 hónapos kislányunkat egyébként a lakásba hagytam. A legnagyobb, hogy hozzánk bejött egy csávó, és azt mondta, hogy felmond, mert ő azt álmodta, hogy ki fogják rúgni, de ő ezt biztosan nem várja meg, úgyhogy inkább megelőzi. Dani küldte nekünk. Egyszer nekem azért mondott fel egy alkalmazott, mert azt mondta, hogy soha nem dolgozott még ennyit, és én voltam az első munkahelye. Micsoda ellentmondás. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
2: És igaza van, az nehéz.
1: Nagyon jó. Munkaerő kölcsönző cégnél interjúztattunk, mindenre volt kifogás. Nehéz fizikai munkát nem tud vállalni. Sérve lesz, mondtuk, jó, akkor legyen könnyű fizikai munka, sajtgyártás. Következő beszélgetés zsajzolt le. Á, sajtgyártás, mert nem tudok menni, allergiás vagyok a sajtra. De nem kell megenni a sajtót, munkaruhában, kesztyűben kell dolgozni. De hát a szagára is. Józsefnek nem találtunk munkát, később nem hivatalos céget alapított, és cigaretta csikeket gyűjtött az utcán. Ő lett a csikes Józsi. Szerintetek mi lett belőle?
2: 2014, figyelj, pincér munkatárs azzal mondott fel, hogy összeszedte a pénzt, és végre meg tudja nyitni a jet ski és szörf kölcsönzőjét, de azt nem mondja el, hogy hol, mert nagyon fél a konkurenciától.
1: Zseni,
2: na, ez egy szép,
1: ezt nem mondom el.
2: Titkos.
1: Igen.
4: Nagyon szeretem, akkor az embert nagyon támadnak.
1: Igen. Részegen pici alkes segédmunkás, egyszer egy méteres gödörbe egyedül dolgozik. Egyszer csak ordítozni kezd, kimászik a gödörből, és azt mondja, én ilyen emberrel nem dolgozom felkiáltásra. Elment, mert hogy összevezett saját magával, soha többet nem láttuk. Azt mondja, a saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
4: Ne!
1: Felmond, mert nem gondolt, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Soha. Azt mondja, hogy

0: 15 év alatt megdöbbentő, volt jó pár megdöbbentő felmondás. Ő azt mondja, most nyert Tipmixen, és ebből fog élni. Higgyétek el, ebből a típusból rohadt sok van, hogy megnyerte a lottót, felmond. Volt egy olyan alkalmazottam, aki azért nem vette a telefont 3 napig, mert a, ja igen, a barátnője keresztanyának kihúzták a fogát, a kutyának, ugye ezt olvastam, és emiatt azt mondta, hogy nem tud jönni. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
1: De valószínűleg...
0: De ez generációs.
1: Igen,
2: de jó, ez engem is kikészített volna. El.
0: Ez generáció, hogy, ne, hogy kevésbé bírják ezt a fajta monoton terhelést.
2: Hány szeret meghallgatni, mert az, hogy... Hányszor ide kell, ember?
0: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? De azért az, hogy nagyon elfáradtál, hogy turmixot csináltál, nem? Egyszer jött hozzánk egy srác próbamosogatásra, próbanapra, előtte sírásolként dolgozott. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
1: Mert mire gondoltál?
0: Hogy milyen durvába vannak emberek, ja. Nem?
2: Igen, meg a mosogatás sokféleképpen lehet jó, tudod? Tehát azt gondolod, hogy egy, gondolom, hogy egy sterimóval le kell csapatni.
0: Igen. Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg első, ő nem erre gondolt.
2: De amúgy figyelj, de ez egy olyan ismereti munka, szerintem, hogy rájössz arra, hogy zavarnak ezek az apróságok.
0: Hogy minden megállóban meg kell állni?
2: Igen. Te megállnál minden megállóban, Balázs?
0: Egyébként nem.
2: Szerintem sem.
0: Igen.
1: Jelentkezett a megállóba, hogy föl akarsz állni, nem jelentkezett. Köszönjük.
2: Ebben ennyi volt,
0: igen. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni. Az milyen, hogy lejárt a pékségbe 3 hét, alatt megkizott, elhagyta a pasia, és mondta, hogy felmond.
2: Azt és aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
1: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet, behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
0: Mekkora duma! Józsi, azt nem vagy, azt nem én vagyok.
1: Nem én vagyok.
0: Leklónoztak. Mekkora duma! Egy ismerősömnek éttermen van, felvett egy fiatal szakácsrácot, a barátom. Az első nap felmondott a szakácsrác végzettséggel, mert nem hajlandó megfogni a nyers húst.
1: De hogy lettél szakács?
0: Hogy azért mire elvégzed? Mire kiárod? Mire megtanulod? Elmész a munkára és felmondasz, mert nem fogod meg a nyers húst.
2: Ez egy vegán szakács volt, nem? És akkor az már egy undiguszti volt.
1: Igen.
2: Itt lehet.
0: Igen, vegán szakács, hogy ő nem fogja meg ilyen. Igen. Nem engedtek el, ozorára miatt felmondtam.
1: Hát azt
0: azért az is egy nyomósér.
2: Ez is jó. Egy barátom jelentkezett kasszás melóra. Kiderült, hogy kaszás meló. Kaszálni kellett a vízparton. Nem sokáig volt ott. Egy darab, ez sem múlott az egész.
0: Nem? Igen, kézen, hogy mikor várta a kasszát, és kiment, és a kezébe adták a kasszát, hogy tessék, haver. Akkor csinál. De akkor miért nem mondjuk meg azt, hogy mi a valódi
1: igen,
0: indok?
1: Hogy nem tetszik, ezt fárasztom,
0: az egy ilyen konfliktus kerülés? Vagy könnyebb így elmenni, hogy kilépsz valami hülye indokkal? Még úgyis, hogy kicsit hülyét csinálsz magadból? Hogy kicsit kinevetteted magad? Vagy annyira gyűlölöd, de félsz attól, hogy konfliktust vállalj? De azért ezek elég ostoba indokok. A gyerekek, nem nekem való, köszönöm. Megpróbáltam, nem megy.
1: Váljunk el békében, ennyi. Ja. Nem tudom, mi van ilyenkor az agyban. Tehát, hogy miért mondasz egy ilyen ordas nagy baromságot? Hogy azt gondolod, hogy a főnök ezt beveszi? Tehát, hogy fialt a koca, hogy terhes lett a nagymamám és a többi. HR-eském.
2: Én bevennék
0: mindent. HR-eském. Mondják, hogy miért nem mondják meg a valódi indokot? Miért kell ilyeneket? Miért nem mondja az fia? Nem menj nekem, cevaszki.
2: Mert nem érdemlitek meg az igazságot. Ez van. Mert nem érdemlitek
0: meg. Munkadok. Rohadjatok meg, munkadok. Nem érdemlitek meg.
2: A munkát, hát adjuk be.
0: De ez tipik, hogy így mondanak föl?
2: Infantilisek az emberek, és rettegnek attól, hogy elítéled őket, és nem akarják kiadni ezeket. Meg hogy gyávák, őszintén gyávák.
0: Aha, tehát, hogy ez...
2: igen, és hogy azt mondják, hogy miközben aztán sokkal tisztább játék azt mondani, hogy figyelj, így nem érzem itt jól magam, és van egy megérzés, hogy nekem nem kell itt lennem, úgyhogy nem szeretnék itt maradni. Mert ugye itt ezt elkezdi firtatni, meg ez egy olyan dolognak hangzik, amit mintha meg lehetne fordítani, hogy meg tudnak győzni róla. És ha mondasz valami nagy blödséget, akkor az abban nem fogok elkezdeni, szerintem így az emberek racionalitást keresnek, hogy jó van, hülye vagy cső.
0: Első nap után a csoki gyárban azért mondott fel az ember, mert túl változatos a munka neki. Ő olyat keres, ahol egy dolgot kell csinálni a szalag mellett, ami monoton. Mennyire lehetett változatos a csoki gyárban az a munka, amit kapott? Azt a mindenit. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen, ha az SMS-eket. Azért jó, hogy ezzel nem kell küzdeni, ez a munkaadó munkavállaló sztori, azért felmond, újat keresni, megcsinálni, alkalmazott, elmegy, ott hagy a szakát, csináld, keres egy újat. Ez egy ilyen állandó verkli.
1: Kell vele küzdeni.
0: Mármint, hogy igen, itt igen, nem, itt de hogy egyébként nem. Azért ez egy nagy meló, nem?
2: De, a nagy meló.
0: Nekem azt mondja a barátom, hogy neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
1: nem is mond semmit
0: nem, kisétál... nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs. Hanem, hogy teljes eltűnés is felszívódás.
1: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, átmegy a gyógyszertárba, és nem látod soha többé,
0: és a büdös életben
1: nem jön többet. Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
0: Igen. Abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
2: Arra gondoltam, hogy csinálj magamnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista. Csinálsz
0: egy VIP-es.
2: Egy VIP rádió hallgatók.
1: A hírek alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zügy, gyerünk.
2: Igen, na, benne
0: vagy? Abszolút, persze.
2: Feliratkoztak, lesz az első feliratkozó?
0: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket,
2: te üzemelted a csatornát. Alatt, igen, és minden
0: pénzt keresel belőle, és iratkozzak fel.
2: Belőle, és utána letiltalak.
0: Az imukadó. De jó munkavállaló vagyok, én feliratkozom.
2: Így van.
0: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj. Gyerekek, hétfőn vagy vasárnap este nagy buli van.
1: Bizonyán.
0: Rádió 1-es buli. Úgyhogy csak mondjuk, hogy aki még nem iparkodott, vagy nem biztosította be magának jegyet, vagy nem hallott róla.
2: Vagy nem írt nekem Instagram, hogy létszél, egyemel egy jegyet, mert rendesen benned tűnsz.
1: Van ilyen.
0: Itt nincs adás, itt nincs könyörgés, itt nincs kuncsorgás majd az utolsó pillanatokban. Nagyon nagy buli, vasárnap este, ugye park.
2: De praktikernek a parkolójába fogom árulni egyeket. Jó? Szoknya alól. Fele
0: igen. Árad. Igen. De hogy nagyon nagy buli lesz, és ez vasárnap este, ugye, hát ez már ilyen szokásos szülinapi buli, gyerekek. Nagy fellépőkkel, és az összes Rádió 1-es DJ is, akik nagyon nagy bulit csinálnak.
1: Mindig pünköskor van,
0: pünkös,
1: ugye?
0: Igen, pünkös vasárnap.
1: Pünkös vasárnap, hogy hétfőn tudjál szépen pihenni.
0: Így van. Úgyhogy aki szeretne ott lenni, és jól érezni magát, az csapas a gyerekek, mert aztán vége van.
2: Minek
0: ne legyen itt vasárnap síres. Hát, hogy nem jutsz be, nincs eljegy, nem mész el, nem kaptál, nem vettél. Tessék
2: kiparkodni. Nem tudtál ilyenek.
0: Igen. Jó?
1: Nem hiszem, hogy ő ott lesz, de ha mégis, akkor egy ingyen csókolózást intézünk.
2: Jó.
1: Jó?
2: Jó.
0: Igen. Ugye Szemfeld, a Switch Disco, a Cyril, tehát sokan lesznek. Tóta Bigél, felép az összes Rádió 1-es DJ, a Jaminái, Metzker, Viki, Regál, mindenki ott lesz, Kuki, Lotfi, meg
1: ilyenkor nagy látvány van, tudod, nagy fény, sok ember, jó zene, jó idő lesz, tök jó idő lesz.
0: Barom jó. Vasárnap. Az egész hétvégén. Így van. Jó, Eszter is ott lesz, és nagyon tacsi-tacsiba lesz, azt mondta, hogy nagyon szeretne, hogy mindenkit
2: én
0: egy kicsit...
2: Én a nőgyügyászomra fogok jönni.
0: Szeretnék kicsit mindenkit megdögönyözni, a VIP-ben keresétek, és azt mondja, hogy vasárnap esténként ő extra tacsi-tacsi. Tehát, hogy ott
2: nagyon... Vasárnap este nagy igénye van az intimitásra, mert az még csak az utolsó napja a hétnek, és utána lesz a hétfő, ami sokkal érzelmileg, hogy is mondjam,
1: bevonultak. Üresedés, és akkor kell
2: igen.
1: A töltet.
2: Szóval azt szeretem, akkor idegenek fogdosnak vasárnap este. Ha erre van mód, azt meg tudjuk most oldani, azt megköszönöm. Köszönöm szépen. De egy kicsit Feriről is, aki ugye rögtön a DK alapító gyűlése után fog érkezni.
1: Így van. Ide, én hogy... úgy megyek, hát délután háromra hirdettük meg, ugye ott vagyok. Szerintem 4-re meg vagyunk az összes programponttal, akkor ott Klárával még van egy kis...
0: Fotózkodás, Klára végleg elbúcsúzik, te ugye elbúcsúztatod.
1: Így van.
0: És egy 6-ra te is és a parkban vagy.
1: És már tudok menni.
2: És azt láttátok amúgy, ha már politikáról beszélünk, hogy lecserélték a széket az Országházban? Van a Kövér Lászlónak volt a trónja, ugye?
0: Igen.
2: De nekem, ami ebben az egészben a legkáprázatosabb, hogy megmutatták azt a széket, és ha hátul megnyomod, akkor meg tudod fordítani az ülést, ami ülsz, a párnát, hogy megfordul puhán, magától. Azaz van, ha már túl meg a popódnak, már túlfűtötted, akkor csak megnyomsz egy gombot, megfordítod, és ráülsz a hideg párnára.
1: De jó.
0: Hétfőre kérek egy ilyen széket.
1: Nem értem,
0: hogy miért nem ilyen ülök. Azt a széket hétfőre lopd el nekem, jó?
2: Ja, a múzeumból kell elhozni, hogy most már fogod tudni hozni. De figyelj, gondolj
0: mi az, hogy megnyomsz egy gombot?
2: Hátul. De és én manuális, és megfordul rajta a párna.
1: Ez nem álmodtad. Hűvös a párna.
2: Nem, ez fenn van az interneten a videóról.
0: Tehát ráülsz egy székre,
2: igen.
0: Vagy pukizol, vagy szétrolkodod, megnyomsz egy gombot, és megfordul a párna.
2: És gondolj bele, hogyha ott ül valaki előzőleg, aki miatt meleg az ülés, akkor csak megfordít, és rájössz, hogy kényelmes hidegülésre.
0: Hát ez zseniális.
2: Hallod a BKK-t?
0: Ez valami 100 éves ülés, ezek hogy forog a párnája a gyerekek? Hát ez valami 1900-as évek elején.
1: Miért a parlamentben?
2: Oda figyelj, ott van, és most fogja megfordítani. Ezt figyelj, ilyet még nem
0: láttál. Ne csináld!
2: És gondolj bele, hogyha a BKK-n ilyen lenne az ülés. hogy odaülsz, és tudod, nem...
0: Igen, és nem jó? Valaki szétfingotta az ülésfogot.
2: Vagy valami sokkal rosszabb.
0: Igen. Úgyhogy ez egy ilyen töltfából készült, ilyen faragott, gyönyörű egyébként.
1: Oda néz, ott fordul.
0: Hát megőrül. Na ne.
2: Pif.
0: Ne csináld. De ez nem úgy vagy az egyik elnök, amikor átadja, megfordítja, és onnantól ez a másikon a másik elnökül?
1: Hát de ott igen. Most már utóbbi években nem volt csere.
0: Na jó, de most van a csere, és akkor ja. Forgathatóvá szerelték. Ezt nem tudtam a székről.
2: Ez ilyen volt. Originálban ezt így kitalálták, hogy ne kellene a popikárnak ott ülni a másik után.
0: Azt a mindenségit neki. Ez mennyire menő.
2: Figyelj, nagyon tetszik.
1: Miért az országhez légkondicionálása, amikor még nem volt légkondi, az megvan, hogy működik?
2: Na.
1: Hogy az országháztól, mint én, 1 kilométerre van egy jégtároló verem, ahova a Duna jegét télen betették, és egy folyosón keresztül a föld alatt a hideg levegő beállamlott a parlamentbe a nyári időszakban.
0: Én sétáltam ezen a folyosón. Én dolgoztam a parlamentben.
1: Mit csináltál? Takarítottad a folyosón?
0: Mert ez már nagyon sokszor elmesélt.
2: Pogácsasztom elé jó.
0: Nem, én dolgoztam. Én 1 hónapot dolgoztam a parlamentben.
1: De te ott pincérfiú voltál.
0: Pincérkedtem.
1: Mivel mondtál föl? Nem bírom a tömeget.
0: Kidobtam Matolcsi fél szemét egy gőzgombóc. Nem szeretnék, hogy húsgombóccal dobálozok a fogadásokat. Nem, de 1 hónapot én ott fogadásokat készítettem elő a nagyteremben, a vadászteremben, pakolgattam a csivingeket, mostam a poharakat.
2: De volt ki a leghíresebb politikus, akivel találkoztál?
0: Hát, ez gimi volt, tehát hogy elmondom, mit írunk, és akkor nagyjából össze tudjátok tenni, ez 96-98, tehát abból az érából kell meríteni.
2: Nem akkor Tordján Józsival együtt mazsoláztál az
0: évről? Abszolút, és az volt mindig, hogy amikor véget ért a fogadás, és elmentek a nagyurak, akkor bement a plebsz, és én ott láttam először sokat.
3: Ezt tudtam, hogy ezt fogod mondani.
0: Rózsaszín a Párizsit mondták, hogy nem, te parasztes sonkat, ezt szerencsétettek panembről.
2: Még az oxidálódás előtt láttad a sonkát.
0: Frankon az volt, hogy beraktam egy tányért a mikróba, hát tudod, mennyire volt nekem akkor mikróm 96-ra, és ugye ezek ilyen aranyozott tányérek, és elkezdtek rakni a mikróm, lefőtt a mikróm, ez volt az első munkanapon, és mondták, hogy jó, hülye gyerek, parasztes, és leküldtek, hogy akkor pakolják poharakat, és az volt a feladatom, hogy ki kellett ilyen nagy mosogatógépekből vennem a poharakat, 30 darab egybe, és le kellett vinnem egy lépcsőn, és ott leadni valakinek, hogy a mosogatógépből szálltuk a poharakat. Első nap elfüstöltem a mikrót, mondták, hogy jó, kicsit fogyatékos gyerek, de engedjétek politikusok közelébe.
1: Nem látszott végig.
0: Véget ért a fogadás, és bementünk a első. Nagy csévingeket pakoltunk, ugye ezek a melegítő tálak, ezeket kellett elpakolni, megcsinálni, ez egy hónapos munka volt. És ott álltam a vadászterembe, és tele volt a zsebem kaviárral, meg sokat tekercsem, amit anyukámnak vittem a kórházba. Nagyon beteg volt, de nagyon örült neki.
2: Annyira bármit megadnék, a bárki, akinek van erről információja, adata, emléke, telefonáljon, fizetünk, mindenünk van.
0: Egyébként nagyon szívesen meghallgattam, hogy az akkori ott dolgozók mit gondolnak az akkori énemről.
2: Akkor még egy kis tínó voltál.
0: Hát igen. Csetlettem, botlottam a lépcsőn, vittem a poharakat, remegett a kezem, és igen. De nagyon jókat kajáltam este. Mindenből lettem, és amit tudtam, elloptam. Lekapartam az aranyat a falról.
2: És lenne egy ilyen fénykép, hogy a Tordján Józsinak üzölében, és sokat a kecseletet téged. Ha ezt valakit csinál, éjjel várjuk. Köszönöm szépen. A fiatal Sebestyén Balázs, hogy a kis térkalácson ott.
0: Tudod, milyen jól fizetett egy hónapig? Brutál.
2: Hát arról már hallottunk.
0: Jövünk mindjárt 9 óra van pontosan. Hamarosan
4: folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter. Minden cseppben. Önmagáért beszél.
11: Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
15: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
20: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
21: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
22: Indul a Mindmegett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
23: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
24: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
25: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér, sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazmadással 68 ezer forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu.
26: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
27: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
28: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
17: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
0: Felmérik Bács-Kiskun agrárgazdaságát. Elindult az idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampány. Telefonos csalók vertek át embereket Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május közepétől országos mezőgazdasági összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal az Agrárium 2026 program keretében. A felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, ami a későbbi támogatások és szakpolitikai döntések alapját is jelentheti. A KSH tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegyében működik az ország legtöbb mezőgazdasági gazdasága, számuk meghaladja a 24 ezret. A térség kiemelkedő szerepet tölt be a szőlő és a gyümölcs termesztésben is. A felmérés során többek között a földhasználatról, az állatállományról, a gazdálkodók életkoráról és mezőgazdasági végzettségéről is adatokat gyűjtenek. A vármegyében csaknem 8000 gazdálkodót érint az összeírás. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, hogy idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
1: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni. Ezen van a hangsúly, hogy ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség három büntetett előéletű férfi ellen, akik járókelőket vettek rá arra, hogy a saját nevükre vásároljanak részletre mobiltelefonokat, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a férfiak 2024. februárjában érkeztek Kecskemétre, ahol bevásárló központok környékén szólították le az embereket. A módszerük az volt, hogy pénzt ígértek azoknak, akik vállalták a részletfizetéses vásárlást, majd a frissen megvett készülékeket azonnal átadták nekik. Két ember végül belement az üzletbe, és fejenként egy-egy nagyértékű mobiltelefont vásároltak. A törlesztő részleteket azonban nem akarták fizetni, a készülékeket pedig a vádlottak vitték el. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve előfordulhat kisebb zápor, és élénk lesz az északias szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, drágátok, köszönjük szépen a...
2: Lehetek állatok vagytok,
1: de jó. Az a durva, hogy AI-ja most olyan gyorsan meg lehet csinálni mindent, hogy ugye itt egy parlamenti sztoriről beszélgettünk, és elmeséltem, hogy történt, hogy dolgoztam nyári munkán egy hónapot a parlamentben, a 90-es években, és ugye Eszter kért képeket, hogy ezt csináljátok meg gyorsan AI-ja. Figyelj, legkevésbé durva az, hogy Tordján Józsi ölébe ülök a kisonkatekercseletet. Kávét szolgálok föl a miniszterelnököknek, és...
2: Napi rendelőt, Sebestyén Balázs pincér.
1: Igen, pincérkedem, megjöttek a képek. 95-96 környékén vagyunk gyerekek, tehát hogy így... Sőt, nem is nincs is 96, mert gimiben volt, ez 94-95.
3: Nagyon tetszik az, hogy úgy tudod megfiatalni az AI, hogy kicsi testet csinált neked, de ugyanaz az arcod, mint most. Hogy ettől az egész olyan lesz, mint hogyha egy ilyen szexrapszolga lennél.
1: Igen, nagyon fura, hogy politikusok ülébe beöltettek, akik fogják a combomat, és közben ilyen sonkatekercsek vannak a kezemben.
3: Hogy... Agya úr, de kinek milyen képei vannak rólad? Ez is nagyon tetszik, hogy van ez a, itt még egy barna hajad van.
1: Hogy mit szedett le, igen.
3: Imádom.
1: Szóval, ja, hát gyerekek, nyári munkát én sok minden nyomtam. Nagy nyári munkás voltam, én szerettem csinálni.
3: Tehát akkor... Na, mesélj, miket csináltál?
1: Dolgoztam építkezésen, dolgoztam kertmoziban, dolgoztam parlamentben. Ilyen melóim voltak. Segédmunkás melókat vállaltam ilyen egy hónapokra, az is nagyon tanulságos volt.
3: Porszívóztál medvét a Természettudományi Múzeumban?
1: Nem, takarítást vállaltam. Takarítottam, és ott egy éjszakát bírtam, mert éjszakai takarítás. Na gyerekek, az horror. Tehát szintén a parlamenthez tartozó épületek, Fehérház, ugye mellette ott van, takarítás éjszaka, 9-re kell menned, és reggel 5-ig egy full emeletet meg kell csinálnod.
2: És tök egyedül vagy,
1: és búgaporszívó, és utána leellenőrzik, ott csakoltam ki egy nap után. Tehát mondtam, hogy na ezt nem fogom tudni csinálni. Egy éjszakán keresztül, egy Marikával, meg egy fiatal csajjal épületre elmondták, hogy nyomtatótörlés, asztaltörlés, szemetet kell kiüríteni, hol viszed a zsákot, hogy engeded le a liftbe a szemetes zsákot, és egy irodát, egy emeletet meg kellett csinálnod. Full egyedül, egy porszívóval bolyongtam ott 17 évesen.
2: Na, a tehát, fővárosi úri fiú, érted, a parlamentbe sonka, tekercs és egyebek, mi jutott nekünk vidéken? Na?
3: Neked mi jutott, Feri? Kérdezem, mi jutott neked?
1: Mit csináltál?
2: Nekünk ősszel ki kellett menni fölszedni a cukorrépát, ami kimaradt a földeken, mert a gép elhagyott egyet-egyet. Napokat bókláztál.
1: Napokat bókláztál a szántóföldön?
2: A szántóföldön, és szedted föl a cukorrépákat, érted? Egyesével, egyes verzió. Kettes.
1: Nyomtad?
2: Paprika csumázás. Beültettek egy hangárba, amiben egy Monteverest méretű paprika hegy volt, és neked ki kellett a csumáját tépni.
3: Az nagyon jónak hangzik, amúgy. Hát tetszett volna. Engem nem engedtek kaja közelébe.
1: Igen, mondták, hogy
3: nem. Sőt, neked való munka, várunk téged az adminisztráció.
2: De csináltál valamit?
3: Rengeteg nyári munkát csináltam, mindenféle dolgokat vállaltam.
1: Akkor ezek nagyon mentek, igen, hogy bejelentkeztél.
2: Egyébként meg jó volt.
3: De én már egy másik generációra vagyok ugye a tagja, tehát hogy itt már forgalomszámlálás volt.
2: Nem kell emlékeztetni, hogy öreg vagyok.
3: Igen.
1: Forgalmat számoltál?
3: Igen, forgalom. Amikor kiülsz egy töltésre, és azt kell megszámolni, hogy hány autó megy el. Gondoltad, milyen precízen csinálják.
1: Csak a percre, vagy fél órára, hogy időegység alatt mennyi autó megy el.
2: Volt hozzá kattintgatósod, vagy tollal kellett húzni.
3: Felgény. Akkor volt olyan, hogy jól beszéltem angolul, már ötödikben volt nyelvvizsgám, úgyhogy én babysitteltem sportolókat, úgyhogy azokkal mentem jobbra-balra, sok-sok ilyen tolmácskodás volt, akkor voltak ilyen mindenféle diákunk, ezt a fesztiválokon voltam, találtárgyakosztálya.
1: Szerintem tök alap volt, hogy akkor dolgoztunk. Igen, nem valahogy az benne volt, hogy gimi, elküldött anyád, ne ülj otthon, nem volt az, hogy minden van, nyaralsz, meg jössz, mész.
3: Nálunk
1: és szívesen csináltad.
3: A deal a faterommal, hogy azért, úgy, tehát én zseppénzt kaptam, ugye, nevezetesen 10, az majd 20 000 forintot, és a 20 000 forintnak az volt a feltétel, hogy nyáron egy hónapon keresztül a cégnek kellett dolgoznom a lapám.
1: Aha.
3: És akkor egy hónapon keresztül ott minden ment. Tehát ha van valami, ami gyilkos, az a könyvelésre beülni egy olyan embernek, mint én.
1: Igen.
3: Igen.
1: Balázs akkor jött rá, hogy nem akar normál kétkezi munkából élni. Azóta csak hakán. Egyébként az éjszaka, az kemény. Az kemény volt. Még kis polckival mentem az épület elé, ott álltam meg. örültem, hogy nem kell parkolás fizetni, mert éjszaka volt, és hajnalban mentem haza, és nagyon fáradt voltam. Nyomtunk egy jó 12 órát, na oda nem mentem vissza, tehát azt jeleztem, hogy ez nem nekem való.
2: Amit de az építkezés lenyomtam
1: egy hónapot.
2: Ez mondjuk már nem középiskola volt, hanem középiskola után elköltöztem Szegedre, és semmi melónk nem volt. 20-an laktunk egy albérletbe, én nem is tudom, hogy adták ki, és akkor jött az egyik haverom, hogy óriási pénzeket tudunk keresni, éjszakai meló itt is. Ki kellett menni a szegedi vasútállomásra mindez decemberben, ahol volt 5 darab vagon, ami a Szovjetunióból érkezett, Oroszországból, összefagyott farönkökkel, hogy ezt kell lerakodni.
1: Nem hiszem el.
2: Eskü. És mondtuk, hogy figyelj, hát ez képtelenség. De azt, hogy kezdjetek neki, nyugodtan juttok, ameddig jutok, és egyébként viszonylag jó pénz volt, már nem emlékszem pontosan az összegre, de viszonylag jó pénz volt, és akkor mondtuk, hogy de hát ott van az a markoló, hogy azzal nem lehet ezt valakinek
1: megcsinálni. Ezek nyitott vasúti kocsik.
2: Nyitott, tudod, aminek csak így az oldala van.
1: Fölmászol, és elkezded letobálni
2: az összefagyott, nem tudom, 100 kilós farönköket ketten próbáltuk meg, és akkor egy óra után mondtuk, hogy figyelj, ezt mi nem bírjuk, tehát ez nem létezik.
3: Nagyon szerettem, amilyen fizikai munka, ez a meccsedés. Tehát a meccsedés az egy olyan dolog, hogy na figyelj, hogy ott nem dög lesz meg, akkor soha nem dög lesz meg. Egyrészt ilyen retek meleg van, mindenféle dongók támadnak rád, ragad az egész, és plusz közben ugye fenn kell maradni a fán.
2: És fütyülni kell.
3: És fütyülni kell, igen. Meg a krumpli.
1: Ja, mert nem ehettél belőle? Tehát nyilván nem kell fütyülni, de hogy figyelték, hogy nem az, hogy annyit teszel.
3: Hát nem kívántad annyira
1: azért. Egyébként nem is akartad megenni.
3: Nem volt az, hogy jaj, bárcsak megetni az összes forró medgyet a fáról, az nagyon finom lenne.
1: Igen.
3: Nem volt így rajtam ez a dolog. És arra vágytam egy gyerekkoromban, hogy árulhassak dinnyét, de soha nem tudtam elintézni, hogy dinnyét áruljak. Az nagyon jó lehetett dinnyét, mert akkor még lehetett lékelgetni.
1: Akkor tudom. Még volt a lékelés, persze. Akkor fogtad, meglékelted, bevágtad középen. Ezt most már nincs, ugye elvileg nem lékelhetsz.
3: Igen.
1: Félbevágod, és akkor úgy lehet róla levágni. Na jó, vagy gyerekek, jó idők voltak azok azért. Akkor jó, azzal sok pénzt tudtál keresni. Nem?
2: Fia, a nyaralásodat tudtad belőle fedezni.
1: Hogyne?
2: Elment egy hónapra dolgozni, és akkor utána még el tudtál menni.
3: Mi az a címerezés? Az írják egy csomó, hogy címerezni voltak.
2: Kukorica? Mész szépen a sorokban, 35 fok, rátszál a kukoricapor, a levelek elvágják a bőrödet, és a tetejéről ki kell szedni hogy hívják ezt, ami megtermékenyítő rész.
1: Azt kell letörni a csuma.
2: Igen.
3: Azt a csuma.
1: A héja, a csumája.
2: Milyen csumája? Ja,
1: kóc.
2: Kóc. Igen.
3: A kócot? A kóc.
1: Az annak van neve?
2: Címer.
1: Te az a címer.
2: Az a címer. Ja.
3: De most mi, hogyha rajta marad, akkor utána egész éjszaka bujákodni fognak, vagy mi lesz?
2: Igen, és mindenki összefekszik mindenkivel az kukoricával.
1: Na jó, gyerekek, egy gyors utolsó hír még így a végére, egy a nyári munkák után. Előtte időjárás, Ferenc, mondj valamit, köszönjük
2: szépen. Jó.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Ez már egész nap itt van velünk.
2: Nagyon helyes, jöjjön is.
1: Igen, ez egész nap itt van velünk. Ismerették azt a betegséget, amikor minden arc ismerősnek tűnik? Ti hallottatok arról, hogy van ilyen betegség?
2: Nekem fordítva minden ismeretlennek.
3: Micsoda?
1: Minden arc ismerősnek tűnik. Képzeljétek el, hogy egy angol nő elmondta, hogy abban a nehezen körülírható betegségben szenved, amelyben a valóság és az emlékek határai elmosódnak. Egy nagyon ritka, nem egységesen dokumentált idegrendszeri jelenségről van szó. Minden arc, akivel találkozol, az ismerősnek tűnik. 54 éves a nő úgy él, hogy amikor végsétál az utcán, akkor emberek százai haladnak el mellette, járókelők, idegen arcok, pillanatokra felvillanó tekintetek. Ezek az arcok azonban nem idegenek neki, mindenki ez oda megy, hogy megköszönje neki, köszönjön neki, sztorizzon, beszélgesse vele, mert összeköti valamilyen régebbi élménnyel, ahol ő úgy érzi, hogy volt találkozás. Ami azt jelenti, hogy bemegy a nő vásárolni a boltba, és elmondja, hogy megszólítja a pénztáros nőt, hogy ő a barátnője, és elkezd vele beszélgetni, hogy együtt nyaraltak valahol. Kijön a boltból, megszólít egy másik embert, és nem csak az arcismerős, hanem az érzések is felbukkannak az arca. Mi van?
2: És akkor mindenki a barátod, de igazából nem tudod, hogy ki.
1: Nem tudod,
2: csak
1: hogy
2: van egy emléked valahol mélyen.
1: Igen.
3: Hú, és mindenkivel megázdumálni. Ez egy folyamatos deja vu.
1: Folyamatos deja vu-ben van, és azt mondja, hogy ezek az élmények, ezek régi emlékek ki állnak össze, és nem csak felismeri az arcot, hanem pillanatok alatt legyárt hozzájuk egy történetet, és azzal megy oda vadidegen emberekhez, hogy nem ismersz, hogy én vagyok, együtt nyaraltunk egy hónappal ezelőtt ittesít. Hát azért ez elég sok érdekes beszélgetésre ad okot, nem? Azt mondja, hogy borzasztó így élni, nem is nagyon tudják meggyógyítani. Emlékezett torzulásról, hogy ezzel próbálják összehozni. Nem tudják, hogy pontosan milyen degeneratív elváltozás.
3: Nem, mert hogy simán házas.
1: És, ez, és nagyon szeretne, és nagyon szeretne ismerkedni.
3: Nem, mert minden férfinek ez a megélés a feleséggel kapcsolatban, hogy, hogy olyan történeteket mesél el nekem, nem is tud, pedig ott volt.
1: Na igen, de gondolod, milyen durva lehet, hogy te elmondasz egy történetet, és nem tudod, hogy ez valójában megtörtént-e, vagy nem.
2: Mert
1: nem, hogy
2: de ő tudja, ő azt gondolja, hogy megtörtént,
1: majd elmondják neki, hogy nem. Majd megint emlékszik valamire, tehát hogy magadat is megkérdőjelezed egy idő után, hogy ez a sztori, ez most valós, vagy nem valós. Valid, vagy nem valid. És oda megy, vadidegen emberekhez. Hát azért ezt képzeld el, ezt a szituációt. Képzeld egy piacot. Képzeld egy bevásárlást.
2: Hát hogy... hány emberrel találkozol egy nap? Az utcán, a boltban, mondjuk a munkahelyeden. Ismerősök vannak jó esetben.
1: Én inkább arcovak vagyok, tehát én ezt nem tudom, hogy milyen.
3: Én nem... Olyan ismerős vagy, kisfia, honnan?
1: Igen, miért ülsz itt a kocsi mátsülésén, és milyen iskolatáska a kezedben? Honnan jöttél? Ki vagy te?
2: Mi a neved?
1: Ti jók vagytok, azt memóriában megvan? Tehát, hogy láttad egy éve együtt, van, ültél vele valahol egy buszon, és oda jön, hogy figyelj, nem emlékszel, itt vagyok, egy éve ültünk együtt egy buszon. Megvan? Nem,
2: szerintem nekünk már, hogy ennyi ember gondolja rólunk azt, hogy ismerősei vagyunk, már le is dobja ezt az agyunk. Tehát, hogy még akit egyébként ismersz, már
1: azt,
2: azzal
1: is azt is felejteni akarod egy kicsit.
2: Azt se tudod, hogy honnan.
3: Igen, meg az benne szerintem a nehéz, hogy valakinek megjegyzel a nevét, de nem beszélsz. Sokszor az van, hogy valakivel csak írásban beszélsz. Tehát van egy csomó olyan ismerősöm, akivel vagy levelezek, vagy SMS-ezünk, vagy te szerkesztő valahol, ez meg az, meg az, de soha nem találkozom mondjuk a produkcióban vele, mert őtől, de már nem engedik oda. És ugye vannak ők, ez egy másik univerzum, meg van, akivel csak személyesen találkozod, de soha nem levelezz, ezzel a nevét nem jegyzed meg, de az arcát meg igen.
1: Hány ilyen mozit futtatsz magadban? Fú, figyelj, egyébként tényleg. Komoly. Igen. Magyarországon ez nagyon nem működne, hamar kapna egyet. Igen.
3: Szerintem pucéra menne haza első nap, mert még a kabátját is elvennék tőle.
1: De ez hogy működik, hogy kilép a házból, beszáll a liftbe, és megszólítja a liftben állót, hogy szia, emlékszel. Aztán elindul a kocsi felé, ott megiránéz valakire.
2: Jaj, de jó, hogy összefutottunk, hát mi van veled, 5 éve nem láttalak.
1: Hogy képzeld el azért ez mekkora átok.
3: Szerintem és... el kell kezdeni emelmeztetni. Nem?
1: Tehát az MLM rendszerbe elvinni?
3: Ja, igen, igen, egy ilyen
1: valami abszolút. Jó terméket áruljon?
3: Szerintem egy ilyen embernek, ez egy ez piacirés, aki ilyen jót fel tudja venni a kapcsolatot idegen emberekkel, akkor rá kell ezt a bizalmi pozíciót.
1: Igen,
3: biztosítások,
1: igen.
3: MLM.
1: Igen. Én egész nap ebben vagyok, miért néz, ismerhet ez? Nem, ja, ki ez? Nem tudom, Jézusom. Anyámnak is ez a baja, pontosan ugyanebben a... Fontos, hogy ugyanebben a betegségben. Szerintem én nagyon ideg, hogy anyám anyósom hasonlóban van. Tehát ugye, ez egy ideig kedves. Ez egy ilyen cuki dolog, hogy mindenkivel lehet beszélgetni. De egy idő után azért ez borzasztóan fárasztó lehet.
3: Azt mondja Kicsabó, hogy hozzá annyira egy állomáson szoktak ilyen arcok oda menni.
1: Régen nem látlak azt, hogy 10-es kölcsön. Nagyon régen találkoztunk, igen. Hallgatlak, de amúgy ti kik vagytok. És ezzel mit lehet csinálni? Elindulsz, nem indulsz el? Tehát attól félve, hogy kilépsz az utcára, mindenkihez odamész majd, hogy emléknek gondolod, egy idő után ez szerintem tökre bezár, hogy nem mersz elindulni, mert tudod, hogy nem valid, ami történik kint.
2: Hát
1: nem?
2: Ha tudod.
1: Hát nyilván ő túl tisztában van ezzel. Aztán azt mondja, hogy várjál, ne arról is ott hagyja beszélgetést,
2: mert
1: meglátja.
2: Mert mégis.
1: Mert meglát valakit, akivel viszont beszélnie kell. Azt a mindenségét neki.
3: Nem könnyű.
1: Én brutálisan tudok arcokat felidézni, és neveket az arcokhoz csatolni még inkább. Tehát valakinek ez egy képesség, de hogy évekre visszamenőleg. Ez jó?
2: Azt szerintem tök jó. A béka nálunk ilyen. 10 éve találkozott valakivel 5 percre.
1: Megmondja.
2: Tudja, hogy hol, tudja, hogy miről beszéltek, a nevét meg az arcát.
1: Zsen, ez mindig egy számomra egy ilyen
2: ízlésem. Én mondom, ez honnan?
1: Hogy az Isten minden.
3: De amúgy az ilyen emberek sokkal haragtartóbbak szerintem. Aki így emlékszik, tudod?
2: Ja, mert hogyha bántották, akkor arra.
1: Akkor megjegyzi.
3: Minden tud.
1: Facebookon mennyi ismerőse lehet egy ilyen nőnek?
2: Az
3: hát mindenki. Mert nem is jelölget, őt mindenkit ismer.
1: Igen, tehát azért az milyen lehet? Hány ismerősöd van így? Azt a mindenségét neki. Nem tudsz előtte segíteni, tehát van párja, és a párja is azt mondja, hogy nagyon nehezen kezelhető ez, mert hogy ő megpróbálja elrángatni, hogy nem ismered,
2: most
1: gyere.
2: Most képzeld el, hogy te ilyen vagy, megy melletted a párod, és azt mondja, hogy figyelj, nem ismered, és neked már megvannak a kész emlékeid, és mondod, hogy ne ismerném, hát együtt voltunk 10 éve, mit a diszkóban. És mondja a párod, hogy nem
1: voltunk együtt.
2: De hát itt az emlékem, én emlékszem rá.
1: Igen.
3: Nekem nagyon van egy ilyen furcsa srác az életemben, aki azt mondta, hogy egy Pink koncerten ismerkedtünk meg, de én soha nem voltam Pink koncerten.
2: Hát vagy csak nem emlékszem.
3: De a srácra emlékszem, de a koncertre nem.
1: Na, ez mondjuk tényleg szürreál.
2: Ez mondjuk kemény.
3: De ez nem mi van?
1: Tehát nem voltál Pink koncerten, de a srácra emlékszel, de te sose jártál Pink koncerten, és valami szintén ott találkoztatok.
3: Igen.
1: Tehát valami mind a kettőtök sztoriában közös. Neked a találkozás.
3: A srác egy nagyon karakteres srác, egy félvér srác, 2 méter magas, és hatalmas mikrofon feje van. Tehát hatalmas mikrofon haja van. És akkor mondta, de hát együtt toltuk végig a Pink koncertet, ilyen, hogy tes, hogy mi, hogy para, hogy, mert mi, és fogalmam sincs.
1: De nem lehet, hogy voltál Pink koncerten? De csak egyszerűen kiesett?
3: Én is ezen gondolkodom, hogy lehet tud ilyet az agyad, hogy egy ilyen
1: szintű dolgot sem Pink koncert elfelejtesz. Akkor a trauma volt, hogy egyszerűen kitörlődik. Tehát, hogy így...
3: De srác, akkor miért nem volt trauma?
2: Mert ő meg egy, a jó pozitív részt hozta be ebbe a buliba. Ugye, de láttam
3: ez
2: a
3: nagyon ijesztő. Miért volt trauma?
2: Nem lehet, hogy más koncerten voltatok, de arra már ő sem
3: lépszik. Mi, hogyha ő a hülye? Na, ez a másik. Lehet, hogy együtt dolgoztunk az önkormányzatnál.
2: Na, tessék, csak ahogy
3: én nem dolgoztam. Nem emlékszem rá.
1: Hol van ez a nő? Nincs barátom, meg lehet vele ismerkedni? Laci kérdezi. Ha nem lehet, hogy csak egy szemüveg kéne neki, de... De rohadékok voltak. Nem, neurológusok vizsgálják, létező betegségről van szó, érzéki torzulásnak mondják, borzasztó megterhelő érzelmileg, azt mondja, és azt mondja, hogy most már tisztában van azzal jelen pillanatban, hogy a kapcsolatai nagy része csak az elméjében létezik.
3: Hát ez mindenkinek így van, barátom.
1: Van egy-két ember, akiben biztos, hogy megbízik, de tudja, hogy a nagy átlag, amiről visszagondol, hogy nem tudom, veled motoroztam tegnap, az ő tudja, hogy ez hogy egy fals emlék, és csak az ő emlékében létezik, nem motorozott senkivel tegnap.
2: És akkor fordítsuk meg, hogy képzeld el, hogy oda megy hozzá egy régi ismerős, akivel 10 éve nem találkozott, és elkezdi mondani a 10 évvel, és azt mondja, hogy nem, te nekem ezzel legyen.
1: Igen. Ha hozzám idejön egy ismerés, együtt nyaraltunk, azonnal rávágnám, hogy igen, és tartozol euróval. 1000 euróval, hogy megadnád el rohadni. Így is van, mama. Tartozol, hát kölcsön adtam neked 1000 eurót, emlékszem, akkor ott álltatok az úszómedence mellett, igen. Ki volt az Eszter? Kumpele?
3: Nem, de amúgy most már minden tudnak, hogy vissza fogom nyomozni ezt a szituációt.
1: Hát képzeljük az évet, hogy mikor volt.
3: Matrix. Ez ilyen glitch a Matrixban.
1: Mikor volt 2005? A Pink? 2005.
3: Én 2005-re emlékszem, de...
1: Kezd el átgondolni januártól, hogy melyik nap mit csináltál.
3: Pink koncert, nagy magas
2: férfi. Nagy magas
1: mikrofonja, Kumpele tekintette.
3: Pink koncert Budapest.
1: Pink koncert Budapest. Hol voltál aznap?
3: Azt még az éjjel se tudja.
1: Nem lehet, hogy csak a színeket kevert össze, és Green Day koncert volt?
3: Ez az.
1: Érted? Tehát nem Pink volt, hanem Green volt. Érted? Érted? Érted ezt?
3: Figyelj, nem tudom, de az internet se tudja. Lehetem is, hogy Pink koncert Budapesten. Volt Pink koncert Budapesten?
1: Volt, igen. Még kapcsolatkoncerten is itt volt a Pink ide.
3: Az lesz
2: na,
3: az.
2: Na, voltál kapcsolatkoncerten?
3: Nem emlékszem rá.
1: Kapcsolat. Akkor... Brian Adams, Pink, szerintem őket még...
3: 2006. Június 18-án volt.
1: Veszel, vagy nem, téhom. Igen. Na most már kezd el felderíteni, jó. Meg lesz Kumpele.
3: Írjátok, ott voltatok velem a Pink koncerten. Köszönöm.
1: És küldjetek képet Pinkről, és ezt szerül közösen, jó? Jövünk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
6: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
5: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
19: 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban. Csak 449 forint.
18: További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
20: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
24: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
25: Lámpát keres otthonába,
26: vagy a kertbe?
25: Filippi,
26: ahol fény születik.
25: Igen, igen, igen, Filippi,
26: ne keresse tovább.
25: Filippi lámpa áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
27: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
28: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
29: Kárglász javít, Kárglász cserél!
30: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
31: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
32: Kia. Movement that inspires.
33: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
34: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
35: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
28: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
22: A
35: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
0: Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Indul a nyári utazási szezon. Fertőző betegséget igazoltak egy kiskunhalasi lónál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten. A kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baum.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb, fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető, és akad olyan hirdetés is, ahol házi állat tartását is engedélyezik. A legolcsóbb, fotó nélküli hirdetések 100-115 ezer forint körüli áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
1: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a lovak fertőző kevés vérűségének jelenlétét egy kiskunhalason tartott állatnál. A hatóság tájékoztatása szerint a fertőzés gyanújának felmerülése után az érintett lovat azonnal elkülönítették, majd a pozitív eredmény megerősítését követően a jogszabályoknak megfelelően elaltatták. A szakemberek elvégezték a fertőtlenítést, valamint megvizsgálták az ugyanazon a helyen tartott többi fogékony állatot is, amelyek mind negatív eredményt produkáltak. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Milyen az ideálisnak vélt nő vagy férfi alkat, ezt vettük át, hú, de régen volt. Kora reggel erről beszélgettünk, és nem azok hosszú az eredmények jöttek ki. Igen, hosszú volt, sok minden történt. Nem azok az eredmények jöttek ki, amire számítottunk. Úgy látszik, hogy változik a női és a férfi ideál. És felmondási indokokat is kértünk hallgatóktól, hogy főnökök írják meg nekünk, hogy kinek az alkalmazottja miért mondott fel.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már
2: ez, most
1: ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: oda
1: úgy
3: lehet
1: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az adja, hogy óvó, féltő és szerető.
2: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi a különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
1: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
2: egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül egy, ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
4: veszélyesek?
2: Nem az olyan veszélyes.
1: Oda jön a kockás, ahogy csak kevés a mellé jó este.
2: Na ezt nem. Hanem...
1: Menjünk ne olyan kisportot, hogy olyan izgott vagy.
2: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
4: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem

0: Már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Menjen amerre lát.
2: Jó volt,
1: menjen amerre lát, kedves Péter.
0: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és azt hiszem, mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
2: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
2: Csajokat.
1: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó sej, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vastagabb
0: combok. Most egy olyan nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
2: gyönyörű.
0: Ez egy átlagos test.
2: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
1: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát.
0: Téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
2: Lejjebb tudtad volna vinni.
1: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért na nagyon
2: jó,
1: kis...
2: Eladjad már egy 25-nél már sikítanád.
0: Szóval 25-nél már felhívnál 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
2: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
0: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
1: De azóta még jobban pusztítom az anyukat. Tudjátok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
2: Mire számítottál?
1: Neki köszöni ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelennek a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk.
0: Figyelj.
1: A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
0: Team gyomorsav, ezt te sajátom fogad.
1: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont sem vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
0: Neki ez nagyon tetszik.
1: Micsoda felelősségvállalás, nem?
0: Van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
1: 2 óra után.
0: Így van.
1: Mirom az ilyet. Nekem volt olyan alkalmazottam, akit azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyjának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
2: És igaza van, az nehéz.
1: Nagyon jó. Saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
0: Ne!
1: Felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
2: De valószínűleg...
1: De ez generációs.
2: Igen,
0: de jó, ez engem is kikészített volna.
2: El.
1: Ez generáció, hogy kevésbé bírják ezt a fajta monoton terhelést.
0: Hányszor lehet meghallgatni? Hányszor bírek egy ember?
1: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? Egyszer jött hozzánk egy srác próbamosogatásra. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
2: Mert mire gondoltál?
1: Hogy milyen durvába vannak emberek, ja. Nem? Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg kell, és ő nem erre gondolt. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt két hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a három hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni.
0: Azt és aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
2: Az, na, de az egy jó indok, hát.

0: menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet, behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
1: Mekkora duma! Nekem azt mondja a barátom, neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
0: nem is mond semmit.
1: Nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs, hanem hogy teljes eltűnés is felszívódás.
0: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, át meg a gyógyszertárba, és nem látod
1: soha többé, és a büdös érdő nem jön többet.
0: Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
1: Igen. Abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
2: Arra gondoltam, hogy csinálj magamnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista hatására.
1: Csinálsz egy VIP-es?
2: Egy VIP rádió hallgatók
0: csatornát. A hírek alatt rögzítesz, igen, amiről akkor beszélünk, és zúgy,
2: igen,
0: gyerünk.
2: Igen, na, benne vagy?
1: Abszolút, persze.
2: Feliratkoztok, lesz az első feliratkozó?
1: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket,
2: te üzemelteted a csatornát. Alatt, igen, és minden
1: pénzt keresel ilyen belőle, és iratkozzak fel.
2: Belőle, és utána letiltalak.
1: Az imukadó. De jó munkavállaló vagyok, én feliratkozom.
2: Így van.
1: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na gyerekek, elköszönünk akkor.
0: Ide jó volt ez ma, na?
2: Boldog hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Na. Ja igen, te holnap nem vagy.
2: Én már nem vagyok, most már itt van Juliska, és akkor majd ő lesz az asszony a háznál.
1: Juliska lesz, így van. Megmutatjuk még gyorsan, hogy a naphallgatója nálunk most mit kap. És meg is cserrentjük. Cserrentjük meg, hát a Lackó már bebicegett ide 6 gram morfiummal. Miután betolta a dokiáltal adott gyógyszert, 10-re már fekszik, mint egy elefánt, amit lebénítottak.
0: És neki van igaza, nem? Hát így
1: ne,
0: van jó.
1: Persze, nem kell itt túlzásba esni.
2: Ha szombaton esetleg Nyírbátorban lennétek, szóljatok.
1: Halló!
0: Ki az?
1: Ki az? Az jó van.
0: Elfogadjuk.
1: Hogy hívnak?
4: Halló!
1: Ez jó, ez jó. Szia!
4: Figyelj, bocs, csak azért volt ilyen kicsit távoli, mert éppen Fülesen vagyok. Aztán csatlakozott róla, meg a határa jövök át.
1: Jó, jó, jó, jó, örülünk, te vagy a naphallgatója.
4: Bocsánat.
1: Csak akkor hogy hívnak? Mondj egy nevet.
4: Ferenc,
1: így van. Mutatjuk, hogy mit nyertél, Feri, jó? Figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
1: Egy jó kis utalvány, örülsz?
4: Hát tudnák kiugrálnák innen a helyemről, csak mögöttem van 40 ember.
1: Úgy
2: ne ugorják ki.
1: Küldjük akkor neked. Jó, köszi, minket hallgass, ciao.
4: Köszi, hello.
1: Ciao. Fazon volt, nem? Valamiben nagyon volt. Na jó, van neked akkor jó hétvégét, jó pihenést.
0: Jó pihit.
2: Jó mindent. Természetesen nem fog pihenni.
0: Hétfőn találkozunk.
2: Vagyom a Révkomárom, hétfőn meg Pünköst, holnap. Nem tudom, hol leszek. Írbátor, Nyíregyháza, Budapest. A lényeg, hogy kedden találkozunk.
1: Kedden tali gyerekek, hétfőn is. Puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki

0: Tud támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
13: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak: majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
16: Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
17: Ha több fronton kell helytállnod,
18: le kell adni a prezentációt.
17: Siess, mert elkésünk.
18: Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
19: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égőérzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
21: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
22: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, valamint interneten. Bárhol hallgathattok minket a rádióegygong.hu-n. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós, és egészen 14 óráig rádiózhatunk együtt, és ma is folytatódik a Ki vagyok én játékunk, óranyereményekkel és napi fődíjjal. Már is mondom, hogy a napi fődíj ma is családi belépő egyrészt az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére, valamint családi belépőt nyerhetek a Magyar Nemzeti Cirkusz előadására, akik ezen a hétvégén Kecskeméten vendég szerepelnek. 16 és 17 óra között kiderül, kié lesz a családi belépő, a családi belépők, de óránként pedig ma is két sonkás pizzát nyerhettek a Wellness Grüner étterem jóvoltából. És hogy mit kell tenni? Nyerni szeretnék mondatot, küldjétek a 29 414 020-ra, és akit visszahívok néhány mondatból, ki kell találni, hogy ki vagyok én, lehetek mesehős, cirkuszi szereplő vagy állat is. Úgyhogy innentől kezdve lehet jelentkezni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Lezárult a WhatsApp prémium szolgáltatásának béta tesztje, a Meta így már meg is kezdte az újdonság bevezetését, erről szól mai rovatunk itt a rádió.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, néhány közlekedési információ. Az 5-ös főúton két helyen is figyelni kell. Például Kecskemét Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek a 78-as és 80-as kilométerek között, a fél útpálya van lezárva. De Lajos Mizs átkelési szakaszán szintén az 5-ös főúton hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és irányonként váltakozva lehet haladni. És írja az Útinform, hogy torlódás van az M5-ös autópályán, a Szeged felé vezető oldalon, Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, úgyhogy aki teheti, az 5-ös főúton tud kerülni. Ha van információtok, 76-414-010 a telefonszámunk, várom a közlekedési információkat, és SMS-ben, Viberen pedig a nyerni szeretnék üzeneteket, ki vagyok én játékunkra. Jelentkezhettek még, hamarosan Hype a Tondolát is meghallgatjuk.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél!
17: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
1: Rádió 1!
19: Folytatódik!

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Az Aston Villa nyerte meg a labdarúgó Európa Ligát, miután a tegnap esti isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol klub története során először nyerte meg az Európa Ligát, míg a csapat edzője Unai Emery már 5-5-ször emelhette magasba a második legrangosabb európai kupasorozat trófeáját. Hétvégén véget ért a szezon, és rögtön beindult a játékos mozgás a labdarúgó MB2-ben bronzérmes Kecskemétnél. Tegnap hivatalossá vált, hogy 5 idény után elhagyta a klubot a csapatkapitány Belényesi Csaba. A 32 éves középhátvéd az MTK-ban folytatja pályafutását. Belényesi utódját gyorsan megtalálta a KTL, hiszen éppen az MTK-tól csereüzlet keretein belül megszerezte a 30 éves Szépe Jánost. Kapusposzton is csere történt, a szerződése lejártával távozó Varga Bence helyére az Ajka korábbi kapusát, a szabadon igazolható Szabados Istvánt igazolta le a Lilafehér együttes. Nagyon izgalmas körülmények között nyerte meg utolsó hazai mérkőzését a Kecskemét a férfi kosárlabda NB1 playout szakaszában. Ivkovics Stojan együttese hosszabbítás után 96-93-ra verte az NK a Pécset. Az alsóházban 9 meccsből 7-et megnyerő KTL szombaton Oroszlányban zárja a szezont. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Bibi Rex a Faithless közösével folytatjuk, és hamarosan egy hallgató válaszolhat a kérdésre, hogy ki vagyok én, és nyerhet pizzát.

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A rádió egy gongon.
1: Haló?
2: Haló, haló, Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból.
1: Szia.
2: Hello.
1: Kem vagyok?
2: Krisztián, meglepődtél?
1: Egy kicsit igen.
2: Hát aki küld nyerni szeretnék üzenetet, számíthat arra, hogy egyszer felhívjuk, hogyha a szerencse rámosolyog.
1: Igen.
2: Na hát játszunk egy Ki vagyok én játékot. A játékszabályok tiszták, ugye?
1: Igen.
2: Mondok néhány mondatot, és ki kell találni, hogy ki vagyok én. Kezdjük azzal, hogy nagy vagyok, és szürke vagyok. Ebből mire következtetsz?
1: Nagy és szürke.
2: Mondjam tovább?
1: Igen.
2: Igen, mert most szűkül igazán, hogy hosszú ormányom van, és szeretek vizet spriccelni. Ki vagyok én?
1: Hát egy elefánt.
2: Pontosan, elefánt voltam. Gratulálok, pizzát nyertél a jó válaszért cserébe.
1: Köszönöm.
2: Két sonkás pizza a tiéd, és az esély is megvan a családi belépőkre, amit délután sorsolunk, ugye cirkuszbelépő és gyereknapi rendezvényre az Újjár Élmény Arénába. Ez is meg lehet, legyél telefon közelbe délután is.
1: Nagyon jó, várom akkor.
0: Figyeld a Rádió egy gong legújabb játékát, ha úgy érzed, te is tudod a választ a következő feladványunkra. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
2: Jelentkezzetek a játékunkra, SMS Viber számunk 2094140-20-as. Következő órában a múlt heti kerékpáros körverseny tapasztalatairól hallhattok majd. Bűnnyomában című műsorunkkal jelentkezünk egészen pontosan majd, és Hertz Purple Disco Machine Wonderful Life című dala indítja a délelőttünk utolsó óráját. Itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. Lapozz az emlékeidben, és találd ki, milyen cirkuszi mutatványra vagy szereplőre melyik mesehősre gondolt a Rádió egy gong műsorvezetője. Ha tudod a tutit, családi cirkuszi belépőre számíthatsz a Magyar Nemzeti Cirkusz kecskeméti előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Bernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forint. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
11: A Kaszab tűzépen. Refkón nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
10: És a homlokzati EPS?
11: Az is készleten van. Viheted rögtön.
12: Kaszab építőanyag kereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
13: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet, úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21.30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Június 10 és 13 között ismét megáll az idő. Bonnie Tyler, Earth, Wind & Fire, Snap, Too Unlimited és még sokan mások. Ez a Deja Vu Fesztivál, ahol a legnagyobb legendákkal bulizhat. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Csap le a jegyekre! DejaVuFesztivál.hu.
15: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
16: Indulj teljes gázzal a nyárba a 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
17: Házépítésben gondolkodsz?
18: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
17: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
18: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
19: Gyerektáborok a nyári szünetben.
0: Irány a VR Expert élményház.
19: gamereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hogy hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. Az önkormányzat tervei szerint a belváros fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertár épületek korszerűsítését is támogatják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak is meg kell felelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
23: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
22: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most Rádió egy gól.

itt a Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is a Ki vagyok én játékunkra folyamatosan tudtak jelentkezni. A 29-414-020-ra írjatok, hogy nyerni szeretnék. Ki vagyok én? Púpok vannak a hátamon és a sivatagban élek. Szerintem ez is egy egyértelmű válasz. Cirkuszbelépők és az UVR élmény aréna családi belépője is vár rátok. A mai napi nyereményeket említettem, és persze itt van az óra nyereménye is, hiszen óránként adjuk a

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. A bűnnyomában a rádió egy gongon.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat.
3: Tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket és hallgatókat.
2: És üdvözlöm mai vendégünket, dr. Szilágyi József rendőr őrnagy urat, aki a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályvezetője. Jól mondtam, remélem a...
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, hibátlanul tökéletesen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: A beszélgetésünk első apropója az, hogy néhány nappal ezelőtt zajlott le Magyarországon egy olyan sportesemény, egy közúti kerékpárverseny, ami azt hiszem nem csak Magyarországon, Európa, illetve világszerte nagy érdeklődést váltott ki, és ennek a közlekedési biztosítása egy nagyon nagy szakmai feladat volt, ami vármegyénben őrnagy úr felelt ezért a munkáért. Ossza meg velünk ennek a munkának az érdekes részleteit.
4: Nagyon szépen köszönöm. Én előjáróban úgy tudnám összefoglalni, hogy utólag visszanézve óriási megtiszteltetés volt, és tényleg, ahogy szerkesztő úr is mondta, ez a vármegye életében egy meghatározó volt. Hát nekünk ez egy 2,5-3 hónapos felkészülés volt. Egy olyan összetett és komplex feladat volt, ami kihívások elé állított minket, egy nemes kihíváshoz, és így utólag mondhatom és summázhatom, hogy amelynek úgy gondolom, hogy illetve hát a szervezők visszajelzése alapján is maximálisan eleget tudott tenni a vármegye rendőri állománya.
3: Igen. Mi volt itt a külön kihívás adott esetben, ami erre a megyére, erre a szakaszra jellemző lehet?
4: Számos kihívás, számos olyan dolog jut most eszembe, amelyet, hogyha, és amivel kezdeném, és amit kiemelnék, az a Kecskeméti rendőrkapitányság illetékességi területe. Már olyan speciális helyzetet eredményezett az útvonal, hogy amikor a versenyzők lejöttek az M44-es autóútról, akkor lakitelek közigazgatási területére léptek be, ami ugye a Kecskeméti rendőrkapitányság illetékességi területe. Tehát a Kecskeméti rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztály vezetője volt az, aki az egyeztetés során oda állományt kellett, hogy szervezzen, a biztosításban együttműködtünk, majd amikor a versenyzők haladtak tovább, Tiszaalpár irányából elmentek Kiskunfélegyháza városa irányába, és itt jött a Kiskunfélegyházát követően visszatértek újra a Kecskeméti rendőrkapitányság illetékességi területére, hiszen érintették Fülöp Jakabot, majd Orgoványt, és úgy mentek el Izsákra. És itt a logisztikát említette, és én erre csatlakoznék rá, hogy felmerült az is, hogy a lakiteleki szakaszon biztosító rendőri állományt, amikor a zárást oldjuk, átmozgatjuk az orgoványi szakaszra. De a verseny dinamikájából kifolyólag ezt nem tudtuk megvalósítani, hiszen olyan gyorsan haladtak a kerékpárosok, hogy nem fogunk tudni állományt átmozgatni, nem fogunk tudni zárási pontokra ugyanazon embereket alkalmazni, teljesen két különálló vonal szakasznak a biztosítását kellett megszervezni, például Kecskeméti rendőrkapitányságnak, amit maximálisan el is végeztek.
1: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
5: Hát jó zenék vannak, feldobják napomat.
1: Rádió 1 gong.

0: a bűn nyomában. A Rádió egy gong és a Kecskemét Közbiztonságért Alapítvány közös műsora két hetente csütörtökön 11 órától.
1: Ilyenkor a verseny útvonalára betorkoló minden egyes útvonalat zárják, tehát valakit, vagy rendőrt, vagy polgárőrt, vagy valakit oda kell állítani, tehát olyan nincs, hogy valaki egy betorkoló útról mondjuk egy személyautóval beajtasson a verseny idején. Jól gondolom ezt?
2: Tökéletesen, sőt ez volt a kérés, ez volt az, ami a versenynek az egyik olyan alapfeltétele, hogy ott szemben ne érkezhessen jármű. Amikor megkezdtük a felkészülést, akkor igyekeztem én is minden rendőrkapitányság közlekedési osztályvezetőjével végigjárni az adott útszakaszt, és úgy, hogy azt mondja a szerkesztő úr, minden egyes mezőgazdasági gyűjtőútnál, bekötőútnál, számozott közútnál, két vagy egy számjegyű főútnál végigmentünk, megálltunk, és megnéztük lakottelepből például a kijelölt gyalogos átkeléket, a zebrákat is, hiszen oda is, hogy azt is el kellett érnünk, hogy oda gyalogos nehogy beléphessen a versenyzők elé. A balesetet mindenképpen el kellett kerülni, meg kellett előzni. És a szervezővel, amikor végig gurultunk, akkor kifaggattam mindenről. A trikók színétől elkezdve a haladási sebességről, és amikor mondta nekem, hogy lesznek olyan szakaszok, ahol ilyen 70-80 km/h sem kizárt.
3: Igen, is kérdezni, hogy mennyivel mennek.
2: És volt három sprint szakasz, Bácsvár megyében Félegyházán is volt sprint szakaszuk, Kiskörösön is volt sprint befutójuk, és utána Kalocsán is. Tehát azt le kellett, de azt bevallom töredelmesen, hogy mivel az lakottelepen belül volt a felkészülésnél, a 80 km/h-t azt nem követtünk el lakottelepen belül, azért sebességtúllépést.
1: De engem nagyon érdekelne egy kérdés. Például, hogy vegyük a Fülöp-Jakab-Jakab szállás közötti szakaszt, azt személyesen ismerem egyébként, az majdnem végig erdő, vadveszély. Hogyan lehet erre felkészülni?
2: Úgy voltunk vele, hogy amikor azt megnéztük, hogy így a vadak ritmusát, hogy hajnalban, éjszaka, hogy mozog, megül a vad, hogyha, és abban bíztunk, hogy esős időt követően napsütés, hogy hát ha a vad is kicsit megül, nem mozdul ki, nem akar meg kiváltani a területről, és pont Bács-Kiskunvár megye volt az, ahol talán a TV közvetítésben is megvolt, hogy egyőzik-e, de pár centivel átment a sőt, de ott kellett a kerékpárosnak is, a kerékpáros versenyzőnek a rutinja. A versenyzők mindenre fel vannak készülve, ahogy a melléket ábra is mutattam, mert nagyon szép és sikerült egy rövid fékkel, és akkor az állat el tudott szaladni előttük.
1: Az Zsáki úton volt, azt hiszem, hogy Félegyháza
2: után? Én úgy tudom, igen, Félegyháza után, de még Jakabszállás előtt, mert Jakabszállásnál küldte nekem a főszervező a videót, annyit maradt, hogy hopp, ez majdnem megvolt, ennyi volt a videóban, tehát mondom, mi jöhet még, hogy mi lesz még, hogyha itt már még el se értük Jakabszállás, de már beugrott egy vad.
3: És volt azért még izgalom.
2: Még nem értünk be Jakabszállásra, és hívott a Kiskörösi rendőrkapitányságon a közlekedés rendészeti osztályvezető kollégám, hogy Páhinál valószínűleg baleset van. Azonnal felvettem a kapcsolatot a tevékenységirányítási központtal. Egyéb információnk nem volt, annyi volt, hogy jelzés érkezett, nem bejelentés.

0: Bűncselekmények, ügyészségi hírek és történések. Ez a Bűnnyomában, a Rádió egy gongon.
1: Önnek, mint a vármegye közlekedés biztonságáért felelős első számú vezetőnek, melyik az a kérdéskör, ami azt tudnám mondani, hogy leginkább kavics a cipőjében, amiről legtöbbet kell beszélnünk, és amiről valamit tenni kell, mert napi szinten probléma a közlekedés biztonság szempontjából. Mi az a kérdéskör?
2: Számomra, hogyha meg lehet fogalmazni egy ilyen krédót, akkor ez nagyfokú azonosságot mutat a vármegyei vezetésnek a célkitűzéseivel. A baleseti számok ne halljanak meg a közutakon, sőt, tovább megyek. Ha a baleset bekövetkezik, akkor mindenki se fogba sérüljenek. Én azt mondom, nem a Achilles sarkunk, mert nem gyenge pontunk. Uh-huh. Nem gyenge pontunk, hanem az a terület, ahol tenni kell és csinálni kell, és ennek mentén kell felállítani azokat a programjainkat, meghatározni azokat a stratégiákat, és szándékosan a stratégiát, ha alkalmazom, és nem a kampányt, mert a kampány jellegű tevékenységet mi most már próbáljuk egy kicsit meghaladni. Itt Bács-Kiskun vármegyében most már évek óta stratégiában gondolkodunk, mind a közlekedés rendészetnek mind a két oszlopa, maga a megelőzés, a prevenció, és maga a rendészet területén is próbálunk stratégiai szemléletet bevezetni, és a stratégia mentén szervezni a mindennapjainkat. Tehát én azt mondanám, hogy minden, ami számunkra a legfontosabb, és amit cselekményt és tevékenységet kifejtünk, az azért van, hogy ne halljunk meg, sőt, tovább menjek, ne is sérüljünk meg a közlekedésünk során a közutakon.
1: Mi a személyes véleménye az elektromos roller problematikájáról?
2: Én nagyon sok beszélgetést, akár lakossági fórumokon, vagy csak megállítanak az utcán, nagyon, most már van mögöttem tapasztalat, amit rengeteg beszélgetésből gyűjtöttem be. Van, aki úgy, hogy ez probléma, vagy nem probléma. Ne azt nézzük, hanem azt nézzük, hogy egyre népszerűbb közlekedési eszköz.
3: Tehát megkerülhetetlen.

0: Kerülhetetlen. Gyors mobilitást tesz lehetővé, könnyen szállítható. Én nem is az...
1: Környezetbarát,
0: ami nagyon fontos, és szerintem egyre népszerűbb lesz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt meg kell haladnunk, hogy ez fontos vagy nem fontos, lesz vagy nem lesz, itt fog velünk élni. Ugyanúgy a biztonságra törekedjünk. A rollernél is a sebesség pontos megválasztása, legyünk láthatóak, és az, hogy tartsuk be azokat a szabályokat, mire gondolok, járdán közlekedünk vele, vigyázzunk a gyalogosokra.
2: Milyen gyakorlati tanácsokat adna a rollerrel közlekedőknek, ugye a roller vezetőknek, hogy így mondjam, mi az, amit feltétlenül be kell tartaniuk, nem különben a közlekedésben résztvevők más kerékpárosoknak, vagy akár gyalogosoknak, jellemzően ezekkel való ütközés, ugye velük való ütközés az, ami balesetet okoz.
0: Igen, hogyha itt két irányból is közelíthetünk, hogy mit várunk el magunktól, és mit várunk el attól, tehát hogyan tudunk segíteni másoknak. Hogyha magunkra szorítkozunk, és azt mondjuk, hogy mi mit tudunk megtenni, akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy szabályosan közlekedjünk. Sebességet jól válasszuk meg, legyünk láthatóak, és vigyázzunk például a gyalogosokra, hogyha járdán közlekedünk, hiszen ők védtelenek. A rollernek még mondjuk, hogyha halad egy bizonyos sebességgel és esik valaki, nagyon könnyen sérül. Gondoljunk bele, hogyha fejét beüti valaki, lehet olyan fejsérülést szerezni, ami akár tragédiával is végződhet. Tehát nem játékszer, viszont azt mondom, egyre népszerűbb eszköz, itt lesz közöttünk, amit biztonsági tanács, vagy ilyen a biztonságos közlekedést be lehetne így, és azt lehetne mondani, figyeljenek magukra rolleresek, másokra, és törekedjenek a biztonságra.
1: Őrnagy úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, minden jót kívánok.
0: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Ez volt a Bűnnyomában. A következő kihallgatás két hét múlva csütörtökön a Rádió 1 Gongon.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 12:30 után 3 perccel járunk. A Ki vagyok én játékunkra folyamatosan tudtak jelentkezni. Óránként adjuk a 2 sonkás pizzát, és családi belépőink vannak. Gyermeknapi rendezvényre, illetve most hétvégére a Magyar Nemzeti Cirkusz Kecskeméti előadására. A családi belépő 2 felnőtt, 2 gyermek részére szólnak. 29 414 020 az SMS Viber számunk. Itt lehet a játékra jelentkezni. Még mindig várom, hogy nyerni szeretnék üzeneteket. Lady Gaga-val folytatjuk hamarosan, ez lesz a Dead Dance.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársaság előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Gyerekkori emlékeket idézünk a Rádió 1-kunk legújabb játékában, melyel pazar gyereknapi nyereményekre számíthatsz. Ki vagyok én? A

0: a rádió egy gong, közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópályán két helyen is karbantartók dolgoznak, sávzárás mellett. Budapest felé Kecskeméttél, a 91-es kilométernél, illetve Szeged felé Kunszállásnál, a 102-es kilométernél torlódásra kell készülni a munkálatok miatt. Az 5-ös főúton Lajos Mizsa átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet haladni. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: játékban.
1: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gombol.
2: Hello.
3: Halló, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gombol. Ki van a vonalban?
2: Jó, Miki, Sanyi vagyok.
3: Sanyi, veled játszunk most, úgyhogy ki vagyok én játékban. Itt vagy. Ott, mit csinálsz egyébként? Dolgozol?
2: Igen, igen, dolgozom.
3: Mennyire szoktatok mesét? Mesét nézni a családdal? Mennyire van idő?
2: Nagyon szuper lenne, főleg így gyereknap alkalmával.
3: De mondom, mennyire szoktatok mesét nézni?
2: Előfordul azért, vannak kedvencek.
3: Oké, okay. Mit néztetek legutóbb, melyik mesét?
2: Vajanna.
3: Annyit segítek, hogy mesehős szereplő leszek, és akkor mondom az információkat, hogy tengerben élek, és nagyon szeretném megtudni, hogy milyen lehet az emberek világában élni.
2: Hableány.
3: Ó, nagyon ráéreztél.
2: A Sellő más néven.
3: Hát a kedves Sellőlány vagyok, ezt az információt még tartogattam, de igen, milyen Hableány is? Mi a rajzfilm címe?
2: Ariel, azt hiszem a, úgy van, a mesehősnek a neve.
3: Ariel, a mesehős és a kis hablány mesére gondoltunk. Oké, megvan a két sonkás pizza.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon szuper.
3: És megvan az esély a családi belépőkre. Hány gyermek van egyébként?
2: Hát, ha nagyon jó lenne. Az igazság szerint az volt, hogy nagyon szupi, azért is rendkeztem. Úgy a gyereknap alkalmából tök jó lenne, hát ha.
3: Hány gyermeketek van?
2: Egy fiam van.
3: Egy kisfiad van, és szoktatok cirkuszba is járni?
2: Igen, voltunk már kétszer.
3: Na hát most is meg lehet az esély, illetve meg is van az esély, hogy cirkuszba eljussatok, mert a délutáni sorsoláson akkor részt veszel, Sanyi, jó?
2: Köszönöm szépen, nagyon szuper.
3: Lehet követni Sanyi példáját a következő órában is, illetve nyerni szeretnék üzenet. Indul a két órás Daily Mix Tóth Abigail és Accent közösével, ez lesz a Sugar Daddy.
4: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. Lapozz

előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Bernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
7: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
12: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
13: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba a 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
17: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Felmérik Bács-Kiskun agrárgazdaságát, elindult az idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampány, telefonos csalók vertek át embereket Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május közepétől országos mezőgazdasági összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal az Agrárium 2026 program keretében. A felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, ami a későbbi támogatások és szakpolitikai döntések alapját is jelentheti. A KSH tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegyében működik az ország legtöbb mezőgazdasági gazdasága, számuk meghaladja a 24 ezret. A térség kiemelkedő szerepet tölt be a szőlő és a gyümölcs termesztésben is. A felmérés során többek között a földhasználatról, az állatállományról, a gazdálkodók életkoráról és mezőgazdasági végzettségéről is adatokat gyűjtenek. A vármegyében csak nem 8000 gazdálkodót érint az összeírás. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, hogy idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
24: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni. Ezen van a hangsúly, hogy ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
23: Csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség három büntetett előéletű férfi ellen, akik járókelőket vettek rá arra, hogy a saját nevükre vásároljanak részletre mobiltelefonokat, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a férfiak 2024. februárjában érkeztek Kecskemétre, ahol bevásárló központok környékén szólították le az embereket. A módszerük az volt, hogy pénzt ígértek azoknak, akik vállalták a részletfizetéses vásárlást, majd a frissen megvett készülékeket azonnal átadták nekik. Két ember végül belement az üzletbe, és fejenként egy-egy nagyértékű mobiltelefont vásároltak. A törlesztő részleteket azonban nem akarták fizetni, a készülékeket pedig a vádlottak vitték el. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve előfordulhat kisebb zápor, és élénk lesz az északias szél.
25: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
0: Rádió
26: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, míg

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már a Daily Mix. Faragó Miklós a mikrofonnál, az ebédhez jó étvágyat kívánok. Játszatok velünk, és nyerjétek meg a két sonkás pizzát a Wernes Grüner étterem jó voltából, ami akár ebédre, vacsorára is jól jöhet. De itt van a családi belépők sorozata, pontosabban két családi belépő. Az egyik az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére szól, a másik pedig a Magyar Nemzeti Cirkusz előadására. Délután 4 és 5 óra között sorsoljuk a napi nyereményt, a feladat pedig annyi, hogy ki vagyok én, ki kell találni, hogy ki vagyok én. SMS-ben, Viberen tudtak a játékra jelentkezni.

a Rádió 1-en. Gyerekkori emlékek, cirkuszi látványok, legújabb játékunkban. Ki vagyok én? A Rádió 1 gongon.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkat is várok folyamatosan. Ha bármi rendkívült látok, jelezzétek a 29 414 020-as SMS Viber számon, ahova jöhet a nyerni szeretnék üzenet is, hogyha pizzázni szeretnétek, vagy cirkuszba eljutni. Ki vagyok én játékot játszunk, néhány információ, és abból ki lett talán, hogy ki vagyok én. Hatalmas bundám van, és a mézet is szeretem. Vajon ki lehetek? Ugye cirkuszi szereplőkre, állatokra és mesehősökre fókuszálunk, és szűkítjük a kört, úgyhogy még könnyebb dolgotok van. A Daily Mixet pedig folytatjuk, ez a Rock My Body.

vagyok én, a rádió egy gongon. Nem sima slágerek, nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong. Szuperek.

és dance slágerek. Mixben. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És ami az időjárásunkat illeti, kora nyárias idővel érkezik a pünkösdi hosszú hétvége, folytatódik a felmelegedés, most is egyébként 24 fok van Kecskeméten, sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de csak elvétve fordulhat elő zápor. Holnap is fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést, esőre nincs kilátás, és 25 fok körüli kora nyárias idővel számolhatunk holnap. És ugyanez lesz a hétvégén is, sőt, akár pünkös vasárnap már a 28-29 fokot is mutathatják a hőmérők. Úgyhogy nyugodtan lehet szabadtéri programokat, eseményeket, kirándulásokat tervezni a hosszú hétvégére. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

soig.

gyerekkori emlékeket idézünk a Rádió Egykunk legújabb játékában, melyel pazar gyereknapi nyereményekre számíthatsz. Ki vagyok én? A Rádió Egy gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió Egyen.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Itt a Rádió egy gong, az M5-ösön továbbra is torlódásra kell számítani, ugyanis az autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél, a 94-es kilométernél torlódik a forgalom. Akik pedig az 5-ösön kerülnek, vagy éppen az 5-ös főúton autóznak, azok Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál tapasztalhatják, hogy ott is útépítők dolgoznak, és útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni a 74-es kilométernél. Balesetmentes közlekedés.

0: Gyerekkori emlékeket idézünk a Rádió Egykunk legújabb játékában, melyel pazar gyereknapi nyereményekre számíthatsz.
1: Ti vagytok a fődíjasok!
2: Akkor mind a kettőt megnyertük?
3: Ez nagyon jó! Ó, de szuper! Köszönjük szépen!
0: Figyeld legújabb játékunkat! Ki vagyok én? A

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Halló, szia!
2: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Te pedig?
1: Betty vagyok, Kecskemétről.
2: Betty Kecskemétről, kipróbálja magát ebben a játékban, és lehet, hogy nyer mindjárt pizzát. Mondhatom a jellemzőimet, hogy mi ki vagyok én?
1: Igen.
2: Hangos, vidám zenét játszunk a cirkuszban, amikor elkezdődik az előadás. Meg egyébként közben is azért. Na, ki lehetek én?
1: Hát, bohóc.
2: Kik vagyunk mi? Hangos, vidám zenét játszik a bohóc?
1: Hát, szokott így zsombítani.
2: Hát nem ő. Meg ő nem
1: hát
2: az elő...
1: akkor a zenészek.
2: Nem az előadás elején rögtön bejön a bohóc. Tehát, jól mondtad, hogy...
1: A zenészek.
2: Zenészekre gondoltunk egészen pontosan. Oké, lehet, hogy cirkuszba is mehetsz, és megnézheted majd a zenészeket, ha te leszel a szerencsés délután. Kivel mennél el? Kit tudsz elvinni?
1: A kislányomat.
2: Hány éves a kislányod?
1: 10.
2: Ó, hát akkor ő imádja a cirkuszi mutatványokat.
1: Igen, meggondolom. Már régóta nem voltunk, úgyhogy most aktuális lenne.
2: Hát meg, ha 10 éves a kislány, akkor mondjuk az UVR élmény aréna gyereknapi rendezvénye is nagyon-nagyon jól jöhet. Voltatok,
1: igen.
2: Voltatok már esetleg ott?
1: Nem még.
2: Na hát erre is van esély, mert ugye a napi nyeremény között nem csak a cirkusz jegy, hanem az UVR élmény aréna gyereknapi rendezvényére a családi belépőt is sorsoljuk. De most, ami biztos, az a két sonkás pizza, amit megnyertél.
1: Köszönöm szépen.
2: Ernest Grüner étteremnek köszönhetően. A következő órában is lesz játék, és jön Ed Sheeran, Azizem című dala is majd a folytatásban. Facebookon, Instagramon és persze a radio1gong.hu weboldalon minden információt megtaláltok a játékunkról, jelentkezzetek továbbra is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. Lapozz az emlékeidben, és találd ki, milyen cirkuszi mutatványra vagy szereplőre, melyik mesehősre gondolt a Rádió egy gong műsorvezetője. Ha tudod a tutit, családi cirkuszi belépőre számíthatsz a Magyar Nemzeti Cirkusz Kecskeméti előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül... még egy páros Ernest Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedacurt.
5: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
7: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
8: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kell. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
9: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
10: A Kaszab tűzépen. Refkó nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
9: És a homlokzati EPS?
10: Az is készleten van. Viheted rögtön.
11: Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
12: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
16: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
15: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
16: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
15: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Indul a nyári utazási szezon. Fertőző betegséget igazoltak egy kiskunhalasi lónál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten. A kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baum.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb, fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. A legkedvezőbb ajánlatok között található belvárosi és Széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a Homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető, és akad olyan hirdetés is, ahol házi állattartását is engedélyezik. A legolcsóbb, fotó nélküli hirdetések 100-115 ezer forint körüli áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
19: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
18: A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a lovak fertőző kevés vérűségének jelenlétét egy kiskunhalason tartott állatnál. A hatóság tájékoztatása szerint a fertőzés gyanújának felmerülése után az érintett lovat azonnal elkülönítették, majd a pozitív eredmény megerősítését követően a jogszabályoknak megfelelően elaltatták. A szakemberek elvégezték a fertőtlenítést, valamint megvizsgálták az ugyanazon a helyen tartott többi fogékony állatot is, amelyek mind negatív eredményt produkáltak. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
0: Rádió 1!
8: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy, folytatódik a Daily Mix, és a Ki vagyok én játékunk is. Ma is gazdára talál egy családi belépő a Magyar Nemzeti Cirkuszba, és az UVR Élmény Aréna gyermeknapi rendezvényére is egy családi belépőt nyerhettek 4 és 5 óra között. Ezek a napi nyereményeink, óra nyereményként pedig 2 sonkás pizzát nyerhettek. Ha kitaláljátok, ki vagyok én, a játékra SMS-ben Viberen tudtak jelentkezni, a 2094140-20-ra jöhet a nyerni szeretnék üzenet. Ha annyit mondok, irányítom, tanítom az állatokat, ki lehetek én, ki vagyok én. Van egy jó tipped?

most a Rádió Egyen! Most a Rádió Egyen! Figyeld legújabb játékunkat! Ki vagyok én? A Rádió Egy gongon!

0: 1-et hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben. Nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi ma is lá.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Nyitott Városháza program sorozat tegnap elstartolt Kecskeméten. Koncertekkel, előadásokkal, zenével, családi programokkal várják azokat, akik ellátogatnak az eseményre, és érdemes is, mert például a Mezőmisi vagy a Vasoszki Szimfonik is itt lesz Kecskeméten a következő napokban. Mi is folyamatosan mondjuk az aktuális programokat a következő órában, majd jövünk a programajánlatokban a mai nap eseményeivel. Most azonban Switch Disco, Ella Henderson itt a Daily Mix-ben. Ez a React!

0: játsszuk az igazi mai slágereket.
1: Daily Mix a Rádió Egyen.
2: Az emlékeiből
0: és néhány szóból kell kitalálnod a megfejtést.
2: Ki vagyok én? A

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A tegnapi napon délután a Gizella térnél égett egy személyautó. A katasztrófa védelem közleményében és hírei között olvasható, hogy valóban volt egy ilyen tűzeset, eloltották a tüzet, személyisérülés nem történt, többet nem tudunk egyébként erről az esetről. Hogy ki vagyok én, arról viszont nagyon sokat lehet tudni, mert néhány segítség és közelebb kerülhettek a Sonkás Pizzához és a családi belépőkhöz. Egész héten, vagyis péntekig Ki vagyok én játékot játszunk. A Daily Mix pedig folytatódik majd mindjárt ezzel a dallal. Folyamatosan jöhet a nyerni szeretnék üzenet a 20914140-as SMS Viber számunkra.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb

0: legenda. Négy nap, négy évtized, végtelen emlék. Napi jegyek és bérletek a DejaVuFesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

A Rádió egy gongot hallgatjátok, még néhány dal itt a Daily Mixben. De jövünk közlekedési információkkal is most egészen pontosan. Már is mondom, hogy még mindig torlódik a forgalom az M5-ösön, karbantartók dolgoznak sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél, a 94-es kilométernél torlódásra készüljetek. Akik akasztó felé tartanak az 53-as főúton a főutcában kátyúznak, mozgótereléssel zárják a félútpályát. Újhartyánnál a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál pedig egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Várom a közlekedési információkat tőletek is természetesen. Nem sokára játszunk, előtte még Bibi Rexa Fate lesz. Ez az újdonság a Rádió egy gongon, a New Religion.

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Halló, halló, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Szia!
2: Szia! Miklós vagyok.
1: Bárki vagyok. Bocsánat. Bocsánat, Bárki vagyok, annyira meglepődtem vagyok.
2: Hát küldtél nekünk nyerni szeretnék üzenetet, ezek szerint szeretnél eljutni egy gyereknapi rendezvényre, vagy a cirkuszba, vagy éhes vagy, és pizzáznál.
1: Igen, mindegyik.
2: Vagy így sorba valahogy variálva. Jó, igen, hát igen. A sorrend az az, hogy pizzát lehet nyerni most elsősorban, ugye az óra nyereményként, ha kitalálod, ki vagyok én. Ugye ez a játék zajlik.
1: Igen.
2: És már is mondom, hogy az erdőben élek. Vékony, kecses lábaim vannak. A hátam pedig fehér pettyes.
1: Oh, hát ez egy őzike.
2: Igen, de egy jól ismert őzike.
1: Mesefigura.
2: Aha. Melyik
1: akkor
2: mesét?
1: A Bambi.
2: Hát persze, Bambi, gratulálok. Van pizzát, kettő is, sonkás.
1: Igen, köszönöm.
2: A Wernitz Grüner étteremnek köszönhetően jár ez a nyeremény, és járhat majd napi nyeremény is, amennyiben téged húzzunk ki a kalapból délután 4 és 5 között.
1: Jó, szuper, az nagyon jó lenne.
2: Hány gyerkőccel tudsz elvenni a cirkuszba, ha nyersz?
1: Hát remélhetően kettővel. Még az egyik elég picike.
2: Nem volt még cirkuszban?
1: Egyik sem.
2: Ja, egyik sem? Hány évesek akkor?
1: 4 és 1.
2: 4, hát igen, az egy éves lehet, hogy még korai, de a 4 évesnek már lehet, hogy nagyon nagy élmény lenne.
1: Bonnal, nagyon, igen.
2: És az UVR élmény arra a gyermeknapja is, ugye itt van a családi belépő, az is meg lehet a délutáni órákban, úgyhogy kalapba teszem a nevedet, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen.
2: Ma délután is Király Andor sorsolja a napi nyereményünket 16 óra után, és játszhattok is még. A következő 2 órában ő is kérdezi majd, hogy ki vagyok én, mesehős, cirkuszi szereplő, vagy valamilyen állat lesz. Hát ez kiderül, hogyha velünk tartotok, és jelentkeztek a játékunkra. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, holnap már péntek, jövök 10 óra után, most pedig jön majd Hype-atondal a következő órában. További jó rádiózást, viszonthallásra. Sziasztok!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.

előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Bernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR Élmény

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal! Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány! A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili lángos, harapj a jó kedvbe!
9: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gamereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi 3 étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
10: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
11: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
12: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
13: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
14: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
15: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
16: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovag, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
17: kavicsfelverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
0: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Több millió forintos fejlesztési támogatást kapnak a tűzoltóságok. Szigorú szabályokhoz kötik a táborosztatást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre várhatóan még tavasszal lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. A projekttel kapcsolatban jelenleg azt vizsgálják, hogy hol lenne szükség új gyalogátkelő helyek kialakítására. Az önkormányzat tervei szerint a belváros fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lezárult az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt idei pályázat elbírálása. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a támogatásból új eszközöket, védőfelszereléseket szerezhetnek be a tűzoltóságok, emellett felújításokra és fejlesztésekre is jut forrás. Az ország mind a 60 önkormányzati tűzoltósága pályázott, összesen több mint 258 millió forint támogatást osztottak szét közöttük. A pénz jelentős részét technikai és védőeszközök beszerzésére fordíthatják, de több helyen gépjárművek javítását és szertár épületek korszerűsítését is támogatják. Szigorú szabályokhoz kötik a táborosztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak is meg kell felelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
20: A szülők biztonságérzetét növelheti az új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
19: Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most Rádió egy gong.

Ez a folytatásban is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál a következő három órában. Király Andor, a stúdió átvéve, a zenetár előkészítve, úgyhogy a zene a délután folyamán is ott lesz mindenkinél. Fontos az szerintem, hogy akár útközben, akár otthon, akár munka közben szóljon valami, ami jobbá teszi a pillanatot. Úgyhogy aki ezt választja, maradjon velünk, már is mondom, hogy miért érdemes. Természetesen a legnagyobb kedvencek lejátszása mellett folytatódik a játék, a Ki vagyok én. A gyermeknap közeledtén lehetek akár mesehős, vagy cirkuszi szereplő, vagy akár egy ott található állat is. De jól hangzik, ugye? Azért igyekszem óvatosan kezelni a dolgot, a lényeg az, hogy mondok információkat ezekben a kategóriákban, és akit visszahívok, neki meg kell mondania, hogy kiről van szó, ki vagyok én. Jelentkezni már is, és folyamatosan lehet SMS, illetve Viber számunkon a 29 414 020. És hogy folytassuk a Miki által megidézett jó hangulatot, már is olyan dalokkal megyünk tovább, mint például Martin Garrix felvétele, a legújabb, a Told You So. Ezzel kívánok mindenkinek további kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió egy gong, ami nem csak folyamatosan informál, hanem társ a nap minden pillanatában. Így nem hagyom ki a lehetőséget, hogy programokat ajánljak a jó idő közelettén. Szaporodnak a szabadtéri programok is, hiszen szombaton már gyermeknapot tartanak Kadafalván ingyenes arcfestéssel, népi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal és sportprogramokkal várják a családokat. Kecskeméten pedig elkezdődött a nyitott városháza program sorozat. Dr. Rafai Ernő történész Trianonról tart előadást ma délután 17 órától, a városháza dísztermében este 19 órakor pedig Miklósa Erika operaénekes Pál István szalonnával, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának prímásával, az együttes táncosaival és Pál Eszter népdalénekessel közösen lép színpadra a városháza díszudvarán. Igazán kellemes időtöltést kívánok hozzá, remélem, hogy mindannyiunknak ebben lesz részünk a délután további részében is itt a Rádió egy gongom. A mainstream nagyságai közül már is itt vannak azok, akik a legtürelmetlenebbek, ezt kifejezik dalukban is, ez a címe I Don't Wanna Wait. És ők David Guetta és a One Republic, akik június végén érkeznek Magyarországra, úgyhogy aki szeretné élőben őket látni, vegye meg a jegyét, nehogy elfogjon.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi ma is sláger megy. A mai és holnapi napon is van még lehetőség értékes nyereményekhez hozzájutni, hiszen óránként adunk mindenkinek, aki persze jó megfejtést mond, két finom sonkás pizzát a Wernes Grüner jóvoltából. A nap végén pedig adunk egy családi belépőt négy fő részére, az UVR Élmény Aréna gyermeknapi rendezvényére, és még egy páros belépőt felnőtteknek egy más programra, hogy kizárólag UV fények között élvezzék a kalandokat. Ki vagyok én? Ez a kérdés. Segítségépen már is mondok egy jellemzőmet. A királyfi engem keres, hogy feleségül vehessen. De jó hangzik ez is. A többit majd csak a hallgatónak árulom el, akit nem sokára tárcsázok. Úgyhogy csak bátran, senki ne hagyja ki a lehetőséget, én se hagyom ki most azt, hogy Ed Sheeran legújabb felvételét ismét lejátszam. Ez a kamera. Ez következik 3,5 perc múlva. Itt a Rádió egy gongon.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
13: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
16: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
17: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Hálló, tessék.
2: Én Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Szia, ki vagyok.
2: Szia. Azért mosolyogsz, mert örülsz, hogy fölhívtunk?
1: Igen.
2: Vagy
1: igen,
2: egyébként
1: nagyon
2: is...
1: vártam, hogy te hívjatok.
2: Vagy egyébként is jó kedved van ma.
1: Csitom,
2: szép az. Igazad van, akkor mindig jobb a kedvünk. No, készülünk a gyermeknapra nyereményeinkkel. Nálatok vannak gyermekek?
1: Igen, kettő is.
2: Na és ti hogy készültök? Te hogy készülsz nekik?
1: Hát ilyenkor szoktunk egy nagy családi piknikket szervezni.
2: Az de
1: egész
2: jó.
1: Nap kint vagyunk, sütünk, főzünk.
2: Otthon a kertben vagy valahol elmentek?
1: Hát el szoktunk menni a szabadidőközpontba.
2: Ah, remek hely, így van, nagyon jók a lehetőségek ott, igen.
1: Több igazából, amit szeretnének, mindent megkapnak, játékot, fagylaltot, amit szeretnének, úgyhogy...
2: Hát de jó nekik, és akkor még mi ehhez ajándékokkal hozzájárulunk, mit szólsz?
1: Hát jó lenne.
2: Cirkuszi belépő érdekelhet benneteket?
1: Igen, az nagyon-nagyon érdekel.
2: Na jól van, mindennek apropójából, ugye azzal készültünk, hogy akár egy mesehős is lehetek, és most az vagyok, képzeld el. Hallottad az első információt?
1: Hát azt, hogy mesehős a kitalálni való valaki.
2: Azt mondtam, egy királyfi engem keres, hogy feleségül vehessen. Eddig azért nehéz, nem?
1: Egy királyfi engem... keres, hogy feleségül vehessen.
2: Aha, igen. Az én számból ez jól hangzik, azt tudom. Mondjak még valamit? Mondok, jó?
1: Hát légy szíves, még egyet.
2: Na, egy bálban leesett a cipőm, ő ezt megtalálta, és ezért is keres, hogy fölpróbálja a lábomra.
1: Aha, hát akkor hamupipőt keres.
2: Így van, ez a helyes megfejtés, így már könnyebb volt, ugye?
1: Igen, így már nagyon...
2: Oké, ez azt jelenti, hogy a két darab sonkás pizza Vernes Grüner jó voltából már a tiétek.
1: Nagyon jó,
2: oké, ez az óra nyeremény. És öt előtt is figyeld a telefont, mert ha megcsörren, akkor tiétek a napi fődíj, nem is egy.
1: Hát várom, nagyon jó. Reménykedek.
2: Na addig is maradj ilyen mosolygós és hallgass bennünket.
1: Rendben,
2: szia.
1: Köszönöm. Szia.
2: Ez tök jó, hogy vidám boldog hallgatókkal rádiózhatok együtt. Legyen ez így a folytatásban is, és a következő órában is, mert még mindig van valakinek esélye, hogy nyerjen a mai alkalommal nem sokára néhány perc múlva. Mondom a részleteket. Egy újabb zenei órában, és hogy kivel indul az óra? Ő lesz Loi és a

0: heti előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Werner's Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR Élmény Aréna és a Werner's Grüner étterem támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Az ujjamkövesse, nehezül a szeme, mit lát?
6: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
5: Ébredjen!
6: Doktor úr, ez mit jelent?
5: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
6: Honnan tudja?
5: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
7: Új stílus a nyárra, tér be a Kickhez már ma! Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
12: Álláshirdetés ingyen? Ha? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
14: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
15: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
14: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
16: Thrive.
17: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
18: Be a gondtalan kertápolás világába.
19: Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Indulj teljes gázzal a nyárba a 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
2: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 105 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu per Kecskemét oldalon.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
24: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáról átvesszük.
23: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
25: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
26: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
1: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Felmérik Bács-Kiskun agrárgazdaságát, elindult az idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampány, telefonos csalók vertek át embereket Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május közepétől országos mezőgazdasági összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal az Agrárium 2026 program keretében. A felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, ami a későbbi támogatások és szakpolitikai döntések alapját is jelentheti. A KSH tájékoztatása szerint Bács-Kiskun vármegyében működik az ország legtöbb mezőgazdasági gazdasága, számuk meghaladja a 24 ezret. A térség kiemelkedő szerepet tölt be a szőlő és a gyümölcs termesztésben is. A felmérés során többek között a földhasználatról, az állatállományról, a gazdálkodók életkoráról és mezőgazdasági végzettségéről is adatokat gyűjtenek. A vármegyében csaknem 8000 gazdálkodót érint az összeírás. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, hogy idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
29: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni. Ezen van a hangsúly, hogy ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
28: Csalás miatt emelt vádat a Kecskeméti járási ügyészség 3 büntetett előéletű férfi ellen, akik járókelőket vettek rá arra, hogy a saját nevükre vásároljanak részletre mobiltelefonokat, írja a Vármegyei Lap. A vádirat szerint a férfiak 2024. februárjában érkeztek Kecskemétre, ahol bevásárló központok környékén szólították le az embereket. A módszerük az volt, hogy pénzt ígértek azoknak, akik vállalták a részletfizetéses vásárlást, majd a frissen megvett készülékeket azonnal átadták nekik. Két ember végül belement az üzletbe, és fejenként egy-egy nagy értékű mobiltelefont vásároltak. A törlesztő részleteket azonban nem akarták fizetni, a készülékeket pedig a vádlottak vitték el. Az ügyben a Kecskeméti járásbírósághoz majd döntést. Általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés, főképp zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északias szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve előfordulhat kisebb zápor, és élénk lesz az északias szél.
30: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most Rádió egy gong.

0: break my heart.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. Üdv mindenkinek a következő két órában a mikrofonnál. Király Andor, ebben a 60 percben még lehet jelentkezni a játékra. Ez a Ki vagyok én, egy mesehősről, egy cirkuszi szereplőről vagy állatról lehet szó. Nem is olyan sokára elmondok ezek egyikéről egy információt, ami közelebb segít a megfejtéshez. Úgyhogy aki szeretné remek nyereményeinket, már is jelentkezzen SMS, illetve Viber számunkon a 2094410-20-on, hogy mik ezek, nem sokára még szó lesz róla. Na meg arról is, hogy május 21-e legalább olyan fontos a Star Wars rajongóknak, mint május 4-e. Hogy miért? Nem sokára elmesélem. Akik viszont egy jó mozizás után otthon streamelnének, de van már összegyűjtött film gyűjteményük, elárulom azt is, hogy nem kell mindig a pendrive-val, külső Winchesterrel bajlódni, hiszen ott van minden háztartásban a Wi-Fi router, és ez kiszolgálhat teljes mértékben bennünket. Erről is beszélek, hogy mire is gondolok. Most viszont csak egy olyan slágerre, aminek igazán lüktető ütemei vannak, pozitív energiát sugall, és arról szól, hogy bármi is történik, a végén minden rendben lesz, bárcsak így lenne, ugye? Következnek tehát a Fuzzboy és a Good Life. Ezzel kívánok további jó rádiót.

gyerekkori emlékeket idézünk a Rádió Egykunk legújabb játékában, melyel pazar gyereknapi nyereményekre számíthatsz. Ki vagyok én? A Rádió Egykungon.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A jelen nagy kedvenceivel továbbra is hozom az energiát, zenében legalábbis. Előtte viszont egy mondat a játékkal kapcsolatban, mert a kérdés, ki vagyok én? Sokszor ügyetlenkedem, és a 100 holdas pagonyban lakom. Ez egy információ, a többi jön akkor, amikor valaki felveszi nekem a telefont. Feltéve, ha jelentkezett SMS, illetve Viber számunkon a 29 414 020.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
0: Május 21-e van, jelentős nap a Star Wars rajongó körében. Az ugye oké, hogy ennek egyik legelhíresültebb napja május 4-e, már csak a kijelentésből is, May the Force be with you. Ilyenkor rengeteg program, különleges mozis vagy streaming premierek, rengeteg akció és rajongói tartalom jelenik meg online. De itt van 21-e a mai nap, ami azért érdekes dátum, mert 46 éve immár, hogy 1980-ban ezen a napon mutatták be a legendás Birodalom visszavág című epizódot, ami ugye a saga tekintetében az 5., egyébként a 2. rész volt. De milyen az erő? Pont mától játsszák a mozikban a Mandalorian és Grogu

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ebben a pillanatban az autósoknak szeretnék segíteni. Az M4-es autóton Monor térségében komplex pihenő helyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást a 35-ös és 40-es kilométerek között, a belső sávot lezárták. Illetve az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél út szűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Úgyhogy körültekintően, óvatosan, jó utat mindenkinek! Nálunk pedig újdonságok mindig minden nap színesítik a délutánt. Most is egy ilyen egy igazán energikus track következik, ami rögtön magával ránt és nem is enged el. Tökéletes választás akár autózáshoz, akár készülve a hosszú hétvégén lévő bulikra. Ők pedig a Switch Disco, Felix és Charlotte Heining, a zene pedig az I Found You.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Megújult a Herbaház takáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
5: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
6: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
7: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
8: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket! A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et.
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi ma is látható.

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Halló, tessék.
2: Halló, én Király Andor vagyok, és ez a Rádió egy gong.
1: Szia, Andor.
2: Szia, Laci.
1: Igen, igen.
2: Milyen jól tippeltem, ugye? Hát kérlek szépen, nem bíztad a véletlenre az üzenetek számát?
1: Nem, szoktam.
2: És árulom a hallgatóknak, szám szerint mennyi volt ez, de nem is ez a lényeg. Szóval nagyon szeretnéd a gyermeknapi ajándékokat?
1: Hát igen.
2: Gyermek van akkor?
1: Van, egy 13 éves fiam.
2: És melyik nyeremény a legszimpatikusabb neked?
1: Bármelyikkel kiegyeznék.
2: Ha már nyeremény, persze. Hát szívesen kihasználja igen, ezeket igen. Az ember, oké? Okay. Hallottad az állításomat, hogy ki vagyok én azzal kapcsolatban?
1: Nem. Hallottam, hogy az a játék, csak azt hiszem, hogy mit mondtál.
2: Az volt, ami adásban elhangzott, hogy néha kicsit ügyetlen vagyok, és a 100 holdas pagonyban lakom.
1: Az jó.
2: Néztél ez korábban mesékkel?
1: Zidáig, amikor voltak mesék, azt mind bejött.
2: Aha, na ehhez hozzáteszem azt, az egyik legjobb barátom például Malacka.
1: Hát akkor a Miki Matko.
2: Igen, kicsit ügyetlen. Pszichológusok voltak, akik infantilisnak nevezték, képzeld el.
1: Igen.
2: Azért ez kicsit nem túlzás, nem? Hát jó, igen. Ebbe ne menjünk bele. Mici Mackó, ez azt jelenti, hogy megvan a 2 finom sonkás pizzád a Wernes Grünerektől.
1: Az nagyon szépen,
2: jó?
1: Köszönöm.
2: Jó étvágyat, és figyeld a telefont, mert ha egy órán belül megint csörgök, akkor az összes többi ajándékunk is a tied.
1: Azt meg legjobban örülnek neki.
2: Jó, egyébként mit szántál gyermeknapra?
1: Hát még nem tudom, majd amit szeretne a kisfiam valamerre elmegyünk kicsit.
2: Még van idő, így van. Ezt eldönteni?
1: Beszázni, nagyon szeret.
2: Aha, együtt szoktatok?
1: Hát ő inkább, én meg nézem és tanulok tőle.
2: Hát ez szép. Akkor a mi nyereményeink abszolút hozzá segíthetnek ehhez.
1: Rendben.
2: Jó, addig is szép napot, szia!
1: Szia!
2: A mai napra tehát elfogytak a lehetőségek, de holnap folytatjuk. Viszont a legfontosabb tehát hátra van, nem sokára kiderül, hogy ki vehet részt számtalan érdekes programon. Ez azonban néhány perc múlva, már is nekiugrunk az utolsó zenei órának a mai alkalommal. És hogy kivel kezden, nem titok, ő lesz Tim Kamrád és a Be Mine.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. Lapozz az

előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Bernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
5: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteitteremnapok.hu.
10: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
11: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Megújult a Herbaház takáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
2: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
16: Koncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
19: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
0: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Továbbra is magasak az albérletárak Kecskeméten. Indul a nyári utazási szezon. Fertőző betegséget igazoltak egy kiskunhalasi lónál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csökkentek az albérletárak Kecskeméten. A kiadó lakásokért továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a bérlőknek, írja a baum.hu. Az ingatlan hirdetések alapján a legolcsóbb, fotókkal is meghirdetett lakások jellemzően 120 és 130 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetők el. A kínálatban főként kisebb, egy vagy másfél szobás társasházi lakások szerepelnek. A legkedvezőbb ajánlatok között találhatók belvárosi és széchenyi városi lakások is, de sok kiadó ingatlan van a homokbányai városrészben is. Több lakás azonnal költözhető, és akad olyan hirdetés is, ahol házi állat tartását is engedélyezik. A legolcsóbb, fotó nélküli hirdetések 100-115 ezer forint körüli áron jelentek meg, de ezekről jóval kevesebb információ érhető el. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
22: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállás-elfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ez gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
21: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a lovak fertőző kevés vérűségének jelenlétét egy kiskunhalason tartott állatnál. A hatóság tájékoztatása szerint a fertőzés gyanújának felmerülése után az érintett lovat azonnal elkülönítették, majd a pozitív eredmény megerősítését követően a jogszabályoknak megfelelően elaltatták. A szakemberek elvégezték a fertőtlenítést, valamint megvizsgálták az ugyanazon a helyen tartott többi fogékony állatot is, amelyek mind negatív eredményt produkáltak. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 22 és 27 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar.
23: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez még mindig a Rádió 1 gong, ahol csak igazi. Ma is sláger megy. Egy utolsó óra, amit a mai napon még együtt tölthetünk. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Király Andor. Játékra a mai alkalommal már nem lehet jelentkezni, hiszen nem sokára csörgetek valakit, és mai fődíjnyertesünk ő lesz, tehát sorsolás nem sokára. Holnap majd 10 órától újra versenybe lehet szállni, ugyan ezekért a nyereményekért. Most pedig az utolsó órában már csak kevés szöveg, sok zene, de arról még szó lesz, hogy mivel minden háztartásban ott van legalább egy router. Sokan nem tudják, hogy többre képes annál, mint hogy néha ledobálja a wifit. Hogy hogyan lehet jól kihasználni, nem sokára elmondom. Addig viszont továbbra is dolgozzunk együtt. A Fateless Insomnia című valamikor is lágerének dallamát ismerhetjük meg egy újabb feldolgozásban. Bieber Jaxa jóvoltából ez lesz a New Religion. Ezzel folytatódik a csütörtök délután itt a Rádió 1-ben.

0: itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy 4 perccel fél 5 előtt időjárást jelentek, és nagyon egyszerű dolgom van. Napról napra melegedik a levegő, sok napsütés lesz. Vasárnaptól már 29-31 fok között lesz a maximum, és a jó idő bizonyosan marad a jövő hét végéig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Úgyhogy kár lenne fedett helyen tölteni a szabad időt. Nagy szükség van a hosszú tél-tavasz után a D-vitaminra, de nyilván este már mindenki behúzódik és indulhat a streaming. Viszont van itt egy nagyon fontos a routerekkel kapcsolatban, amit sokan nem tudnak, mert manapság a legtöbb router USB portján keresztül saját otthoni felhő tárhelyet, akár média szervert is készíthetünk. Elég csatlakoztatni egy pendrive-ot vagy egy külső merev lemezt, és már is elérhetjük a filmjeinket, zenéinket, fotóinkat a tévéről. Laptopról, akár telefonról, és a nyomtató is megosztható. Természetesen nem minden router tudja ugyanazt, és nem minden router USB csatlakozója képes ugyanazokra a funkciókra. Van, amelyik csak alapfájl megosztást támogat, mások viszont egészen fejlett lehetőségeket is kínálnak, tehát érdemes szemügyre venni az otthoni routerünket, a pontos típust lehet, hogy egy mini szerver lapul a polcunkon. Szerintem ez igazán hasznos, főleg most, hogy szinte már az egekben vannak a tároló helyek árai, úgyhogy egy negyed órát szerintem megér. Mi viszont ennél még több időt töltünk a mai napon együtt, az utolsó fél órában már csak tényleg kevés szöveg és sok zene, nem sokára pedig csörgetem a mai nap fődíjasát, addig viszont elsőként Sam Feld slágerét játszom, a Stronger, ismét egy újdonság itt a Rádió 1.

0: Ön miért hallgatja a Rádió egyet?
1: Mert telik veletek a munkahelyen az idő.
2: Mert csak jó zene szól rajta.
0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol most ismét az autósokhoz szólnék. Balázs írta nekünk, hogy Kecskeméten az Izsáki úton egészen a MOL benzinkúttól a Hullámig, azaz a Vízmű utcáig torlódik a forgalom. Ez jó néhány lámpaváltást jelent, úgyhogy sok türelmet. Ezen kívül hiába jók az útviszonyok, kevesen óvatosak, ugyanis az M0-áson a déli szektorban Halászteleknél az M1-es autópálya felé baleset a 16-os kilométernél, sávzárásra és várakozásra kell készülni. Az M4-es autóton pedig Szolnok felé Monornál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, itt is a 34-es kilométernél jelenleg csak a külső sáv járható. Sokkal több figyelmet kérek és kívánok, egyben mindenkinek jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Az utolsó negyed órához érkeztünk el, most egy kis break, aztán folytatjuk Teddy Swims-el, ez lesz a The Door, aztán pedig sorsolok.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
14: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
15: Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
16: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
17: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili lángos, harapj a jó kedvbe!
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
19: Drága mennyasszonyok!
20: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
19: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
20: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
19: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Ismét a mai napon is elérkezett az idő, hogy valaki a gyermeknapra könnyebben készülhessen általunk.
2: Halló!
1: Halló, én Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia, Andor!
1: Szia! 5 óra előtt vagyunk.
2: Már egy picit egy másodpercet. Nagyon rosszul most már hallak
1: normálisan. 5 óra előtt vagyunk, itt nálunk, ez vajon mit jelent?
2: Hát akkor ezek szerint megnyertem a fődíjat.
1: Ezek szerint, igen, a pizza mellé még jár az UVR élmény aréna 4, illetve plusz 2 darab jegye, és a 4 darab családi cirkuszbelépő.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Csak ennyire örülsz.
2: Dehogy nem nagyon örülök, csak még nem tértem magamhoz.
1: A meglepetés erejével hatottam rád. Kérlek szépen, a sorsolás megtörtént, és a te nevedet húztuk ki. Én gratulálhatok személyesen itt az éterben, és jó szórakozást, jó étvágyat kívánok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Játsz velünk máskor is, látod, érdemes hallgatni bennünket.
2: Szoktam, köszönöm.
1: Reméljük, bízom benne, köszönjük. Köszönöm. Szép napot, szia!
2: Minden jót, szia!
1: Abban bízom, hogy holnap is valakinek nagy örömet szerezhetünk, ezáltal ő is a gyermekeinek. Ehhez csak jelentkezni kell, holnap 10 óra után Miki jön is a részletekkel. Ez egyet jelent, van még nyereményünk. Most viszont a folytatásban 17 órakor kezdődik a Rádió 1 Live Mix. Sok-sok igazi mai sláger. Mixben, ritmusra keverve, kevés szöveggel, csak hogy minél hangulatosabb legyen még a délután. Ehhez is jó rádiózást kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam. Jövő hét szerdán érkezem legközelebb délután. Mindenkinek további kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ki vagyok én? A rádió egy gongon.

0: hatására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Wernesgrüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR Élmény Aréna és a Wernesgrüner étterem támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Új is meg otthonodat a Just nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Just káruházban, vagy online a just.hu-n. Just. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
15: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7 millió 499 ezer forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: pizza vagy hamburger, frissen sült vagy gyrosz, egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
23: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
22: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
26: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
27: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
29: Rádió 1!
28: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
30: Tűpontosan délután 5 óra van, 3 nap múlva ilyenkor fogom elindítani az élő közvetítést a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, ahol természetesen Pure Beat is fellép, mint az összes Rádió 1 DJ, Pure Beat-é, a mai Rádió 1 Live Mix. Hello Pure Beat!
31: Csoki, szavaztok srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
30: A szokásos délutáni napszemüveg.
31: Imádom. Most a kicsit átlátszóbb van rajtam.
30: Láthatjátok ti is a Rádió 1 Live Mixet, élőben megyünk az online felületeinken. Nagyon keveset fogunk beszélni, és nagyon sokat fogunk zenélni innentől. Kezdjük el!
31: És természetesen minőségi zenékkel, német minőségi house zenével indulunk, érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
28: Rádió.

0: This is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: tökéletes a rádióban és tökéletes a klubokban. Ez volt Kashmir és a Wild Ride a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt pár perc a Hűvösvölgyi úton, a Szerbantal utcánál, és több autó karambolozott az M0-as autóúton, a déli szektorban, a Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 16-os kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Három nap múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés a nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Az egyik külföldi fellépő szeretne most nektek üzenni, figyeljetek!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Ő Sam Felt, és azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Ez ugye három nap múlva lesz. Sam Felt fellépési idejének a kezdete 18 óra 55 perc.
2: Azért jó, korán van, tehát tessék időben érkezni.
0: Bizonyám. Úgyhogy folytassuk most vele.
2: Igen, és ha már Sam Felt, akkor azért hoztam egy régebbi dalt, ami nem annyira aktuális, de azért elhoztam nektek, hiszen Sam Felt nem ma kezdte, és hát régen is már elég komoly slágereket írt, mint például a következő dal. Ez nem más, mint a Show Me Love című track. Nem tudom, hogy ez meg fog szólalni, de ha... Mikor kezd még egyszer?
0: 18.55.
2: Hát akkor azért sanszos, hogy lehetséges, hogy ilyen dalok is így lesznek. Van. Szóval, vagy esetleg valamilyen új remixben. Ezt IDX remixében hoztam, ez egy zseniális ismert vokál, már is mutatom, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: At the turntables now. Pure Beat.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Rádió Egyen, a Rádió Egy Live Mixben, mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Tegnap a Word is Mine Radio Show-ban már dumáltunk róla, hogy milyen lesz a Pure Beat set 3 nap múlva a rádió születésnapi fesztivál legvégén, de ha tegnap késő este valaki nem hallgatott volna minket, azért ismételjük el, mert Pure Beat egy buli végén, vagy buli vége felé, mert most kivételesen nem te leszel a legvégén, az utolsó előtti felépő leszel, szóval Pure Beat a zárásnál mindig igazi különlegesség.
1: Így van, azt gondolom, hogy én ezeken a szetteken, ezeken a fellépéseken mindig legtöbbször a saját dalaimat játszom, illetve olyan zenékkel készülök, amik valószínűleg előttem nem nagyon szólalnak meg, szóval ezért szokott ez egy picit különlegesebb lenni. És hát természetesen, ahogy mondta Geri, nem a legvégén lesz, hanem 2-3-ig ezáltal azért egy pár régi klasszikus Pure Beat dal is fel fog csendülni, és persze a legnagyobb slágerek saját gondolásban, szóval egyértelmű, hogy mindenkinek ott a helye.
0: Találkozunk tehát 3 nap múlva, most vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján, 4 világsztár DJ, 5 órai kezdés, 3 különböző színpad, tényleg ott a helyetek, minden további információ a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább.
1: Martin Garrix-el megyünk tovább, aki ezzel a dallal bontogatta ki a szárnyait az akkori EDM időszakban. Ez nem más, mint az Animal című track, na de természetesen most nem az eredeti verziót hoztam, hanem egy jó kis tech house verzióba, méghozzá Aurelius remixében, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Egy fantasztikus dal, 2007-ben született meg a legelső változata, és néhány hónappal később szó szerint újjá született a TikTokon, azóta pedig óriási sláger a világon mindenhol, a rádióban is. Ez a mix tökéletes az utolsó vendégem szempillájának az elkészítéséhez. Köszi szépen, sok puszi nektek, Regina!
1: Na hát akkor lezártuk a szempillázást.
0: Lezártuk a szemeket, mint a Trónok arcában. Sziasztok, jól indul a délutánom, hogyha itt vagytok, és jó a kedvem is. Üdvözletel, István!
1: Üdvözlet!
0: Jó munkát, István! Sziasztok! A napsütésre rátok nézve és hallgatva az adást, feszítitek a nemzetközi színvonal mérföldköveit. Amúgy kakucson süt a nap, és tök jó idő van. Üdvözlettel, Tibor!
1: Á, azt akartam, hogy várj egy picit, hagyd találjam ki, a kakucsról él valaki, csak egy valaki lehet, Rami.
0: Aki ugye jó címborát. És hát isteni idő lesz három nap múlva is a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Konkrétan tényleg be fogjuk durrantani, be fogjuk indítani a nyarat. 28 fokban kezdjük el az élő közvetítést három nap múlva délután 5-kor.
1: Az nagyon, de azért hozzatok magatok egy pulcsit, mert én hajnal 2-kor kezdek. Igen. Addig lehet, hogy fog kellene.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Erre nagy szükség lesz, mindjárt kezdjük a Rádió egy kívánság műsort. Fellépések még a Rádió egy születésnapi fesztiválig.
1: Így van, holnap indulok. Holnap Székesfehérváron és Budapesten leszek megtalálható, szombaton Szolnokon és Siófokon, és vasárnap pedig Balatonlelén, és utána pedig természetesen a Budapest Parkban.
0: Yes, ott találkozunk, Lacikám, nagy voltál, vasárnap folyt könyv.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, további szép hetet mindenkinek, csak is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Ed Sheerannel! És a kamerával Cyril remixben Cyril is fellép három nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Részletek a rádió1.hu-n, gyertek majd korán!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Food támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 400 grammos csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ káruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdőára is remek. A Dacia Duster már 6 699 000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termékvásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
14: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
13: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
14: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
13: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
15: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillé kondicionáló. Az otthon nyugalma. akár 10 év garanciával.
16: Telefontöltő pipa, fogkefe pipa, útlevél pipa. Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
18: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
19: Volkswagen. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
21: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
22: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
23: A Kaszab tűzépen. Revkon nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
22: És a homlokzati EPS?
23: Az is készleten van. Viheted rögtön.
24: Kaszap építőanyag kereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
25: Indulj teljes gázzal a nyárba a 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2 2,5-től 7,2%-ig. Részletek forthovány.hu.
26: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
27: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
28: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
29: Carglass javít, Carglass cserél!
30: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
31: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
32: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
33: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
34: Önnek a Protexin kell.
35: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
36: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
37: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fej animátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
29: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. 10 kilométeres dugó van egy baleset miatt az M0-ás autóúton, a déli szektorban, Halászteleknél az M1-es felé vezető oldalon, és összeütközött két autó az M7-es autópályán is, a budaörsi kivezető szakaszon, a 12-es kilométernél. Itt 2 kilométeren át kell emiatt araszolni. Mindenkinek jó utat! A telefon pedig megállás nélkül csörög. Halló, halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy jokeri számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéje van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak.
0: És konkrétan tényleg mosolyog a hangod, egyszerűen árad belőle a vidámság. Mi ennek az oka?
1: Nagyon sikeres napom volt, munka szempontjából megyek haza a családomhoz, úgyhogy kellett öltöbbe.
0: De szuper, és akkor jön, amit kértél, Joel Corey, ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, és sok-sok ilyen boldog napot kívánok még neked.
1: Neked is, szia, szia.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street. A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, és három nap múlva konkrétan szó szerint berobbantjuk a nyarat, mert hogy a Rádió Egy születésnapi fesztiválján most vasárnap 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel, eső nélkül, gyertek korán!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Erzsébet, parancsolj!
2: Hájpatontól kérek egy dal.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Mincinek, Boginak, Zsófinak, Mesinek, Nellinek.
0: És ők kollégák vagy barátnők?
2: Barátnők.
0: Jól van, szól is nektek mindjárt Hájpaton és az Out My Head. És a további kéréseket is várom a számunk 0620 3111111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Hallo. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Volkswagen.
12: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
13: Önnek a Protexin kell.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ugye mind Accent, mind Tóth Abigail ott van a fellépők között. Kinek menjen?
1: Attilának.
0: Ő kicsoda és mit csinál most?
1: Most épp vezet, és a bátyám.
0: Jó utat kívánok nektek, és akkor jön a dal, amit

0: A YouTube-on meddig fog tartani a közvetítés, kérdezi Aliz. Kedves Aliz, a YouTube-on meg az online felületeinken képben este 10-ig tart az élő közvetítés, a rádióban pedig csak hangban egészen éjjel 2-ig. Sziasztok, Szemfeltet láttuk egyszer Amsterdamban, imádtuk, úgyhogy megnézzük a születésnapotokon is. A Heart Like Mind kérem Diusnak, a feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem. 6:30 körül érkezünk vasárnap, üdvözlettel Tibor. De jók vagytok, és akkor pont látni fogjátok Szemfeltet. Ő 18:55-kor kezdte hát a nagy színpadon, a Budapest Parkban 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. József is őt kéri, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: A páromnak, és hogy nagyon szeretem.
0: Na akkor Szemfelt és a Heart Like Mind most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Hello Szemfelt!
2: What's up, I'm Szemfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Tündének hívnak, szép estét!
0: Szia Tünde, neked is szép estét, parancsolj!
1: Ed Sheerantől kérnék szépen egy számot, ha van rá mód.
0: Abszolút, Ed Sheerant imádjuk, kinek menjen?
1: Hát a leányomnak szeretném, akkor Pannának.
0: Szól is neki mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. És hát 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jönnek a részletek most.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
14: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
13: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
14: Martfő Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
13: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
15: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
16: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
17: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: 25-től Accent, 18-55-től Samfelt, 19-55-től a Switch Disco, 20-55-től pedig Cyril a nagy színpadon. Minden további info a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Krista vagyok. A férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki úton van Szegedről, hazafelé. Martin Garrix-től szeretnék valamit.
0: Oké, akkor jön is tőle a Butterflies. Mit üzensz a férjednek?
1: Hogy vigyázzon az úton, és nagyon várjuk haza a kisfiammal.
0: Na akkor előre is szép közös estét kívánok nektek, és kösz, hogy ti is itt vagytok a Rádió 1-en.
1: Köszönjük, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Viki vagyok, és szeretnék érni a Faithless-től egy számot.
0: Hello, te vagy az a Viki, aki szerintem mindig szomorú, de te mindig elmondtad, hogy nem szomorú vagy, hanem rettenetesen fáradt. Legutóbb 3 hete beszéltünk körülbelül, és azt mondtad, hogy valamikor május vége felé lesz egy olyan időszak, amikor nem kell annyit dolgoznod, és sokkal vidámabb lesz a hangod. Szerintem ez az időszak, ez most elmaradt.
1: Most már azért valamennyivel vidámabb.
0: Hát... Szerintem nem annyira. Végig te túl sokat dolgozol.
1: Ja, igen.
0: És mit mondtál, mit szeretnél kérni? Faithless?
1: Faithless-től valami számot.
0: A Faithless-nek van egy óriási nagy klasszikusa, illetve több is, de az egyik legnagyobb, az az Insomnia, amihez most készült egy felújított változat, Bibi Rexának köszönhetően, úgyhogy most már ének is van ebben a dalban. Ez jöhet?
1: Persze, igen, jöhet.
0: Kinek küldjük?
1: Annak szeretném küldeni, meg fiamnak, Márknak.
0: Faithless, Bibi Rexa, Insomnia 2026, ez akkor most nektek pörög itt a Rádió 1-en, és jó pihenést kívánok majd.
1: Neked is.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Halló, szia, Sanyi vagyok, Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, a kiküldött Püspök Ladányi tudósítónk, ez persze csak vicc, az új Püspök Ladányi frekvenciánkon, amit hol lehet beprogramozni?
1: 91.8.
0: Így van, mit kérünk ma, Sanyi?
1: Lady Gaga-tól szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, hová menjen és kinek?
1: Debrecenbe, a szájsebészet klinikára, mert kiváló munkát végeznek. Mert rajtam is most segítettek. Mert most gyógyuló félbe vagyok.
0: Ja Istenem. Sanyikám, de azért jössz a születésnapi fesztiválunkra 3 nap múlva, nyugtass meg.
1: Nem tudom megígérni, mert most 2 fogat húztak, gyógyuló félbe vagyok.
0: Azt ugye tudod, hogy mondjuk a pálinka az nagyon jót tesz fokhúzás
1: után. Tudom.
0: Jó. Tehát ezzel te is tisztában vagy?
1: Tisztában vagyok,
0: és igen. Szerintem a Budapest Parkban is lehet majd kapni.
1: Vasárnap. Nem ígérek semmit, gyógyuló félbe vagyok most.
0: Jó van. Figyelj, addig még van 3 nap, szerintem simán addig összerakod magad, jó?
1: Hát megpróbálom.
0: Sanyikám, én nem szeretnék úgy hazamenni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, hogy nem találkoztam Sanyival Püspök Ladányból.
1: Jó, hogy meg lesz valami, nem tudom.
0: De imádlak! Sanyi, ez a beszéd, nagyon-nagyon várunk téged, én szeretnék veled egy közös fotót mindenféleképpen, jó?
1: Oké, megvan.
0: Ez a beszéd, jobbulást kívánok addig is! 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítést, vasárnap délután 5-től szikrázó napsütés lesz, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És akkor hamarosan Lady Gaga énekel! A további kérések pedig jöhetnek még este 8-ig, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
4: Mitsubishi Motors. Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
12: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
11: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
13: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4 akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Zsuzsi!
1: Szia! Fiamnak szeretnék kérni születésnapjára egy zenét, az Ordinary.
0: Alex Warren Ordinary, fantasztikus popdal. Igen. Hány éves a fiad és hogy hívják?
1: 23 és Tominak hívják.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszönöm, szia!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ki a következő telefonáló? Halló?
1: Roland, fia. Szeretnék Raytől egy új számot kérni.
0: Hello Roland, akkor jöhet mondjuk a Where is my husband?
1: Szuper, köszönöm.
0: Kinek menjem?
1: Igazából a csapatnak, akivel utazunk Ausztriába.
0: Milyen csapat vagytok ti? Ott melóztok?
1: Nem, haverok vagyunk, és megyünk egyet kirándulni a hosszú hétvégére.
0: És hát akkor üdvözlet a feleségeiteknek haza, Ray, Where is my husband? Ez most nektek pörög itt a Rádió Egyen. Jó kirándulást, jó utat!
1: Köszi.

0: A Rádió Egyet halljátok, lassan átadom a stúdiót a Discosheet-nek, 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá Regán Lilivel, aki ugye háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió Egyen, és adunk egy kis ízelítőt abból, hogy Regán Lilitől mire számíthattok 3 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk újra, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
16: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
3: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
19: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
20: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az Újház.hu oldalon.

0: World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Nem nagyon szeretem. Rá. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, instázzatok, posztoljatok. Én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon. Úgy hívják Balázs.
2: Szakálolajat kell rendeljek.
1: Csináld.
2: Nem lehet.
1: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy csizmát.
3: Az van, hogy a kis beágyás volt, ezt a gyorsan még elintéztem.
1: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a lényeg, hogy jó vagyatok, meg én itt vagyok.
2: Csináld a dolgodat, érted.
1: Hozom, tűnik, jobb, tudok, segítek. Gyerekek,
3: úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
1: műsorgyártás.
3: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni kell.
1: Igen, kevere van kezdeni. Jó, abszolút, oké. 9 jön a masszőr, amit kértetek.
2: Jó. Na végre.
1: Hogy a nyakatokat. Jó, tehát gyerekek, abszolút, nyugodtan.
3: Olyan feszültnek érzem magam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show csütörtök este, és számolok vele, csütörtök, péntek, szombat, már csak 3-at kell aludni, és Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, találkozhatunk a Diszkósít csapatával velünk is, meg az összes Rádió 1 DJ-vel és 3 szupersztár nemzetközi sztárral, ott lesz Samfeld, Cyril és a Switch Disco.
6: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madame, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és nagyon-nagyon fontos, hogy már csak egyet kell aludni, és jön egy olyan hétvége, amely még nem volt a Diszkósít történelmében, ugyanis Diszkósít aktivizációk lesznek pénteken, szombaton és vasárnap is. Ezzel a jó hírrel megyünk tovább, illetve egy Sheeran lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel, de nagyon-nagyon fontos, hogy a muzsikát is Bárány Attila szolgáltatja.
1: Igen, mert ő nincs itt, de pénteken már érkezik ugye Turkevére, ott lesz diszkosít Legends, erről beszélt Hambai PG, hogy hihetetlen aktivizációban vagyunk, három nagy diszkosít partink is lesz. Szombaton pedig érkezünk majd Vonyalszvashegyre, ott lesz diszkosít Legends, ebben a diszkóban még nem játszottunk, legalábbis így ebben a formában, hogy 4,5 órán keresztül pörgetjük az elmúlt 20 év elektronikus kedvencét, és diszkosít lesz ugye a helyszínen. Én előtte még egyébként Balatonfűzőn is pörgetek majd a Bob pályán este 8 és 10 között. Vasárnap pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, erről már beszéltem az elején, arról viszont nem, hogy bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt és klippet is egyben. Bárány Attila mixel, és megyünk tovább Tyler lemezével, ez a Water Bissensual-ben a diszkosítben.

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a diszkosít rádió show, Bárány Attila mixel, de mi vagyunk itt a stúdióban, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Amit korábban említettem, volt ez a diszkosít történelmének legerősebb hétvégéje, mi szerint ugyebár pénteken, szombaton és vasárnap diszkosít parti van, de ez a május 2026-ban minden idők legerősebb hónapja a diszkosítnek, ugyanis 5 darab aktivizációnk van vagy volt, ugyebár Dombóváron jártunk 2-án, és még ebben a hónapban vasárnap, május 31-én Pákra megyünk egy diszkosít pizza kóstoltatásra, szóval ez egy nagyon-nagyon tényleg a legerősebb hónapja a diszkosít történelmének.
0: Most pedig megyünk tovább, ezúttal a Zoo és D közösével, a Five Star-ral, itt a diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermédiszkosít Rádió Show, Bárány Attila muzsikájára, mixére, DJ Junior és jó magam Hanvai PG. Ugyebár elmondtuk, hogy rettentően erős hétvége lesz a diszkosít szempontjából három bulival is. Én egyébként emellett még szombaton érkezem majd Dusnokra, és onnan száguldozok át mondhatni az egész országon keresztül, és érkezem meg majd Vonyarcvashegyre.
1: Nekem egy kicsit könnyebb lesz a Vonyarcvashegy, mert előtte közelben Fűzföl leszek, és onnan érkezek meg, az egy kicsit rövidebb út, de szerintem Hanvai PG is időre oda fog érni, mint ahogy Bárány Attila is, hiszen ezen a hétvégén három nagy diszkosít aktivizáció, és készüljetek a vasárnapi napra. A Budapest Park nagy színpadán a Rádió születésnapi fesztiválon diszkosít lesz, közel fél órát fogunk játszani, majd lehet, hogy egy kicsit többet, és itt fogjuk bemutatni egyébként a vadonatúj diszkosít dalt, valamint a hozzátartozó új klipet is. Jön Phil Collins ének hangjával a Genesis és az I Can Dance itt a diszkosítben a Rádió 1-en, B-Sensual Mixben.

0: Ez volt a Diszkosit Radio Show, itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől, én DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Hun, ahogy tetszik, kövessétek be. Ezen kívül kiraktam a Facebookra és a rajongói oldalamra a felső posztként az elmúlt hónapokban elkövetett DJ Junior 2026-os eredeti valódi remixeket is, onnan le tudjátok szedni, tudjátok játszani, hallgatni, amit szeretnétek vele. Három aktivizáció diszkosítel ezen a hétvégén, már beszéltünk róla, úgyhogy készüljetek, nagy dolgok lesznek itt, és ezen kívül új diszkosít dal megjelenés is lesz, nem elfelejteni, ugye ez a nagy színpadon a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, én legközelebb holnap este jövök ide a Rádió 1-re, és akkor mixelek, itt lesz velem Hanvai PG is, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, én zenélek, Hanvai PG voltam, ne tessék elfelejteni, holnap este Turkevén várunk mindenkit sok-sok szeretettel, mint diszkosít, aztán szombaton Vonyarc versenyen, mint diszkosít, aztán vasárnap a fővárosban, a Budapest barban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, mint diszkosít, speciálban egyébként én még szombaton Dusnokon, egészen korán már 21 óra 30-tól várok mindenkit sok-sok szeretettel. És nagyon-nagyon fontos, hogy május 31-én közönség találkozó diszkosít pizza kóstoló, ahol az első 150 érkező egy szelet diszkosít pizzát kap ajándékba. Én ezzel búcsúzom, ennyi lett volna ma estére a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Diszkosít Radio Show.

1-en. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban. DJ.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk! Are
1: you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt van a kékhajú lány, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják, ma egy nagyon menő baseball sapkában. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát Lili természetesen idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ami 3 nap múlva lesz, vasárnap a Budapest Parkban.
1: Pontosan, elképesztő, már annyira várom, képzeld Geri, készül már rá a ruhám, barátnőm csinálja,
0: hoppá,
1: külön
0: hoppá.
1: Fellépőszet készül erre az alkalomra. Fú, elképesztően várom már, hogy ott legyünk.
0: Sztorizunk ma még a születésnapi fesztiválról, mindenféleképpen legyetek ott, ha szeretnétek látni élőben a külföldi sztárfellépőket, érkezzetek korán, délután 5-kor már startolunk, lesz élő közvetítés is. Élőben megyünk, a következő 3 órában minden felületünkön kezdjük el.
1: Start, akkor induljunk is, 2 órán keresztül itt vagyok veletek, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to The World Is Mine radio show on Radio 1.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World Is Mine radio show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ-je, győztes nálunk a Rádió Egyen. Elképesztő mennyiségű üzenet, pedig épp, hogy csak elkezdtük a műsort. Sziasztok, Lili, hogy vannak a csontjaid? Úgy ropogtak, mintha egy nyúl rúgott volna le egy rolleres. Üdvözletten, Rocsó.
1: Akkor ezek szerint látta a videót.
0: Látta mind a kettőt.
1: Jól vagyok, sőt, jobban vagyok, mint azelőtt. Pont ez a lényeg. Hát igen, voltak nagy ropogások, de én mondjuk nagyon élvezem ezt.
0: Ez egy ilyen csontkovácsos videó. Én láttam azt a videót is, amikor először voltál ott, és pont szembe jött velem a TikTokon az a videó is, amit pár napja készítettetek, amikor másodjára voltál csontkovácsnál. Elképesztően hangosan ropognak a csontok ilyenkor. Ez fájdalmas?
1: Nem, nem fájdalmas. Én kifejezetten

0: Facebookon. Tehát még egyszer, ez a dal Regán Lili és a Heal Me május 29-ig kizárólag nálunk a Rádió 1-en hallható, május 29-én jön maga a hivatalos videóklip is. Aki lemaradt volna az országos rádió premierről, ott nagyon, nagyon szép dolgokat mondtál arról, hogy miről szól ez a dal, és hogy miben segíthet ez a dal másoknak.
1: Igen, ezt a dalt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy magamnak írtam, én nem terveztem ezt megosztani vagy kihozni. Terápiás dalírás jelleggel készült, szerettem volna kiírni az érzéseimet, a gondolataimat, hogy milyen az, amikor csalódunk és azt érezzük, hogy mélyen vagyunk és nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Ezek az érzések vannak ebben a dalban, és azért is osztom meg, mert nekem nagyon sokat segített ez a dal, és szeretném, hogy ezzel a zenével másoknak is tudjak segíteni, és jó energiákat adni ezen a dalon keresztül.
0: Úgyhogy készüljetek fel, szerintem tekerjétek fel maximumra a hangerőt, és a következő 3-4 percben zárjatok ki mindent, és koncentráljatok erre a dalra, indítsuk el.
1: Érkezik tehát a legújabb saját dalom, a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: frequencies, and you're listening to The World Is Mine radio show on Radio 1.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével.
2: World Is Mine radio

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mind Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és természetesen nagy színpados fellépő 3 nap múlva vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello Lili még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ő pedig Sam Feld volt a Heart Like Mine című fantasztikus dalával az előbb, ez egy Coldplay feldolgozás. Sam Feld szintén fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Figyelem, mondom a kezdési időpontját, 18 óra 55 perc. Tehát Sam Feld rajongók, a kedvencetek 18.55-kor a nagy színpadon, a Budapest Parkban, most vasárnap 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nem tudom, mit csináljak az SMS-ekkel. Ha most mindegyiket elkezdjük elolvasni, akkor Lili egy darab zenét nem tud lejátszani innentől kezdve, csak mondom.
1: Ennek mondjuk örülök, hogy ennyien írtok, köszönöm szépen.
0: Rengeteg az SMS meg a Viber üzenet. Miki fiam 9 éves, és üzeni Lilinek, hogy isteni jó lett az új szám.
1: Aj, de aranyos, köszönöm szépen.
0: Drága Lili, nem tudsz rossz zenét csinálni, a Hilmi nagyon jó lett, az új kedvencem, Zsuzsnyó.
1: Köszönöm egyébként. A legtöbben azt mondják, hogy ez a dalom lett a legjobb, ami tényleg azért érdekes, mert abszolút nem terveztem kiadni, és lehet, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok.
0: És egy titkot hadd osszunk meg veletek, vagy egy fél titkot hadd áruljunk el. Underground körökben is vannak olyanok, és van egy konkrét olyan személy, aki tehát egyáltalán nem azt a zenét játsza, amit Lili, egyáltalán nem az ő világa, viszont meghallotta ezt a dalt, és bejelentkezett, hogy szeretne belőle készíteni egy remixet.
1: Egy saját verziót, igen, amit játszana a fellépésén, ez egy óriási megtiszteltetés nekem, hiszen egy hatalmas név, egy hatalmas legenda így a szakmában, és nagyon örülök egyébként, hogy a Hilmi az egy olyan dal lett, ami valahogy pont olyan középszinten mozog, hogy a mainstream és az underground körbe is egy picit beleillik, vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, szerintem ez egy különlegessége a dalnak.
0: Szerintem ez a lehető legjobb megfogalmazás. Képzeljétek el két kört, amik metszik egymást, és a Hilmi az egyik oldalon van a mainstream zene, a másikon az underground stílus, és szerintem tökéletesen ott van a metszetében ennek a két körnek ez a dal, mert hogy mind a két zenei világban el lehet képzelni ezt a dalt.
1: Köszönöm, Geri, örülök, hogy te is így gondolod.
0: Lili, isteni az új szám, és tök jó volt vele talizni Szombathelyen a kitelepüléseteken. Hollandiából jöttünk haza csak miattatok, élmény volt, Anita.
1: Azta. Az nem semmi, nagyon szépen köszönjük.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgünk tovább, jön a nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Abszolút, az egyik kedvencetek érkezik most, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en. Csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek. Csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Úristen, de jó volt ez a dal.
1: Én is nagyon-nagyon szeretem. Ez is tipikusan egy ilyen gondolkodós, autókázó zene, úgyhogy a mixem végét ugye mindig ilyen felé szoktam elvinni, még itt vagyok veletek egy órán keresztül, és a második mix végére is tartogatok egy hasonlót.
0: De jó, sziasztok Lili és Geri! Szeretném nagyon megdicsérni Lilit, mert nagyon jó lett a Heal Me című új száma. Ráadásul pont a ballagásomkor fog kijönni, ennek annyira örülök. Lili a példaképem, szeretem a mixeidet nagyon, és minden héten hallgatlak, csak így tovább, üdvözlettel Dominik.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor ez egy ilyen kis ballagási ajándék tőlem. Ne felejtsd majd el megnézni a videoklipet is, mert az is készül hozzá, ugye 29-én lesz elérhető a YouTube-on.
0: Addig pedig, tehát május 29-éig kizárólag nálunk a Rádió 1-en hallható a dal. 10 óra után visszajövünk, addig pedig egy kicsit szusszanunk.
1: Pontosan, maradjatok velünk, ugyanis elsőként érkezik majd egy olyan DJ producer, aki ott lesz a Rádió 1 szülinapon.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: 1 perc elmúlt este 10. Hello mindenkinek, bulizunk tovább, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszói mögött. Háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Lili idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ezt 3 nap múlva rendezzük, most vasárnap a Budapest Barban a külföldi fellépők Cyril, Szemfeld, a Switch Disco, valamint Accent élő közvetítés délután 5-től, és akkor a nemzetközi nagy ágyuk közül jön most egy.
1: Így van, hiszen az ő remixében játszom én Ed Sheerantől a Kamerát, ez érkezik most elsőként itt, a második órában a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
0: World is Mine Radio Show. Itt van tehát Cyril.

kezdjen Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

Rain Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, és hát ne felejtjétek, 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel megy a buli, sőt már az after party a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, amit most vasárnap rendezünk a Budapest Parkban. A külföldi fellépők Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ,

0: Szóval minden további információ, tudnivaló részlet a weboldalunkon, a www.radio1.hu-n. Start és élő közvetítés vasárnap délután 5-től. Isteni idő lesz, konkrétan tényleg be fogjuk robbantani a nyarat, tehát 28-29 fok lesz még délután 5-kor, amikor elindul a buli.
1: Á, nagyon durva, és ez a legjobb, és süt a nap, bizony. És imádom.
0: Nagyon-nagyon nagy buli lesz, gyertek, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk. Megyünk közben tovább.
1: Hát egy húzósabb darab érkezik most, rengeteg DJ játsza világszerte, ez egy remix, és egyszerűen annyira elkapták, tényleg nagyon-nagyon dögös ez a zene. Érkezik a Bounty Hunter-től a Whoops, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili. Ez a World is My Radio Show. Don't stop, don't stop. Bring that bass back. Don't stop, don't stop. Bring that bass back. Don't stop, don't stop. Bring that bass back.

on Radio 1. World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött Regáli

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, idén is nagy színpados fellépő az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon. 3 nap múlva ilyenkor már javában bulizunk együtt veletek. A Budapest Parkban isteni idő lesz, 28 fokban kezdjük majd el az élő közvetítés délután 5-től, bővebb infók a rádió1.hu-n. Sziasztok, szép, hosszú hétvégét kívánok előre is a kedvenc DJ-nek, Regál Lilinek. Imádom a Dreamin és a Hilmi című számát is, és persze a dinnyelvő macskáját. Üdvözlete, János!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy most már a Hilmi is belekerült ebbe a felsorolásba.
0: Sziasztok, szép estét mindenkinek! Lili új dala és Geri új könyve, a legjobb kombó. További szép estét, Ricsi!
1: Wow!
0: Te vagy, Ricsi!
1: Igen, köszönjük szépen!
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. És ha valaki az előző órában nem hallgatott volna minket, Lili egy külön a Rádió egy születésnapi fesztiváljára készült fellépő ruhában megy majd fel a színpadra.
1: Igen, Geri kérdezte, hogy milyen lesz, mondtam neki, hogy nem árulom el, majd meglátja vasárnap. Egyébként még én sem láttam.
0: Ez ilyenkor úgy működik, hogy van egy elképzelésed, azt elmondod egy tervezőnek, vagy egy stylistnak, hogy te nagyjából ilyet szeretnél, vagy hogy pontosan ilyet szeretnél, és ő megcsinálja tűpontosan úgy, ahogy te elképzelted.
1: Ez így van, és ez a valaki az egyik legjobb barátnőm, úgyhogy tavaly is ő csinálta a ruhámat a Rádió 1 szülinapi bulira, és nagyon kíváncsi leszek, hogy idén mi sül ki ebből.
0: Ezt is láthatjátok a helyszínen, vagy pedig az élő közvetítésben képben, tehát videóformában a YouTube és az online felületeinken délután 5-től egészen este 10-ig követhetitek majd az eseményeket, és magát a bulit rádióban, tehát FM-en egészen éjjel 2-ig közvetítjük, tehát most vasárnap megyünk közben tovább.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, viszont ebben a remixben szinte biztos, hogy még nem hallottátok, érkezik a Let Me Think About It itt a World is Mine Radio Show-ban. Csak is a Rádió 1-en. World is Mine Radio.

0: Wettergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

Hey. Sziakár, üdvözlöm a kedves hallgatókat, vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is már Radio Show-ban. Nagyon finoman, nagyon nyárian kezdünk bele. Alex Kenji és a Bambolé tökéletesen megalapozza a hangulatot. Én Joel Junior vagyok, mindenkinek jó hallgatózás itt a Rádió 1-en, a World is már Radio Show-ban.

0: Dunától a Budapest Parkban. Mi érkezik most, JJ?
1: A következő dal nekem már egy jó ideje top-top-top sláger, és biztos vagyok benne, hogy le fogom játszani 24-én vasárnap, most vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Én 10 órakor kezdek egyébként, és hogyha valaki a következő dalt hallani szeretné, az látogasson el, mert biztos, hogy szólni fog. Swedish House Mafia és a Wait So Long. Már is megyünk tovább itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni. Érkezik Leighton Giordani, és az Act of God, fú, óriási húzása van. Szerintem ezt is játszani fogom. Május 24-én a Rádió születésnapi fesztiválon, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt

0: Sportban. Start élő közvetítés már délután 5-től. Joer Junior a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Az utolsó negyed órára kanyarodunk rá, érkezik Fedzó és a Kids. Pörgünk tovább itt a Worries My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Az egyik külföldi sztár fellépő egyenesen Hollandiából repül majd a fővárosba, a Budapest Parkba. Joer Junior vele zárt ma este. Szenzációs volt, JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott. Ne felejtjétek, vasárnap találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Előtte lévő nap szombaton pedig Szegeden a Borfesztiválon fogok zenélni. Két különböző buli, szerintem két különböző stílusban is fogok zenélni, de remélem, hogy találkozok minél többetekkel. Egy hét múlva pedig innen folytatjuk a World is My Radio Show-ban. Én Joer Junior voltam, mindenkinek jó éjszakát kívánok, szevasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadjátok!

0: Walt Disney Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Élet megkönnyebbítő jó tanács, ne aludjunk úgy, hogy be van dugva a telefon. Hát mondjuk, hogyha fejünk mellett van, én szerintem nem is annyira egészséges, de a tűzoltók is figyelmeztetnek, hogy azért ne hagyjuk éjszakára töltön az okostelefonokat, mert hát kigyulladhat, és hogyha alszunk, akkor a füst szagot nem feltétlenül fogjuk érezni. Állítólag elég 3 lélegzetvétel ahhoz, hogy elveszítsük az eszméletünket a füsttől, ez elég parán hangzik. A harmadik ok pedig, hogy az után gyártott telefontöltők még nagyobb valószínűséggel kigyulladhatnak. Ennek ellenére szerintem az emberek nagy része simán éjszaka tölti a telefonját, sőt van, hogy úgyis alszanak, hogy a fejük mellett van a telefon. Na, azt meg én mondom, hogy kifejezetten egészségtelen. Igazi mai slágerek jönnek a folytatásban is, és köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
3: Niki vagyok, és én is ott leszek a születésnapi fesztiválon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jó a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja,

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgolódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye, 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt, a rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik, na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes módon viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikusok is.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Felt például a Holland Star DJ, akivel együtt bulizhatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban. Hát, hogyha elkezdenünk vele beszélgetni valamiről, a kedvenc gyerekkori témaköre alig, hanem a dinoszauruszok lenne, mert hogy az első munkája 8 évesen az volt, hogy önkéntes idegenvezető volt egy dinoszaurusz múzeumban. Sam Felttel is együtt bulizunk most vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.